0: lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: mennyiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Lám.

0: Ha egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyám, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a békefejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen!
3: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért! Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Szent Mihály arkangyal,

0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoztunk az elmúlt két alkalommal, és bár most már jócskán benne vagyunk a húsvéti időben, még mindig az utolsó vacsora és a körülötte történt dolgokkal foglalkozunk, és ezt azért teszem, mert a feltámadást azt nem lehet eléggé felfogni, mondjuk felfogni úgysem lehet, de nem lehet elég közel kerülni ehhez a nagy titokhoz és ehhez a nagy örömhöz, ami ér minket, amiatt, hogy Jézus feltámad, hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélységeket járt meg Jézus. Ezért kérlek, engedjétek meg, hogy még egy kicsit időzzünk el Jézus halálánál és szenvedésénél, ahhoz, hogy ugye a húsvéti idő végére jussunk el oda, hogy valóban felfogjuk, hogy mekkora csoda történt, és ez mit jelent számunkra. És a múlt alkalommal beszéltünk a lábmosásról, meg beszéltünk az eukarisztia megalapításáról, és a szinoptikus evangéliumok nagyon szépen leírják azt, ahogy Jézus az eukarisztiát megalapította. Érdekes módon János evangéliuma nem hozza ezt. Ez nem jelenti azt, hogy János evangéliumából hiányzik az eukarisztikus gondolkodás, vagyis az oltári szentséggel kapcsolatos gondolkodás, vagy hogy János ne emlékezne arra, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. De János, amikor az evangéliumát írta, számára oly fontos más részletek voltak az utolsó vacsora környékén, hogy ő úgy döntött, hogy nem az eukarisztia megalapítását írja le, mert arról a hatodik fejezetből, amikor volt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus egy egész fejezeten keresztül beszél. És mivel hogy ott kifejtette részletesen az eukarisztiával kapcsolatos tanítását, János itt úgy dönt, hogy más hangsúlyokat helyez, és hát jó ez nekünk, mivel hogy mi ismerjük mind a négy evangéliumot, és így egy teljesebb képet kapunk. Mégpedig az egész ott kezdődik Jánosnál, nagyon szimbolikus, ugyanakkor meggyőződésem szerint történelmileg mégis megbízható János leírása. És érdekes, ahogyan a 13. fejezet kezdődik, és János evangéliumában majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy két rész van. Az első rész, az első 12 fejezet, ami úgy Jézus működéséről szól, és az utolsó vacsorával kezdődik az evangélium második fele. És ez annyira fontos, hogy 5 fejezeten keresztül az utolsó vacsora kerül az evangéliumba a tárgyalásra. A 13. fejezettől a 17. fejezet végéig tulajdonképpen az egész az utolsó vacsoránál történik. És ezen belül Jézus megtartja a híres búcsú beszédét, amit csak Jánoshoz ilyen részleteiben. Ez az egész azzal kezdődik, hogy Jézus ugye ott van már az asztalnál, de most úgy kell felfogjuk, hogy

zsidók nem úgy ültek az asztalnál, mint mi, vagy ahogyan például Leonardo da Vinci utolsó vacsora képén látjuk, hogy egy asztal is ülnek a székeken. Ez anakronizmus, ez nem felel meg annak, ahogyan történt valóban az utolsó vacsora, mert a zsidóságban és az akkori világban általában nem ültek egy asztalnál, hanem feküdtek, tehát sokkal alacsonyabb asztalok voltak, és bal kezükre támaszkodva párnák, félig meddig feküdtek, és jobb kezükkel nyúltak az asztalhoz, és vették az ételt, és fogyasztották. Tehát tulajdonképpen az asztalnál feküdtek már, és ez az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak feláll, és érdekes módon, amint mondtam, János nagyon ért ahhoz, hogy a megtörtént leírásba szimbolikát emeljen ki. Mégpedig Jézus feláll, és leteszi a felső ruháját. És elkezd olyan szolgálatot végezni, ami elképzelhetetlen volt nem az Úr részéről, hanem még egy szabad zsidó részéről is, hogy megmossa a tanítványok lábát. Mert az emberek lába akkoriban nagyon mocskos volt, szandálban jártak, és hát nem volt leaszfaltozva az út, ezért nagyon porosak voltak az utak. Tehát ha csak egy kicsit járt kint az ember, a lába igazán mocskos lett. És ezért, amikor beléptek egy házba, általában a ház ura, tehát ha például a vendégségbe érkeztél valahova, a ház ura oda tette a rabszolgáját, hogy mossa meg a lábadat. Ez egy kedvesség, fogadtatás volt a házura részről. Sohasem mosta ő maga meg a lábat, mert az egy nagyon alávaló munkának számított. Egy szabad zsidó sem moshatta meg a lábát valaki másnak, hanem ez rabszolga munka volt. És amikor Jézus megmossa az apostolok lábát, akkor hatalmas alázatról tesz tanúságot, tovább megy, mint bármit el lehetne képzelni és elvárni tőle. És a jánosi szimbolikában az a tény, hogy Jézus leteszi a felső ruháját, nagyon jól kifejezi azt, amit Jézus egyáltalán tett, amikor emberré lett. Mert Isten, a végtelen Isten, aki az ő dicsőségében lakozott, letette istenségét, ahogyan a Filippi levélben írja, hogy ő nem ragaszkodott, mint zsákmányához, az istenségéhez, hanem letette, kiüresítette önmagát. És amikor Jézus lerakja a felső ruháját, tulajdonképpen ezt mutatja meg, ahogyan ő ezt tette, hogy teljesen kiüresíti önmagát, és alázatban olyan lesz, mint egy szolga, mint egy rabszolga, és ezt engedelmességből teszi Isten iránt. És megmossa a teremtményeinek a lábát. Tehát a teljes üdvösség szerzés, amit Jézus tett, beleértve a tanítását, de különösen a kereszthalál, az nem más, mint megalázkodás, rabszolga sorba kerülés, olyan mélyre, hogy a legalacsonyabban levő, a legutolsó embert is fel tudja emelni, alája nyúl, és megmossa az apostolok lábát. Ezen kívül pedig, miután ez megtörténik, ugye arról már a múltkor beszéltünk, hogy hogyan magyarázza meg Jézus ezt a lábmosást, de nagyon-nagyon érdekes az is, ahogyan az asztalnál ülnek. És ehhez egy kis kortörténetet kell, vagy nem kortörténetet, hanem egy kis hátteret kell elmagyarázzak, mégpedig ahogyan János leírja az utolsó vacsorát, ez megfelel a görög-római ülésrendnek, mégpedig az úgy történt, amint mondtam, hogy párnákon bal kezükre támaszkodva lényegében félig meddig feküdtek az asztalnál, és előttük voltak ilyen alacsony asztalok. És itt János használ egy szót, nem először itt, hanem még a kánai mennyegzőnél is használja a triklinosz szót. Triklinosznak nevezték azt az alacsony asztalt,
amit használtak ünnepi vacsoráknál. És triklinosz, hallatszik a hármas szó ebben a szóban, mert tulajdonképpen egy ilyen kis asztal három embernek nyújtott helyet, tehát három embernek lehetett megteríteni egy asztalnál. És úgy terítettek általában, hogy az asztal fő, tehát a legfontosabb személyek a terem végében egy ilyen hármas asztalnál ültek, és ehhez képest 90 fokba helyeztek el további ilyen triklinoszokat, ilyen három helyet ellátó asztalokat, és minél távolabb került valaki a főasztaltól, annál alacsonyabb rendű volt. Jézus mondja is, hogyha meghívnak egy ünnepi asztalhoz, akkor ne ülj fel a magasabb rendű székre, vagy a magasabb rendű helyre, hogy nehogy leküldjenek, hanem inkább ülj egy alacsonyabb, alázd meg magad, és akkor nagy megtiszteltetésben van részed, hogyha azt mondják, hogy mozdulj feljebb egy kicsit, mert méltóságosabb vagy, mint amit választottál. Ugye? És ez erről szól, hogy volt a fő hármas ülés, és aztán 90 fokban aztán két oldalt folytatódott az asztali rend ilyen hármas üléseknél. Na mostan, hogyha ez tényleg így volt, akkor a házigazda kellett eldöntse, hogy ki hova ül, és ebben az esetben Jézus a házigazda, és a kérdés az, hogy ki hol ült. A János evangéliumában azt tudjuk, hogy a szeretett tanítvány János Jézus mellett kellett üljön, mert ő Jézus keblére dőlhetett. És akkor egészen nyilvánvaló, hogy Jézustól jobbra kellett legyen a szeretett tanítvány, mert csak így, ha bal kezükre támaszkodtak, csak így dőlhetett hátra, és akkor pont ott volt Jézus keblén. Tehát Jézustól jobbra a szeretett tanítvány János volt egy méltóságos helyen, a másik oldalon pedig a házigazdától balra a legfontosabb személy ült, a díszvendég. Ez volt a szokás. Most kérdés, hogy ki ült Jézustól balra, ki volt a díszvendég ebben a társaságban, ha Jézus a házigazda? Gondolhatnánk, hogy Péter, mert ő a legfontosabb tanítvány, ugye ő a tanítványok vezére. De hát ez lehetetlen, mert hogyha Jézus bal oldalán ülne, akkor érthetetlen, hogy amikor Jézus mondja, hogy valaki el fog árulni engem, oda súgja Péter Jánosnak, hogy kérdezz meg, hogy ki az. Hát Jézuson keresztül elég nehezen súghatott volna. Ebből tudjuk azt, hogy nem Péter ült Jézus bal oldalán, hanem valószínűleg, hogy a következő asztalnál a Jánostól még tovább, hogy oda súgott Jánoshoz, és akkor János hátradőlt, megkérdezte Jézus, hogy ki az. És Jézus azt mondja, hogy az árul el engem, aki velem együtt nyúl a tálban. Innen biztosan mondhatjuk azt, hogy annál az asztalnál, ahol Jézus ült, Jánoson kívül Júdás volt a következő. És ebből látjuk azt, hogy Jézus mekkora gesztust tett Júdás felé, bár tudta, hogy Júdás elárulja őt, hogy amikor az ülésrendet meghatározta Jézus az vacsora elején, azt mondhatta Júdásnak, barátom, ülj a legfontosabb helyre, ma téged akarlak megtisztelni. Pedig tudta, hogy kivel van dolga. De ilyen a mi Istenünk, és ezt nevezzük alázatnak. Amikor az ellenségedet nagyra tartod, és szeretetet tudsz mutatni iránta. Jézus így mutatta meg, hogy hogyan szeressük az ellenségünket is. Jézus a legértékesebbet adta az utolsó vacsorán. Önmagát, az eukarisztiát, akkor alapította meg a papságot is, és olyan érdekes, hogy a leggyengébbekre bízta ezt a nagyon-nagyon fontosat. Olyan emberekre, akiket én nem választanék tanítványaimnak, hogyha én lennék Jézus helyében. Tudva, hogy néhány óra múlva mindenki elszalad, és ott hagyja őt egyedül.
Tudva, hogy az, aki a többieknek vezére és a többieket meg kellene erősítse, az nem csak, hogy elszalad, hanem háromszor meg is tagadja őt. Köztük van az, aki elárulja. János, Jakab és Péter, a legközelebbi barátai végigalusszák azt az idő, azt azokat az órákat, amikor neki a legnehezebb lesz. A legmélyebb pillanatokat éli át. Érdekes, hogy Jézus az apostolokban és bennünk is lát valamit, amiről ő nem akar lemondani. És tudja, hogy belőlünk lehet még megbízható tanú, mint János apostol. És lehet igazi vezető, mint Péter. És akár erős vértanú is lehet, mint Jakab. Mert a szövetség, amit itt köt Jézus a zsidósággal, és a zsidóságon keresztül velünk, keresztényekkel, nem a mi jóságunkra és képességeinkre alapszik. Az Ószövetségben a Mózessel kötött szövetségnek volt egy feltétele, hogy a nép tartsa be a törvényt. Az Új Szövetségnek nincsen feltétele. Persze, hogyha mi eltávolodunk Jézustól, és hátat fordítunk az ő szövetségének, ennek van következménye. De Jézus nem akkor köti meg velünk a szövetséget, ha mi tökéletesek vagyunk, és ha mi törvényeket tartunk be, hanem egyszerűen csak megköti velünk a szövetséget, és ezáltal tesz minket képessé arra, hogy egy más életet éljünk. Ez a szövetség nem a mi jó tetteinkre alapszik, hanem a Szentlélek erejére, akit hamarosan meg fog adni azoknak, akik várják az Atya ígéretét. Ez történt az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsora valószínűleg, hogy több órán keresztül tartott, ez így szokás. Valószínű, hogy éjfélig tarthatott. És a befejezése az úgynevezett Hallel zsoltárokkal, a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, ami Hallelujával kezdődik, és ezeket mondják ma is a zsidók a széder vacsorán, a húsvéti vacsorán. És Máté 14:26-ban azt mondja, hogy amiután elénekelték ezeket a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Ez az Olajfák hegye egy vonulat Jeruzsálemtől keletre, amely védi a várost Júda sivatagja felől. És itt több telek volt olajfákkal, ma is vannak még ott olajfák, részben olyan olajfák is, amik még Jézus korábanból vannak, mert az olajfa az újból és újból megújul, és újból kihajt, és ott vannak olyan olajfák, hogy 2000 évesek. Átmennek a Kidron patakon, ez egy völgy tulajdonképpen, ahol csak télen van víz, és azt mondja Márk 14:32-ben és Máté 26:36-ban, odaértek egy telekhez, amelyet Getsemáninak hívnak. Tehát ez tulajdonképpen egy telek ott az Olajfák hegyének az alsó részében. Getsemáni, ez a szó, ez egy összetett szó, gát, azt jelenti, hogy prés, és semánim az olaj. Tehát Getsemáni tulajdonképpen azt jelenti, hogy olaj prés. Ez egy fallal körülvett, olajfákkal beültetett kert, amelyben egy természetes barlangban egy ismertebb olajprés volt. És találtak is egy barlangot a mai Getsemáni templomnál, az Olajfák hegye aljában, úgyhogy elég nagy valószínűséggel valóban ott történt ez. Most ez megint szimbolikus és sokat mondó, mert ezen a helyen, amit olajprésnek neveznek, tulajdonképpen Jézus átment a legerősebb kísértésnek a présén és a halálfélelem présén olyannyira, hogy vért izzadott, vért préselt ki magából. Ha olvassuk, hogy Jézus gyakran vonult oda-vissza, János 18:2-ben, és ez pár száz méterre volt a templomtól, Salamon csarnokától, ahol Jézus általában tanított, és így könnyű volt oda kimenni, és hamar talált egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és pihenhetett. És itt a barlang hűvösei segítségére lehetett, és könnyen 2 kilométerre volt innen Betánia, hamar odaérhetett az ő barátaihoz, Lázárhoz, Máriához és Mártához.
Úgyhogy mindenféle szempontból Jézus szerette ezt a helyet, de ez az a hely, ahol Jézus átment a présen, az olajprésen, a Getsemánin, ahol az ő halálfélelmét átélhette. És ami itt történhetett ezekben az órákban, amíg Jézus ott volt, ezt csak elképzelni tudjuk, amint mondtam, könnyűszerrel Jézus átmehetett volna az olajfák hegyén, és 2 kilométerre volt Betánia. És valószínű, hogy ami lezajlott benne, Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy jönnek utána, és hogy ennek halál lesz a vége. És ilyenkor, bár tehát most el kell képzeljük, ő letette az istenséget, ez azt jelenti, hogy ő bár Isten, de nem úgy működött, mint Isten, hogy mindent előre lásson, mindent olyan tiszta legyen, mindent olyan könnyen hozzon meg döntésként, hanem úgy, mint mi emberek, kételyek támadtak. Valószínű azon az estén minden értelmetlennek tűnt. Mert ő elindult Galileában, egy hatalmas mozgalmat indított be, az emberek lelkesedtek iránta, szerették, aztán eljött Jeruzsálembe, és itt támadások érték a főpapok részéről, és itt az egész mozgalma valószínűleg látszott, hogy most itt véget ér az ő nagy mozgalma, az ő csodatettei, tudta, hogy az apostolok gyengék el fognak menekülni, hogy mindennek vége. És ilyenkor a nagy kísértése az lehetett, hogy hát fogd magad, menekülj el, menj át az olajfák hegyén, rejtőzködj el egy napot Betániába, barátaidnál, majd onnan menekülj tovább, menj vissza Galileába, és kezd újból. Az újrakezdés lehetősége ott volt. És Jézus teljesen ember, és előtte nem volt példa a feltámadásra, tehát ő előtte is az volt, hogy a halál az mindent tönkretesz tulajdonképpen, mindennek vége, ezért van a félelem, a szenvedés és a halál értelmetlensége van előtte. Ő átélte azt, amit mi is átélünk. Mi is a halál előtt egyszerűen a halál értelmetlen, a halál előtt nincsenek szavaink. Ezért, ha valaki meghal valakinek, akkor azt se tudom, hogy mit mondjak, mert elég olcsónak tartom, hogy itt ilyenkor ilyen nagy szövegeket mondjak, hogy hát de nem baj, mert majd még találkozunk. Ilyenkor egy kicsit nehéz bármit is mondani, mert valóban a halál értelmetlen. És Jézus úgy érezte ilyenkor, hogy Isten is elhagyta őt. És hogyha komolyan vesszük azt, amit a második korintusi levélben áll, hogy Isten bűné tette értünk, akkor azt jelenti, hogy Jézust a bűn átka érte, akkor valóban Isten elhagyta Jézust ebben a pillanatban. És ez volt a szörnyű, azért hagyta el Isten Jézus, hogy ne kelljen minket elhagyjon. Ebben a helyzetben a legnagyobb kísértés valóban az volt Jézus számára, hogy ott volt a lehetősége, hogy elmeneküljön és újrakezdjen, és hogy mégis azt válassza, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám. Jézus itt nem tehetetlen. Jézus János 10-ben el is mondta, hogy tőle nem veszik el az életet, hanem ő odaadja. Ő maga vállalja fel, hogy beteljesít Isten akaratát, még akkor is, ha vért izzad. És ez a vértizadás, ez valóban létezik, ilyen szörnyű halálfélelmekben valóban megtörténik, hogy az ember vért izzadjon. Ezt úgy nevezik orvosilag, hogy hematohidrózis, valóban megtörténik, és ilyen értelemben valóban Jézus átment az olajprésen. Istennel beszél, az Atyával beszél Jézus ezekben az órákban, és megnyugodva jön vissza. Mondjuk érdekes az a részlet is, hogy az egész jelenet egy kertben játszódik le, a Getsemáni kertben. Az egész emberiség története is egy kertben kezdődött. És már említettem a korábbi műsorokban, hogy a zsidó ember számára, a közel-keleti ember számára a kert az nem a gyümölcsös vagy a zöldséges kert, hanem elsősorban a szerelemnek a helye. Az a hely, ahova
azért megyünk, hogy felüdüljünk, és találkozzunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. És ez is szimbolikus, amikor Jézus a Getsemáni kertben megy, és kezdi el a szenvedését, hogy ő helyre akarja állítani azt a kertet, ami elveszett, az édenkertet. Ezért egy kertben. Mit jelentenek ezek a dolgok az én életemre nézve? Néhány gondolat. Elsősorban, hogy nincs az a mélység, kilátástalan helyzet, amelyet Jézus ne ismert volna tapasztalatban. A zsidókhoz írt levél 5-8-ban az áll, hogy Jézus meg kellett tanulja az engedelmességet. Ez egy olyan dolog, ami, hát amikor a mennyben volt, ott könnyű volt az atyával egységben lenni, de itt a Getsemáni kertben nem volt túl könnyű. Ha Jézus elmenekült volna, az nem lett volna nyilvánvaló bűn igazából. És sokszor, amikor mi a könnyebb utat választjuk, az nem feltétlenül a bűnös út, csak lehet, hogy éppen nem Isten akarata. Az emberek 99%-a, vagy lehet még annál is több bedobta volna a törölközött ebben a helyzetben. Isten akaratában lenni, amikor mindenki mást tenne a te helyedben. De te tudod, hogy ez az Isten akarata, és mégis megmaradsz. Ezeket a dolgokat tanulhatjuk meg Jézustól. Mert csak ezeken keresztül vezet az út a feltámadásig. Ez legyen mára így elég, talán tanulságnak is, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Keressük Isten akaratát, és így ne föltétlenül a könnyebb utat válasszuk. Egy kicsit ma divat, hogy mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést, de nekünk sokkal fontosabb az, hogy Isten akaratában maradjunk, mert ebből lesz áldás. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Szent József Plébánia templomból. Szentségimádást közvetítünk, melyet felajánlunk az Erdélyi Keresztény Médiáért. Köszönöm mindannyiuknak, akik itt vannak a Szent József templomba, hogy válaszoltak Jézus hívására, hogy eljöttek, hogy újból együtt imádkozhassunk, hogy Istennek szánjuk ezt az időt, hogy kérjük az ő segítségét. Köszönjük, hogy velünk vannak, és újból együtt imádkozhatunk.

Urunk Jézus Krisztus, a tanítványoknak azt mondottad, hogy az evangéliumot és az igazságot, amit nekik elmondottál, ők majd háztetőkről kürtőjék világgá. Vagyis az evangéliummal kapcsolatban az a feladatunk, hogy terjesszük minden eszközzel, életünkkel és cselekedeteinkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel tegyünk tanúságot a legszebb igazságról, az örömhírről, az evangéliumról. És a modern eszközöket pedig használjuk fel arra, hogy a keresztény értékeket terjesszük. Uram Jézus, oly sok mindent terjeszt a média, ami nem kifejezetten keresztényi, sőt, ami ellenkezik a keresztény értékekkel. Segítsd a világot és az eszközöket, amelyek a rendelkezésére állnak, hogy a legszentebb igazságok is sorra kerüljenek, azaz, hogy a modern eszközökkel hirdethessük az örömhírt, az evangéliumot. A leghatékonyabb módja az egésznek az, hogy a szívünk, azaz életünk és cselekedeteink által tegyük meg ezt, azaz

Szent Gellért püspök, imádkozz értünk, hogy soha ne térjünk le a megkezdett útról. Keresztény hitünket el ne hagyjuk. Te voltál az első magyar vértanú. Példát adtál nekünk, hogy Jézust követni csak áldozatok árán lehet. Kérünk, segíts, hogy ezt tiszta szívvel őszintén tegyük.

Uram, nem azért hívsz követésedre, mintha szükséged volna szolgálatunkra, hanem egyedül azért, hogy üdvösségünkről gondoskodj. A te követésed, Uram, azt jelenti, hogy részesedünk az üdvösségben, fényed követése pedig, hogy felfogjuk világosságodat. Szolgálatunk nem ad neked semmit, mert neked nincs szükséged az ember szolgálatára. Mégis azoknak, akik téged szolgálnak és követnek, életet, romolhatatlanságot és örök életet adsz. Amint neked, Uram, nincs szükséged semmire, nekünk annyira szükségünk van a veled való közösségre. A mi dicsőségünk nem más, mint hogy hűségesen és szilárdan kitartsunk szolgálatodban. Amen.

Jézusom, te azért gyújtottál fényt, hogy ez továbbra is égjen. Azt akarod, hogy éberek legyünk, buzgolkodjunk ne csupán saját magunkért, hanem azokért is, akik eljutottak az igazságra. Add, hogy életünk méltó legyen arra a kegyelemre és igazságra,

bátorságos szűz. Áraszd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te fiad egyházának igaz fiai és lányai éljünk, s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Amen.

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni nevelőnk. Add, hogy parancsaid hűséges követői legyünk. A te képmásodra hasonlítsunk, s amennyire rajtunk áll, téged, mint jóságos Istent, és ne mint kérhetetlen bírót ismerjünk meg. Hadd éljünk a te békédben, és jussunk el a te városodba. A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni, nappal és éjjel. Az utolsó ítélet napjáig dicsérettel neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért. Uram, neked legyen tisztelet, imádás és hódolat. Hódoljon neked az egész világ. A nemzetek, Uram, rendüljenek meg. A te szavadra rendüljön meg az egész föld, és a lelkek nyíljanak meg, hogy valóban megismerjék azt, aki szeret. Megismerjenek téged, úgy, mint édesapát, mint ahogy a gyermekéhez szól. És ne úgy ismerjenek téged, ne úgy képzeljünk el, hogy te igaz bíró vagy, mert te irgalmas vagy, és jóságos, és nem a tetteink szerint ítélsz meg bennünket. Uram, nyisd meg szemeinket, és add, hogy az emberiség akarjon teljes szívvel és erővel a jóra törekedni, és te feléd elindulni. Amen.

Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban. Megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi földünk,

Uralma, mivel Te a lelkünkben laksz, a Te imád a miénk is, én pedig szeretnék abban szüntelenül részt venni. Ezért lelkem kés edinként az élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek, hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

Ó, názáreti szűz, a fiatalságodban kimondott igen megjelölte egész létedet, és úgy növekedett, mint maga az életed. Jézus anyja, szabadon és örömmel kimondott igenedből, tevékeny hitedből oly sok nemzedék és oly sok nevelő merített már indítatást és erőt, hogy befogadja Isten igéjét, szavát, és teljesítse az ő akaratát. Mária, te az élet tanító mestere vagy, tanítsd a fiatal nemzedéket, hogyan mondja ki az igent, mely létének értelmet, és amely elvezeti őt a felfedezésre, és így elvezessék őket a találkozásra az igazsággal, mely felszabadít és boldoggá tesz.

Uram, Jézus Krisztus, leghőbb vágyam, hogy majd az örökké valóságban veled legyek. Tudom, hogy megpróbáltatások várnak még rám, de ha te velem vagy, akkor minden nehézség ellenére is öröm és béke lesz a szívemben. Uram, adj nekem kegyelmet, hogy ne adjam fel a küzdelmet a legsötétebb pillanatokban sem, és engedd meg, hogy alázatos maradjak akkor is, amikor közel vagy hozzám. Uram, te ismered gyengeségeimet. Soha nem akarnék szenvedni, ha te nem tanítottál volna meg rá. De mivel te értelmet adtál a szenvedésnek, ezért most még inkább szeretném azt szeretettel fogadni. Jézus, segíts engem, hogy soha ne akarjak egy olyan úton járni, amelyen nincsenek keresztek, mert egy ilyen út soha nem hozzád vezetne. Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy veled lehettünk ebben az órában. Együtt imádkozhattunk. Főleg a keresztény médiáért fohászkodtunk. Egyben kérünk téged, hogy a világban lévő tömegtájékoztatási eszközök sose használják fel rossz célra a lehetőségeiket. Ne legyenek a rossznak a terjesztői, hanem annak, ami kedves előtted, ami nemes, ami kedves előtted, szolgálják az igazságot és az örömhírt. Így erősödjön az egyház, az evangéliumnak az igazsága terjedjen, és diadalra jusson. Jézus, te vagy a világban a mennyei atyával, a Szent Háromsággal egyetemben mindenható, világnak kormányzója, add a te kegyelmedet, hogy győzedelmeskedjen a jó, az igazság, a te igazságod és a te szereteted, mert te vagy az igazságnak az uralkodója és teremtője. Kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.

0: Engeszteljük Istent a káromlásokért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus nevem.
1: Áldott legyen Jézus nevem.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szívem.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szívem.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vérem.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vérem.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szent József plébánia templomból, melyet az Erdélyi Keresztény Médiáért ajánlottunk fel. Jövő héten pünkösdre készülődünk, ezért mindannyiukat hívjuk, jövő szerdán is tartsanak velünk, kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön el bennünket, erősítsen, hozzon új reményt és erőt az életünkbe. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hogy együtt imádkozhattunk. Dicsértessék a Jézus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
1: és ne kísértésbe.
0: Ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miért megkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja.

0: most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Tál.
1: Az szolgó Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy!

0: Megtalált.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Áltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: Szűzanyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, béke királynője,

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... XIV. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szentatya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet viszfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az ember érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő, különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat.
A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek akkor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, hűvőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőjét viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hárul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő is valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete.
mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésben lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben úrjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intim szférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági előfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológia innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétúr

Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. A Szentlélek nem csupán azért van jelen az életünkben, hogy jobban érezzük magunk tőle, hanem azért, hogy feltárja az igazságot annak kapcsán, hogy ki Jézus valójában. Ahol ő működik, ott előtérbe kerül Krisztus személye, szava és megváltó műve. Azonban nem elég csak felismerni, megismerni az Urat. Tanúságot is kell tenni róla. Ez minden keresztény ember felelőssége. A tiéd is. Jézus nem ezt mondja. Jó lenne, ha beszélnétek rólam. Hanem határozottan kijelenti, ez a küldetésetek. Így biztatja a tanítványait. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Aki ismeri ugyanaz igazságot, de nem éli, és nem mondja el másoknak, az valójában nem tanú. A kereszténység életforma, amelyben Isten valósága konkrét tettekben és döntésekben kell, hogy megjelenjen. A tanúságtétel elsősorban nem prédikációt jelent, hanem olyan életet, amelyen meglátszik, hogy nem önmagunknak élünk.

ha a Szentlélek valóban működik benned, akkor nem fogsz félni attól, hogy tanúságot tegyél Krisztusról. A lélek belülről ösztönöz, bátorít, de nem beszél helyetted. Az igazságot neked kell kimondanod, még akkor is, ha ez kényelmetlen, vagy ha ellenállásba ütközik. Akkor is, ha félreértenek, elutasítanak, vagy egyszerűen nem értenek meg. Isten ma arra hív, hogy mondj újra igent erre. Tedd ezt annak tudatában, hogy nem vagy egyedül. Számíthatsz a vigasztalóra, aki majd általad másokat is elvezet a teljes igazságra. Bátoríthatnak Jézus szavai. Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám előtt.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád szár fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek, mert mindenki, aki az Istentől való, legyőzi a világot. És ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérükontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.

0: Mindenható örök Isten, te boldogsára szűz és vértanú neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk enged, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorkodóknak az örömet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Isten ajándékaiért a legszebb köszönet az, hogy azokat tovább adjuk. Mondta Mihály Folhaber.

0: Kedves hallgatóink, nyissuk meg szívünket az evangélium befogadására, majd hallgassuk a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Feljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink, bocsánatára. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Kedves rádió hallgatók, az Úr Jézus Krisztus a mai reggelen beszél nekünk arról, és arra akar tanítani és bátorítani, hogy amikor eljön a vigasztaló, a Szentlélek, az igazság lelke, ő tesz őról a tanúságot. A Szentlélek eszükbe juttat az apostoloknak mindent, amit Jézus mondott, és így akkor megértik és felismerik, hogy ő az atyától jött. Ugyanezt adja nekünk is az Úr Jézus Krisztus. A Szentlélek bennünk is változást tud létrehozni, és meg tudja valósítani azt, hogy felismerjük és megértsük, hogy amit az Isten igében olvasunk, az valóban Jézus Krisztusról szól, aki az Isten fia, aki meghalt és feltámadt értünk. Ebben segít nekünk a Szentlélek, hogy ezt el tudjuk hinni, és ez szerint alakítani az életünket. És aztán Jézus tovább fordul, és azt mondja, tegyetek ti is tanúságot rólam. Nem csak az apostolait bízza meg ezzel a tanúságtétellel, hanem minket is. A szeretet, a béke, az elfogadás, a megbocsátás, ezek mind olyan lehetőségek és olyan utak vagy terek, ahol megmutathatjuk, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy mennyire szeret bennünket. Mert amikor valakit szeretek, akkor megmutathatom, hogy hogyan szeret az Isten. Éppen rajtam keresztül, vagy amikor valakinek megbocsátok, akkor éppen megmutathatom azt, hogy milyen irgalmas az Isten, amikor rajtam keresztül megbocsát, és tudom azt, hogy ezek mind csak egy parányi rész, amit megmutathatok az Isten irgalmából, de ezzel tudok segíteni azokon, akikkel éppen találkozom. Jézus hív minket a tanúságtételre. Nem élhetem úgy az életemet, hogy azt mondom, én nem akarok tenni ilyent, vagy én képtelen vagyok, vagy én már túl öreg vagyok, vagy éppen túl fiatal, vagy most éhes vagyok, vagy szomjas. Az adott helyzetben, az adott körülmények között nekem erről kell tanúságot tenni. Jézus velünk van, ő adja az erőt, adja az ő kegyelmét és a bátorítását. Arról is beszél, hogy ezt nem mindenki fogadja el. Azt mondja a tanítványnak, ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Nap mint nap tapasztaljuk mi is, hogy olyan nehezen fogadják el az emberek, amikor imára hívjuk, akár szentmisére, vagy templomba, vagy nagyon sokszor halljuk, hogy hát azt mondják fiatalok, majd, hogyha idősebb leszek, akkor ráér arra, hogy templomba menjek, mert menjenek az idősek. De nem tudjuk, hogy mikor jön el az életünkbe az a pillanat, amikor az Úr elhív a földi életből. Ezért nekünk úgy kell élni és járni, hogy mindig készen legyünk, és mindig az adott helyen legyünk. Azzal a feladattal megbízva és azt végezve, amire az Isten megbízott és amire meghívott. Nem a félelem kell, hogy vezessen bennünket, hanem a szeretet. A Jézus iránti szeretet. Akármit is tesznek, nekünk akkor is tanúságot kell tenni arról, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Jézus bátorít bennünket, hogy legyünk készen. Bármilyen helyzetben. Tudnunk kell azt, hogy ő nem hagy el minket, és nem vagyunk egyedül. Akármilyen megpróbáltatás között élek is, járok is, tudnom kell, hogy velem van az Isten. Ha bizalommal fordulok hozzá, és mindig tudatosítom magamban, akkor előbbre tudok menni, akkor meg tudom mutatni az isteni szeretetet, az Atyát. A mai nap legyen bennem ez az elhatározás, hogy tudatosan akarok a Szentlélekkel járni. Tudatosan akarom úgy élni az életemet, hogy engedem, hogy a Szentlélek munkálkodhasson. Lehet, hogy felfedezek magamban olyan magatartást, ami esetleg másokat eltántorít, ami másokat megsebez, vagy olyan helyzeteket, ami által másoknak nehézséget teszek, és talán örülök is annak néha, hogy másoknak fájdalmat okozhatok. Vigyem az Úr elé, és adjam oda neki, és kérjem azt, hogy Uram, vedd el tőlem ezt, mert már elegen és eleget szenvedtek a körülöttem lélők. És hogyha ezt megteszem, ezzel a bizalommal fordulok, akkor a Szentlélek átformál, átalakít, akkor elveszi tőlem mindezt, ami ott van bennem, és megtapasztalhatom az ő alakító, formáló kegyelmét és szeretetét. Megtapasztalom én is azt, hogy mennyire irgalmas az Isten, mennyire megbocsátó, és hogy mennyire szeret. És akkor én is tovább tudom adni, és meg tudom tapasztalni, és tapasztaltatni másokkal is, hogy milyen hatalmas az Isten. Ezért kérjük a vigasztalót, a Szent Lelket. Árassza ki bennünk az ő erejét, hatalmát. Mutassa meg, hogy hogyan éljünk, hogyan járjunk, hogyan cselekedjünk, hogy ezáltal Isten akarata megvalósulhasson itt a földön. És bármilyen helyzetben vagyok is, akkor is éljem meg azt a szeretetet, amit rehív az Isten. Nem mondhatom azt, hogy túl sok a rossz ember, vagy rossz világban vagyok, vagy sok ember, aki körülvesz, mindig csak rosszat akar. Nekem akkor is a Szentlélek vezetésével kell élnem, és engednem kell, hogy ebben a vezetésben ő irányítsa az életemet, szavamat, cselekedeteimet, hogy Isten dicsősége mutatkozzon meg, és nyilvánuljon meg általam és körülöttem a világban. Mennyei Atyánk, arra kérünk, hogy erősíts meg minket, és add Szent Fiad által a Szent Lelket, hogy vezessen, irányítson bennünket, és a Szentlélek által járva a föld életet, szebbé tegyük a környezetünket, megmutathassuk a te szeretetedet, jóságodat, a te örömteli arcodat, és így valóban örömmel éljünk ebben a földi életben, ezen a világon, és majd, amikor a föld életből eltávozunk, ott is veled örülhessünk a mennyei dicsőségben. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános gondolatait hallottuk.

0: Tűz Máriától, az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hálm János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

Istenünk, támaszt szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. május 11-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjainál.
1: Amrus István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti Önöket, a pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Csík szép vízi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

0: Új székhelyen a Széki udvar helyi Vöröskereszt.
1: Május 8-án egy raktárból költözhetett át a Széki udvar helyi Vöröskereszt abba Tompa László utcai épületbe, amelyet a helyi polgármesteri hivatal biztosított a szervezetnek, és amelyet adományokból tudtak felújítani. Dr. Ambrus József, a szervezet alelnöke, az épület átadóján köszönetet mondott a Vöröskereszt tevékenységét segítő vállalkozóknak és személyeknek. Kiemelte, a szervezet mögött mindig álltak emberek, akik a közösségi ügyek megvalósulását segítették. Az épület önmagában csak egy épület. Mindig meg kell tölteni élettel, célokkal, emberekkel. Akkor lesz igazán hasznos. Azt remélem és kívánom, hogy minél több tevékenység legyen, és minél több önkéntes, aki csatlakozik a tevékenységekhez, fogalmazott Zsigmond Éva, a szervezet megyei igazgatója. Az új székhelyet történelmi egyházi előjárók is megáldották, ugyanakkor meglepetéssel készült a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, egy defibrillátort és egy emelőcsörlőt ajándékozott a helyi szervezetnek.

0: Alzheimer Café Nagyváradon.
1: Az e-havi Alzheimer Café-t Nagyváradon ma délután 5 órától tartják. Az alkalom lehetőséget nyújt a találkozásra olyan személyeknek, akik otthon a családban vagy hivatásszerűen időskori szellemi leépülésben szenvedő betegeket gondoznak. Az összejövetelnek ezúttal is a Caritas Katolika székhely ad otthont. A demencia nem csak a beteget, hanem az egész családot próbára teszi. Ebben a küzdelemben senki sincs egyedül. Következő találkozókon Borzási Angella, idős gondozó, a Caritas Katolika munkatársa osztja meg a jelenlévőkkel több éves tapasztalatait, hiszen nap mint nap demenciával élő idősek gondozásával is foglalkozik a Szent Erzsébet idősek otthonában. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki a téma iránt érdeklődik. A belépés díjtalan.

0: Előadás Csíkszeredában.
1: A csak vicc volt határán a bowling jelenségének megértése és megelőzése címmel szervez előadást a Szapiencia Tanárképző Intézete az Egyetem Csíkszeredai Karának nagy aulájában ma délután 6 órától. Az esemény előadói Simó Irma klinikai pszichológus, mentálhigiénés szakember, szupervízor és Takács Henrietta klinikai pszichológus, pszichológiai tanácsadó lesznek. Az előadás során szó lesz a bántalmazás különböző formáiról, azok lelki és közösségi következményeiről, valamint arról, hogyan ismerhetjük fel időben a problémát.

0: Előadás Márton Áronról.
1: Ma este 7 órai kezdettel a Sepsiszent Györgyi Szent József plébánia hittantermében Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár Márton Áronról, erdélyi szent életű püspökéről tart képekkel, eredeti hangfelvételekkel és filmrészletekkel gazdagított előadást. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Édesanyák ima estje Szárhegyen.
1: Szerdán délután 6 órától kerül sor a Szárhegyi Ferences templomban az édesanyák közös ima alkalmára, amelynek keretében Mária köszöntő és Szent Mise is lesz. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: Kiállítás Marosvásárhelyen.
1: A Maros Megyei Múzeum szervezésében csütörtökön délután 6 órától körülzárt hiányok a jobb lét tárgyai címmel nyílik meg Maxim Dumitrás szobrászművész kiállítása a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Kurátor Kora Fodor, művészettörténész, meghívott Vasile Duda, művészettörténész. A tárlat július 19-ig látható.

0: Könyvbemutató Székelyudvarhelyen.
1: Demeter M. Attila filozófus, esszéíró, a Báves-Bolyai Tudományegyetem professzora Rövid esszék hosszú téli estékre című kötetét mutatják be pénteken délután 6 órától a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A szervezővel Kelemen Endre, magyar szakos tanár beszélget.

0: Ima est Zetelakán.
1: Az élet a lélekben ima közösség a Zetelaki Szent Kereszt megtalálása templomban. Május 29-én délután 4 órai kezdettel ima estet tart. A programban szerepel elmérkedés, tanúságtételek, imaszolgálat, szentségimádás és szentmise. Mindenkit szeretettel várnak.

Most pedig az időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a következő napokban továbbra is változékony marad az időjárás Romániában. Erős esősőzésekre, zivatarokra és helyenként jégesőre is számítani lehet, miközben a hőmérséklet a hét elején még az ilyenkor megszokottnál magasabb lesz. A lehűlés kedden kezdődik, a hegyekben pedig havas eső és havazás is várható. Ma ismét fokozódik a légköri instabilitás, különösen a délutáni és esti órákban, illetve kedre virradó éjszaka.

0: 9, Dicső Szent Márton 10, Fogaras 7, Gyergyó Alfalu 3, Gyulafehérvár 9, Kézdivásárhely 6, Kolozsvár 8, Máramaros sziget, Maros Hévízi és Marosvásárhely 7, Nagybánya 11, Nagysármás 9, Nagyszeben 8, Nagyvárad 12, Resicabánya 9, Sepsiszentgyörgy 6, Szatmárnémedi 9, Székelyudvarhely 7, Temesvár 13, Tórda 10 és Zilahun 11 fokot mértek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
0: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnak közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér, vértanú. Kassán született 1899-ben. Édesapja felvidéki magyar családfia, az édesanya magyar rálett bécsi lány volt. Sára mindössze egy éves volt, mikor meghalt az édesapja. Bátyja Lipót szerint fiús temperamentumú, határozott, erős akaratú kislány volt. Legszívesebben a fiúk játékaiba kapcsolódott bele. Esténként a szobájába bebenyitogató családtagjai gyakran találták pamlaga előtt térdelve, fejét kezébe temetve, gondolataiba és imáiba merülve. Elemi iskoláit és tanítógépzőt Kassán végezte. A csehek által követelt hűséges kűvek tartása miatt elhagyta a tanítónői pályát. 1919. februárjában megjelent az első cikke a Kassai Esti Újságban. Ettől kezdve irogatott felvidéki magyar lapokba, újságírói igazolványt is szerzett, írásaiban élénken reagált közéleti eseményekre. A Tanácsköztársaság idején a magyar vörös hadsereg bevonult Kassára, a Salkházból szovjet ház lett, de Sára anyja üzletvezető maradhatott. Sára az Esti Újság munkatársa lett, majd képzőművészeti tanfolyamra kezdett járni. Megjelent első novellás kötete a Fekete Furuja. Naplója szerint élete e korszakának jellemzői önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban, hajadon főtt, zsebre dugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene. 1922-23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony, vőlegénye édesanyja egyik ingyen kosztos diákja, aki később gazdatisztnek tanult. Sára hamarosan ráeszmélt arra, hogy a vidéki gazdatiszti élet nem az ő örökmozgó, szuverén egyéniségének való, és visszaküldte a jegygyűrűt. Ekkor érezte először, hogy Isten esetleg szerzetesnek hívja. Így írt erről. És ha Úristen foglalt le magának, az első szó már elhangzott, és te meghallottad. És mégis bizonytalan vagy, nyugtalan, kereső, vergődő, mert van valami, ami miatt nem válaszoltál. A hivatásáért 10 évig harcolt önmagával. 1927-ben megismerkedett a Kassán letelepedő szociális testvérek társaságával, amelyet Slakta Margit vezetett. 1928-ban elvégezte szociális és népjóléti tanfolyamukat, s lélekben egyre közelebb került a társaság szelleméhez. Kemény küzdelmek árán rövid időn belül leszokott a dohányzásról, és az újságírói élet kínálta szabadságról, hogy ráléphessen a belső szabadság útjára. 1929-ben a szociális testvérek elfogadták jelentkezését, s februárban a Szegvári házban Sára megkezdte a novíciátust. Jelmondatának egyetlen szót választott. Halleluja! A hivatásáért vívott harc nem ért véget a belépéssel, az első örömteli hónapok után újra kezdődött. Akaratos, elismerésre vágyó egyéniségnek csöppet sem volt könnyű a szerzetesi élet kívánalmaihoz igazodni. Társnői is nehezen fogadták be, gyakran félreértették, gyakran azonosították őt múltja árnyékával. Nem egyszer szenvedett a középszerűségtől, attól, hogy magasabb intelligenciáját egy számára kicsinyesnek tűnő keretbe kellett erőltetnie. De a természet felettiért való küzdelmet soha nem adta föl. Keresztül kellett gázolnom önmagamon, hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve ráismerjek önmagamra, ráeszméljek énemre, írta egyik testvérének. Sok küzdelembe került a dohányzás elhagyása. Annyira hiányzott neki a cigaretta, hogy a leszokás első heteiben, ha cigarettázó embert látott, mögéje húzódott, hogy legalább a cigaretta illatát élvezze, később pedig átment a másik szobába, hogy ne érezze. Ezek az apró gyakorlatok mutatják azt a hősi utat, amely Sárát az életszentség csúcsára vezette. 1932. októberében áthelyezték Komáromba, a Szent Anna zárdába. A Caritas szolgálatában tevékenykedett nagyon nehéz körülmények között, emellett felügyelt a gyermekkonyhára, heti 26 órában hitoktatott, szerkesztette a Katolikus Nő című folyóiratot, kegytárgyüzletet vezetett, felügyelt a szegények menházában, családokat látogatott. 1932-ben elindult a szlovákiai magyar közösségbe, hogy lányegyesületeket alapítson. A következő évben már megbízást kap a szlovákiai püspöki kartól, hogy szervezze meg az országos mozgalmat. Ettől kezdve állandóan utazik, előad, szervez, tanfolyamokra hívja meg a 80 leánykor lelkes vezetőit. Szerkeszti és kiadja a Leányifjúsági Vezető című füzetet, s tartja a vezetőkben és tagokban a lelket. Közben kimerültség miatt visszahelyezték Kassára, s mivel elöljárói a fáradtság miatti rossz idegállapotát hivatásbeli bizonytalanságnak ítélték, abban az évben nem tehetett fogadalmat. Sára testvér ettől kezdve anélkül, hogy szeretett leánymozgalmi munkáját a legkisebb mértékben is elhanyagolná, lendülettel nekilát a nyelvtanulásnak, az úti költség előteremtésnek, útlevél és egyéb kellékek megszerzésének, s állandó levelezést folytat a Brazíliában működő magyar bencés atyákkal. A brazíliai út előkészítése végett Budapestre kerül ebben az időben. Az engedélyek megszerzése sok nehézségbe ütközik, és később a háború kitörése lehetetlenné teszi a terv megvalósulását. Sára testvér ezekben az években nem kap állandó beosztást, hanem helyettese minden hiányzó munkaerőnek. Egy év alatt 8 beosztásban működik, s nevetve emlegeti, hogy most éli igazán vállalt jelmondatát. Ecce ego, mitteme, itt vagyok, engem küldj. Vezeti a házastársi alkalmazottak Szent Rita köreit. Az 1938-as évben az Eukarisztikus Kongresszus kereskedelmi szervnél a bizományi árusok szervezője. Később a Budapesti Katolikus Női Szociális Képzőnél működik, mint osztályfőnök és óraadó. Egy ideig a Szombathelyi Testvérházban főz és beutalt menhelyi gyermekek nevelője. Néhány héten át az Újpesti Gyógyiskolánál működik, mint vezető. Felvidéken és Kárpátalján 2 át dolgozik, mint szociális előadó és gondozó, végül 1942-től kezdve a katolikus dolgozóleány mozgalomnak országos vezetője. Megépíti a Balaton mellett az első magyar munkásnői népfőiskolát. Budapesten több munkás leányotthont nyit, tanfolyamokat szervez. Amikor a német barátság következtében 1942-ben sokan visszavették eredeti német nevüket, ő Salkaházira magyarosított. Imádsága tartotta meg életerejét, és képesítette emberfölötti munkára, különösen az utolsó hónapokban. Egy pillanatig nem látták őt tétlen. Budapesti tartózkodása idején a villamos utazásokat használta fel, hogy zsolozsmáját mondja. Naponta elmondta a teljes papi zsolozsmát. Lángoló lélekkel szerette a szüzanyát. Örök fogadalom alkalmával új jelmondatot választhatnak a testvérek. Sára testvér nem akart változtatni eredeti életjelmondatán, csupán hozzáfűzte, amivel Isten s ember szeretetben gazdag lelke annyira telve volt, hogy újjongó boldogsága túlcsordult. Ecce ego mitteme, alleluja. Itt vagyok, engem küldj. Sára testvér életét kívánta felajánlani, hogy ha a nemzeti szocialista időkben valaha kínosztatnia kell a testvérek közül valakit, ő legyen az áldozat. Tele van a szívem, lelkem lobogó lelkesedéssel. Az indítást, hogy életemet, illetve halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem. Előterjesztettem elöljárómnak, lelkiatyámnak, s engedélyt kaptam. Életének 45. évében, 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnő otthont, amelyet Sára vezetett. Zsidók után kutattak, őrizetbe is vettek pár gyanús szemét, Sára nem volt otthon, de közben hazajött. Kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette, mint az otthon vezetőit is. Őt is elhurcolták. Egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat mesztelenre vetkőztetve meglőtték és a Jeges-Dunába lökték. A kivégzés előtti percben Sára gyilkosai felé fordulva letérdepelt és égre emelt tekintettel keresztelt.

0: Nagy szeretettel köszöntünk minden hallgatónkat, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba, autóba ülve hallgatnak, kórházi ágyon vagy beteg ágyon, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. 2026. május 11-e van, hétfő, az esztendő 131. napja, és ebből az évből még 234 nap van hátra, a krónikánkat fogják hallani hallgatóink.
1: És 330-ban, 1696 éve, Konstantius császár a mai Isztambul helyén új fővárost alapított, Konstantinápoly néven, Róma mintájára.
0: 1857-ben, 169 éve, 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reform pedagógus. A női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Teleki Blanka grófnő 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt, a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanították, többek közt Lővei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a női egyenjogúságért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig Lőveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és élelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztatta. Két évig raboskodott saját intézetével szemben az új épületben, majd 1853-ban a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte elsődleges magyar szellemű leánynevelés vádjával. Bezártságának 6. évében amnesztiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött Teleki Blanka grófnő.
1: 1899-ben 127 éve megszületett Boldog Sarkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társasága nővére.
0: Ez 122 évvel ezelőtt, 1904-ben megszületett Salvador Dali, szürrealista festő.
1: És 1992-ben, 34 éve meghalt kolozsvári Grand Pierre Emile író, műfordító, irodalomkritikus.
0: És a közlekedési kultúra napja 2015 óta, legalábbis Magyarországon, lehetne itt nálunk is jobban odafigyelni a közlekedési kultúrára. Tehát figyeljünk egymásra a közlekedésbe is, és a viselkedésünkre is. És ma a névnapjukat ünneplő Ferenceket köszöntjük, és azokat, akik születésnapot, házassági évfordulót ülnek. Mi már Ferencet megpróbáltuk a mi technikusunkat köszönteni, ellenben ő azt mondja, hogy nagyon jól esett a köszöntés, de valamikor ősszel van az a Ferenc nap, amikor ő tartja a névnapját, de engedje meg, hogy ma is szeretettel köszöntsük, és minden Ferencet nézzük, papbácsi.
1: És a sárákat is, hiszen Boldog Sarkaházi Sára.
0: A jó Isten éltesse a sárákat is, ebben különösen érintett vagyok, úgyhogy...
1: A kicsi unokádat is Isten éltesse.
0: Köszönjük szépen.
1: A Ferenc a francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia.
0: Isten éltesse, és kedves hallgatók, hívjanak bennünket, hogy általunk köszönhessék szeretteiket a következő telefonszámokon.
1: A 0259 420 555 vagy a 0359 420 555.
0: És én már elő is készítettem a számítógépet, nyugodtan írhatnak üzenetet is, nagyon szívesen felolvassuk, ezt a következő telefonszámra tegyék.
1: 0758 420 555.
0: Várjuk, hogy betelefonáljanak.

Üzenetünk az érkezett. Szeretném köszönteni egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel édesanyámat, Oltyán Gizellát névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, sok szeretettel, lánya Piroska, hangzott így az üzenet.

0: Halló, halló, szeretettel, köszöntjük!
1: Három kutya vagyok, Tankovitoria. Köszöntjük a műsorvezetőket, Burdizsál Ferencet, már három kutom volt a bácsint. Isten értesse őt, csokáj, csak kifárasz mindenkit. Köszönjük a Mária Rádiónak, hogy van nekünk. Itt értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük, hogy betelefonált. És Isten áldását kérjük minden Ferencre.

0: Halló, halló.
1: Megköszönjük az Úr Jézus Krisztus. Én is szeretném köszönteni a kicsi családomot, a gyermekeikkel együtt, és még szeretném köszönteni az unokámot a házassági évfordulóikra, Balog Dezsőt és Peligán Erikát, vagy Timár Erikát, a sok töltsenek még sok házas életet együtt, ne várják a leánkáikat hitre, még szeretetre, sok évnek, stűrjenek egymásnak, minden jót kívánok nekik erést, és imádkozok, és köszöntöm őket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mit is tehetnénk egyebet, mint imádkozzunk szeretett gyermekeinkért, unokáinkért. És nagyon örvendünk, hogy ön is minket hallgat hétfőn reggel. Várjuk, hogy továbbra is betelefonáljanak, hiszen üresek voltak a vonalak, most már van valaki a vonalban.
2: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
3: Halló, halló, szeretessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves udvarhelyi és nagyon örülök, hogy bejuttam, csak most is úgy sikerült egyet zenétek. Gondoltam, már nem tudnak belé szólni, de nagyon örülök. Köszöntöm Zepelakán a Ferenceket. Sebestyén Ferencet és Péter Ferencet kortársaim, Sebő Ferencet szomszéd ember, Boros Ferencet, ő is szomszéd, és köszöntök Lukács Ferencet, és minden Ferenc névre hallgató embert az egész világon. Nagyon a Jóisten éltesse őket, adjon erőt, egészséget, békességet, szeretetet drága családjaik körébe. És nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Jóisten áldja meg Önököt. És minden Mária Rádió hallgatót és minden stúdiót nagyon örülünk, hogy vannak nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott szép napot kívánok. Köszönöm szépen.
2: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük, hogy betelefonált.
0: És köszöntjük az etelakiakat is.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük. Halló. Halló, halló.
1: Valamiért szakadnak meg a... vagy nincs türelmük a kedves hallgatóknak kivárni, amíg kapcsolatba kerülnek. Legyenek egy picit türelmesebbek.

0: Halló, halló! Szeretettel köszöntöm!
1: Halló, halló! Ne tessék haragudni! Örökké valamit elfelejtünk. Elfelejtöttem a tegnap, akik az első áldozó óta az letelakán. A jó Isten segíje meg őket. Adja, hogy ne csak az első áldozás, hanem tartsák meg szívükbe az Úr Jézust. Köszöntöm mindannyiukat. Nagyon szép volt, nagyon szép mise volt. És köszöntöm Dávid Istvánt, aki itt volt, videózta, fényképözte őket. Most már régebben nem láttam. Jó Isten áldja meg családjával együtt. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkján megköszönjük, hogy ezeket elmondta, és Istennek legyen hála mindenért.

Kedves hallgatók, ma még lesz alkalmuk, hogy köszöntsék szeretteiket, illetve nem lesz alkalmuk, most lett volna alkalmuk. Ferenc Inti, hogy ma nem lesz zenés köszöntő. És de mi nagy szeretettel köszöntünk innen minden ünneplőt. Nem sokára a nap gondolatával térünk vissza.

0: Jálics Ferenc gondolata következik.
1: Az Isten felé fordulás sokak számára abban a szándékban áll, hogy Isten tegyék életükben a legfőbb helyre, ő a végső cél, ami azonban a szándékban első, az a megvalósításban, az utolsó helyen áll. A szándékomban áll egy másik városba utazni, először minden közlekedési eszközt igénybe kell vennem, hogy eljussak oda. Úti célom első helyen van, szándékaim között, de utolsóként fogom elérni. Ezért sokan úgy vélik, hogy Isten elérhetetlen messzességében, az örök életben lakozik csak, ezért ki vagyunk téve a veszélynek, hogy csak az eszközök felé forduljunk, és ne Isten felé.
0: Jálics Ferenc gondolatát hallottuk.

0: Nekünk még annyi feladatunk van, hogy a műsor ismertetést beolvassuk nem sokára. 7 óra 55 perckor az igéző veszi kezdetét, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Nyárád remetéről. A hét plébániáját pedig Gábor Anna fogja ismertetni. 9 órakor ima szándékokat fogadunk, dicsőséges rózsafűzért imádkozunk a Mária királynő kápolnájából, és a Lorettói litániát is innen mondjuk. 10 órától már Budapestre kapcsolunk, a Magyarországi Mária Rádió segítségével szentmisét közvetítünk Budapestről. A hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus műsorra lesz hallható 10 óra 30 perctől, 11 órától megújulni rózsafűzéreink által, Mihály Balázs atyával, majd szót követ dr. Sávai János műsora 11 óra 30 perckor. Mennek királyné asszonyát imádkozzuk, a Zsolozsban napközi imaóráját 12 órakor, majd a Déli Magazin következik negyed egy körül, benne lesz a Caritas műsorvetési Nándor számít a figyelmünkre, mi pedig a papbácsira figyelünk most mindannyian.
1: A vigasztaló Szentlélek által nyárjuk a mai napot is, hogy Isten szeretetében élhessünk. Amen.
0: Legyen így. Akik ma önöket ébresztették,
1: Amcs István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk József Ferenc volt. Maradjanak önök továbbra is a Mária Rádióval, mi szeretettel búcsúzzunk önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
3: Dr. Szabó Attila professzornak, a Semmelweis Egyetem Bókai Gyermekklinikája igazgatójának gondolatait hallják.

a szűk kapun menjetek be. Az életre vezető ajtó szűk, az ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg. 2015. januárjában Erdélyben voltam egy baráti társasággal a Mária völgyben, Székelyvécke nevű településen. Január volt, késő este, közel éjfél tájban elindultunk egy meredek szűk ösvényen, felfelé a domboldalon, ahol egy kálvária állt, amelyet nemrégiben néhány évvel ezelőtt alakítottak ki. Megálltunk a stációknál, elbeszélgettünk, elgondolkodtunk, majd fölértünk a domboldalra, ahol egy székely kapunak a gyalogos szűk bejárata állt, és ezen át lehetett a dombtetőre feljutni. Feljutottunk a dombtetőre, elkezdett esni a hó, és ott állt egy kilátó. És akkor megfogalmazódott bennem, ezen a szűk kapun az életet kell, hogy elérjük, és itt egy kápolnának kellene állni. A barátaim, akik rögtön magukévá tették ezt a gondolatot, 2015 márciusában hívtak, hogy készül a kápolna, és 2015 augusztusában felszentelték az Isten irgalmasság kápolnáját a keskeny ösvényen, a meredek ösvényen és a szűk kapun, amely az életre visz, hiszen a kápolna az Isten hajléka, az életet adja számunkra.

0: dr. Szabó Attila professzornak, a Semmelweis Egyetem Bókai Gyermekklinikája igazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét a nyáradremetei urunkbány bemenetele templomukból közvetítjük, celebrálja dr. Köllő Gábor plébános, a kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látja el.

Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretett rádió hallgató, kedves keresztény testvéreim! Minden lépés, amelyet őszinte szívvel teszünk, önmagunkhoz közelebb vezet, és ezáltal az Úristenhez is. Minden nap erőről kell kezdenünk az életünket, de ez adja meg azt a fajta frissességet, amivel Isten szavát őszintén hallgatni, és meg is tudjuk cselekedni. Ebben a szentmise áldozatban Pórika Árpádért végzünk hatetes szentmisét, és kérjük az Úristennek megbocsájtó jóságát, ha törlisztenie kell gyarlóságaért, bocsássa meg az ő tisztulását, és az ő tisztulásának idejét rövidítse meg. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál éjszakai látomása után Troászba tengerre szálltunk, megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápolisba, innen pedig Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk és beszélni kezdtünk az asszonyokhoz, akik oda gyűltek. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélő bíboros asszony, Tiatíra városából. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha valamelyitetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást. És erővel rá is vett minket erre. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.

Kedves keresztény testvéreim, szeretett rádió hallgató! A mai olvasmány és evangélium a Szentlélek Úristen erejéről, az ő működésének titokzatosságáról beszél, és elmondja nekünk mindazt, amivel ezeket a rövid szentírási idézeteket átlátni, megérezni, megszívlelni, és abból okolni lehet. Arról esik szó, hogy Pál apostol hogyan jutott el Macedóniába, és hogyan tért meg Lídia, az első ismert európai keresztény asszony. Pál és társai hajóval érkeztek meg Filippibe, Macedóniába, egyik fontos városba, és az imádság helyére mentek, a folyó partra, ahol az imádkozó asszonyok gyűltek össze. Csodálatos dolog, hogy a Szentírás az imádkozó asszonyokról beszél. Ebből a csoportból Lídia neve emelkedik ki, aki bíboráros volt Tiatirában, istenfélő asszonyként hallgatott a Pál beszédére, és tanítását megszívlelve. Úgy néz ki, hogy az első európai keresztény nő lett. Azt mondja a Szentírás, hogy az Úr megnyitotta a szívét, megkeresztelkedett, meghívta Pált és társait a házába. Mit jelentenek tulajdonképpen ezek? Az első számú dolog az, hogy Isten vezeti Pál útját. Ha az apostolok cselekedetének műfaját megvizsgálnánk, rájövünk arra, hogy semmilyen kategóriájú könyvbe nem sorolhatnánk be, ami a szentírási könyvek beosztását jelenti. Pusztán a Szentlélek Úristen cselekedetének, az ő munkásságának hatékony kiáradásáról esik szó. Pál egyébként egy előző látomás következtében kerül Macedóniába. Ez annyira erős volt benne, ez a küldetés, hogy lépésként ezt a közösséget meglátogatva itt is az ő erejével, tisztességével egy erős közösséget alapít. Három pontot szeretnék kiemelni, ami röviden összefoglalja csak a Szent Leckének az üzenetét. Lídia személyére vonatkozóan, hogy kereskedő asszony volt, kelmével kereskedett, tehetés volt, és hogy nőlétére kereskedett, ez is egy ritka dolog. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az ószövetségi társadalmi beosztás és rendszerint az asszonyoknak nem volt első rangú munkájuk a kereskedés, azon kívül a nőknek a gyülekezetben is hallgatniuk kellett, fejkötőt, kendőt kellett viselniük, hogy ez által jelezze a közösség számára és az ott lévők számára ez a fajta öltözet, hogy ők a gyülekezetben csak másodrangot képviselnek. De hát az evangélium terjedése rengeteg olyan mélyen begyökerezett változást képes hozni, amely Istennek a teremtő jóságából a férfi és a nő egyenlőségét hangsúlyozza. Kereskedő volt és drága, kelmékkel kereskedve, biztos, hogy nagyon jó pénzeket is keresett. És ez nem volt olyan fontos számára a leírás szerint, amihez feltétlenül ragaszkodott volna, hanem egyszerűen hallgatta Pálnak a predikációját, és a többi asszonnyal, akik ott voltak, az imádság szentségére, annak igazi lényegére és közepére figyelve kiderül, hogy megkeresztelkedett. Az Úr megnyitotta a szívét, ahogy a Szentírás nagyon szépen mondja. Amikor szívünket kinyitjuk, nem teszünk más egyebet, mint azt, hogy tudomásul vesszük azt, hogy Istennek tudása bennünk,
teremtésünk erejétől fogva létezik. Amikor kinyitjuk a mi szívünket, akkor beengedjük a Szentlélek Úristennek a tüzét, és tanúbizonságát adjuk annak, hogy még mielőtt ezt megtennénk, azelőtt az Úristen az ő szeretetével megkeres bennünket. Jelenések könyvében olvassuk: nézd, én az ajtóban állok és kopogtatok, aki engem befogad, azzal együtt töltöm el a vacsorámat. Ez a csodálatos, hogy Isten keresve keresvén bennünket, önmagunkra találhatunk azáltal, hogy a lélek ereje arra indít bennünket, hogy szívbéli emberekké alakuljunk át. Egyébként az egyik fiatal orvosbarátomtól hallottam, hogy nem csak az agynak vannak sejtjei és idegsejtek, hanem a szívnek is egy külön sejtbéli háztartása van, és a szívünk okosságát és az értelmét pontosan ugyanúgy lehet csiszolni, ugyanúgy meg tudjuk tanítani a szívünket szívbéli gondolkodásra, mint ahogy az agyunkkal kurzív gondolkodást végzünk. A másik fontos pont, amit elmondanék, az, hogy az európai Krisztus hívőknek a kezdetéről hallunk. A keresztényeket először a pizidiai Antiókiába nevezték Krisztus hívőknek. Európában azonban az evangelizáció Pál apostol igazi, tüzes szívű, elkötelezett jóságával kezdődött el. És a Krisztus hívőknek a csoportja nőtt. Olyannyira megnőtt, hogy egész Európára kiterjedt, és manapság is élne, ha a tanúságtévő keresztény életformát mindenhol a szó legegyszerűbb értelmében, a Szentírásból kapott igazi tiszta erők formájában élhetnénk meg. Krisztus Urunk bátran mondja el magáról a saját megtérése közepette, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. A kereszténységnek valószínű, hogy tömeges, látványos gyarapodása nem igen lesz, viszont lesznek erős sejtek, erős kicsi magok, amelyek az Isten szavát szívükben hordozzák, és ennek a csodálatos, imádságos lelkületű erőnek kiáradása a kisebb közösségekből a nagyobbakra is átterjed. Filippi egyébként Pál apostolnak a kedvenc egyházközségei közé tartozik. Maga a szó, hogy Filippos, azt jelenti, hogy ló szerető. Igazi gazdálkodó emberek voltak, akik a ló szeretetükön túl úgy néz ki, hogy az Isten iránt való jóságukat is képesek voltak csokorba szedni. E közösségnek ír Pál apostol mindig a legszebb és a legcsodálatosabb buzdítóbb szavakkal: örüljetek! Újra mondom, az Úrban örüljetek!

Alig kerekedik ki az, hogy valakihez bemész és megkérdezik, hogy szeretnél-e valamit fogyasztani, vagy éhes vagy-e. A kereszténységnek ilyen kicsi apró dolgokon áll vagy bukik az igazi értéke. Az ortopraxia és az ortodoxia között különbség van. Az ortodoxia az igaz vélekedést jelent, a görög szó jelentése alapján, az ortopraxia pedig azt jelenti, hogy egyenesen gyakorlatba tudom ültetni mindazt, amit az evangéliumból hallottam. És ez a csodálatos esemény, ami bennem megmozdul, kibont minden olyan finom érzéket, amivel embertársamnak nem csak a szükségletét látom, hanem azáltal, hogy tisztelem jelenlétében megadom neki mindazt, amit Isten üzen általa, képes vagyok a vendégszeretet gyakorlatára. Leültetem, és javaimmal együtt az ő és az én együttlétem ereje felszabadítja azt, amit a Szentlélek Úristen számunkra sugal. Ezért nagyon fontos, hogy minden étkezés alkalmával, minden együttlét alkalmával tudomásul vegyük azt, hogy nem csak táplálkozunk, hanem Isten jelenlétének és az ő szeretetének részesei is vagyunk. Az evangélium két kis szempontot emel ki, az egyik a Spiritus Paracletos, vagyis a vigasztaló léleknek a jelenlétét, a másik pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy hogyan tudunk a tanúságtétel útjára rálépni. Szentlélek Úristen vigasztaló ereje nélkül, ahogy olvasok itt az evangéliumban, amikor Jézus azt mondja, ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, akkor megvilágosít ez benneteket. Ez a fajta megvilágosodás elsősorban arra vonatkozik, hogy belülről fény gyúl bennünk. Az igazi értékek közé tartozik az, hogy hamarabb látunk belülről, mint kívülről. Hiszen egész bensőnk, amely befele is építkező jellegű, amely a szívhez vezető lépéseket jelenti, ez egy olyan csodálatos dolog, hamarabb történik a belső látásunk, és csak később mondjuk rá a külső látásunkra, hogy igen, ezt észre vettem. Magyar nyelv csodálatos, amikor azt mondja, hogy észre vettem. Vagyis tudomást szereztem róla. Ez azt jelenti, hogy belülről már láttam valamit, de kívülről már észre is vettem. És ez rengeteg mindent jelent, szeretett testvéreim, az egész testünket, szellemünket és Isten iránti hódolatunkat mozdítja meg, ebből indulunk el, és ide térünk vissza. Ez tulajdonképpen a vigasztaló Szentlélek tudománya bennünk. Vigasztal, gyógyít, tágítja szívünket, lelkünket, értelmünknek is világosságot ajándékoz. A másik pedig a tanúságtétel, a martyrion. A régi fiatal egyháznál és egyházakban a martyrion szó nem csak tanúságtételt jelentett, hanem a hitnek azt a vállalását, aminek következtében, hogy ha kellett, akkor az életüket is áldozták. Manapság azt hiszem, hogy itt legalábbis Kelet-Európában nem sok olyan mártírról tudunk, bár a 20. században igen, akinek ilyen keményen meg kellene vallani a hitét. És mégis azt tudjuk mondani, hogy minden kicsi lépés, apró lépés az életünkben arra segít bennünket, hogy a tanúságtételünket folyamatosan és praktikusan tudjuk megtenni. Az Úr Jézus Krisztusnak ez az élete, életformájából adódó titok minket is kötelez.
az egy

0: Egyik angol gondolkodó mondja azt, hogy aki másnak jót akar, egyenként cselekedje. Mert az általában tett és általában vett jó cselekedet mentsége árulónak és tartnyalónak. De az egyenkénti jó cselekedet, tudományt, költészetet, belső lelki örömöt szül, és megadja az embernek azt a quint eszenciát, azt a belső látást, amelyet Isten országának a titkából hozunk magunkkal és viszünk vissza oda, hogy ez által kiteljesedjék az az örökös végtelen, amellyel Isten bennünket szeret. A húsvéti ünnepkörben erre a végtelenségre nyissuk ki szívünket. Bízzunk abban, hogy ahogy az első kis keresztény közösségek a szívük megnyitásával beengedték Isten országának igazi magját, az evangéliumot, úgy nekünk is sikerül a mindennapjainkban. Amen. Könyörögjünk. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozz Szent Egyházadat. Kérj, tartsd meg Szent Atyánkat, Leó pápát épségben és biztonságban, szent népednek szolgálatára.
1: Kérjéget hallgass meg minket.
0: Ára szent lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mutasd meg jóságosan arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj örök boldogságot elhunyt testvéreinknek és nővéreinknek, amelyben, akikért ebben a szentmisében felajánló és könyörgő imádságot mondunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését, te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.

áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk. Krisztus

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László főpásztorainkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházunk hitét. őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre is, akiket örök életre szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan föltámadására is, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgáljuk Istent és társainkat szeretettel. Templomodból, Uram, mielőtt távozunk, hőlporába hullva, újra imádkozunk, buzgón esedezve, arra kérlek téged, ne próbáld meg tovább ájítatos néped, ha te benned bízva munkája után lát, hulasd munkájára áldásod harmatját, ha könnyeid között örömért kiált fel, önbánatos néped, ó Uram, nevesd el, hogyha vész rohan rád, s te tőled kér segít, hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, iradván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökké. Amen. Dicsértessék és áldassék, legméltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké. Amen.

0: közvetítettük. Celebrált a dr. Köllő Gábor plébános, a kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látta el. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksömői Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárád Remetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárád Remete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárád Remete a Nyárád menti Szentföldnek nevezett tájegység legnagyobb települése. A Székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sorjázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájegységnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a nyárádmenti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban Remete. Nyárád köszvényes filiája volt. A név a személynévként is használatos Remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi Remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecsvárának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország ezeréves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban három emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett útakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekestetőre, Tompatetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza Weiss Stoss, nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a neves mester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Vájstosz segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszülete Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgona, a pécsi angszer és fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában négy harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi ferencesek gondozták. Vármezőben a templom gróf Majlát Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád remetei urunk mennybe menetele plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, kérjük továbbra is a szűzanya értünk és családjainkért való közbenjárását, a Szentlélek vezetését, az Úr Jézus szeretetét. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, hallgatóiért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a háború megszűnéséért, a betegekért, az őket ápolókért, orvosokért, az ágyhoz kötött betegekért, a szenvedélybetegekért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, hitünk növekedéséért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért, családi békéért, és mindenki a saját szándékára. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Csatlakozom én is az elhangzott ima szándékokhoz, és imát szeretnék kérni a heti szentmiséket, imaakat, rózsafüzéreket, fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekét. A boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának továbbá kérem a szűzanya oltalmát és az közben járását, gyermekem gyógyulásáért, az élőhit kegyelméért, a gyermekem a munkahelynek a megmaradásáért, neki a kollégáit, feletteseit, a rossz akaróinkért, jótevőinkért, ellenségeinkért, a gonosz szavazásáért a családunkban, sok-sok szeretetét, békét, a elhunyt hozzátartozóim lelke üdvéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, családomban a betegek gyógyulásáért, testvérem és a jó magam gyógyulásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, az UNED közösségéért, családjáért, a pápa szándékára, a világbékért, testi-lelki gyógyulásunkért. És Isten fizesse több fontos szándékért is, Isten fizesse, hogy meghallgattak, bejutottam. Áldott szép napot kívánok, hetet. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Köszönjük Jézus szépen, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk mindezen szándékokra.
1: A szent olvasót felajánljuk Rozália gyógyulásáért, akit most műtenek. Oly Isten adja, hogy sikeres műtéten essen át. Imádkozzunk együtt Emil Károly, Boti, Anna, László és Lacika gyógyulásáért. Ezt a szent olvasót is minden heti imád felszeretném ajánlani férjem megtérésért az italrabságából. Drága Jézusom, segíts neki, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítse kegyelmét, könyörüljön rajtunk, a világgyógyulásért, békességért, a gonosz távozásáért, Isten fizesse. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse.
0: Újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió. Halló.
3: Halló.
0: Mária Rádió, tessék mondani, adásban van.
3: Már igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Én szeretnék imád kérni a családomért, az unokáimért, a gyermekházasért, a bűneink bocsánatára, hitünk megerősödéséért, ellenségeimért, a Mária Rádióért és minden beteg emberért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a férjem megtérésért, a gonosztól való szabadulásért. Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imát a családom egészségért, hitünk megerősödésért, a lányom tanulási eredményeiért is, egy nagyon fontos szándékért, békért a világban. Jézusom, bízom benned, írja Emese Csíkszeredából.
0: És telefonálót köszöntünk, halló?
4: Halló!
0: Tessék mondani.
4: Hello.
0: Igen, Mária.
4: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szikszeredától László Margit néni vagyok. Fel szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét, egészség, békesség, szeretetét, Székelyudvarhelyre, Vak Mihály bátyám 2 éve múlt, visszaadta lelki teremtőinek, református temetőbe aludta örök álmát. Fel szeretném ajánlani Anna néniét Ülkébe, Dentuskájé szövéden, Simóki unokám gyermekei unokáimmal együtt Szentegyházára. Minden hozzám tartozó családtagomé, mindenki szeretetét, békességé, aki rosszat akar, azt is áldja meg a Jóisten, hódítsa meg a gondolatját. Minden Mária rádió hallgató, támogató, és felajánlom, kicsit elfogultam, bocsánatot kérek, békesség Istentől.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokért.
1: Szüzanyám, bocsáss meg bűneimet, segíts meg és hallgass meg kérésemet, hogy kapjak ma egy munkahelyet. Jézusom, bízom benned. Fiam gyógyulásáért, a depresszió betegségből, az ő hite megerősödésért, a Szentlélek vezetésért az életére, nehéz anyagi gondjai javulásáért, az édesanyja, köszönöm.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló? Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
5: Rózsa küzdőt el szeretném ajánlani Csiki Jánosné ángyó lelki időjét, akit a tegnap kísértünk utolsó útjára, a Csomagfalvi temetőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: A férjem Tankó Péter Gerc új és édesapám Antal János szakú lelki üdvükért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Adj Uram nekik örök boldogságot, imád kérek a fiamért, Isten fizesse. Rózsika óvónénineért imádkozzunk együtt. Szeretném a mai rózsafűzért felajánlani családom minden egyes tagjáért. A rózsafűzért mindennapi imát felajánlom Gábor atyáért, Csaba Szilágy Somjóról, Rózsika óvonéniért és Imréért imádkozok és kérek imát. Egy névtele hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, a szűzanya takarja be védőpalástjával, segítse kegyelmért, segítő kegyelmért, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítse ki belőle őket. Hallgassa meg a Jóisten. Ezt a rózsafűzért és imákat szeretném felajánlani a bűneim bocsánatáért, a családi békért, egyetértésért, és hogy a férjem szabaduljon meg az alkohol fogságából. Köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Zetelaki első áldozókért, szüleikért, a papácsért, aki felkészítette, nagyon ügyesek voltak.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen!
4: Én is szeretném felajánlani ezt a mai rózsafűzért a közös halottjaimért, a békéjé, a szeretetté, a háború megszűnéséjé, különösen még felajánlom Dalus Ázi néniét, hogy a Jóisten adjon neki boldog feltámadás az Úr Jézushoz, a jóságáé. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Én is ezt a rózsafűzért felajánlom László Piroskáért és a családjáért.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A rózsafűzért felajánlom az első áldozó gyermekekért, adja az Úr, hogy maradjanak hitben, szeretetben családjaik körében. Szeretném felajánlani a rózsafűzért családom egészségért, a kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért, önökért, békért, a betegekért, megfelelő időjárásért, gyermekeim 2 fontos szándékáért. Jézusom, bízom benned. Hallgassa meg a Jóisten. Felajánljuk a Szent Rózsafűzért és minden imát a családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Egy édesanya, köszönöm szépen. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm.
0: Nagy szeretettel köszöntjük az újabb telefonálót.
6: Halló. Halló, Mária Rádió.
7: Halló.
6: Adásba tetszik lenni.
7: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Minden
7: ezt a rózsafűzést és az összes imákat és szentviséket ezekkel együtt imádkozva felajánlom az elhangzott kérésekért. Felajánlom, drága jó testvérem, sikeres műtétét máma, a Csíksomja és Szüzanyas, a Jóisten vezessék az orvosokat a sikeres műtét elvégzésében. Felajánlom sok-sok betegtársam gyógyulásáit, főleg akik a kórházba vannak, valamint a Magyar Rádió minden dolgozójáit, hallgatójáit, fennmaradásáért. Egy áldott napot kívánok, Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeinkért, unokáimért, saját magam testi lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Istenem, hallgass meg kérésem, bízva a közös ima erejében. Köszönöm.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló!
8: Halló, halló!
6: Tessék mondani! Hallgatjuk önt. Igen, hallgatjuk önt. Tessék mondani az ima szándékot.
8: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen.
0: Megszakadt a vonal, tessék újra próbálkozni.
1: De megkérjük a kedves betelefonálókat, hogy halkítsák le a rádiókészüléket, mert visszhangzik. Köszönjük szépen megértésüket. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtérésért, a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos, Svájcból, egy mindennapi hallgató. Hallgassa meg a Jóisten.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló? Halló, Mária Rádió.
9: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen.
9: Azt a Szent Olvasó útja, mai osztás imáját. Önökkel imádkozom. Önökért. A Mária Rádiószág dolgozójáé, a jó mázsaság, meg fizesse meg áldozott munkájukat, felajánlom családjaimért, unokáimért, dédunokámért, az élő négy testvéremért, családjukkal együtt, a sok beteg, kumasszonyaimért, a sok fiatalért, a Jóisten adjon gyógyulást a betegeknek, a halottaknak örökni vigyalmat az áhúj, férjemért, egész rókonságban halottakért, mert sokan vannak. Részten juttatta a minnyájukat, és további segítők egy álmát, türálmát kérjük a drága szüzanyától. A Jóisten fizesse meg, kétessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen.
9: Isten fizesse.
1: A heti rózsafűzért felajánlom fiam egészségért. Imádkozom, hogy egészségben, szeretetben neveljék a kis csöpséget. A kisfiam kapja meg a méltó útját, azt az utat, amin boldogan elindulhat, a Jóisten óvja és vigyázzon rájuk. Szeretettel, édesanyjuk!
0: Ima szándékunk fogadásának a végéhez értünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt a Szűzanya dicsőséges rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói Unyikó Malomfalvi Egyházközség rózsafűzér társulat tagjai.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, és halálból.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Ennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony.

A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád,
1: csak egy szót szólj
0: szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűz

0: atyának. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki,
1: hogy igazságodnak őre,
0: az üdvözöttek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
0: Krisztus Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Egyházunk Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Csodálatos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Jó tanács Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Teremtőnk Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Üdvözítőnk Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztelendő Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Dicsérendő Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Irgalmas Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hűséges Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Igazság tükre!
1: Könyörögj érettünk!
0: Bölcsesség széke!
1: Könyörögj érettünk!
0: Örömünk oka!
1: Könyörögj érettünk!
0: Lelki edény!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tiszteletes edény!
1: Könyörögj érettünk!
0: Ájtatosság jeles edénye!
1: Könyörögj érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa!
1: Könyörögj érettünk!
0: Dávid király tornya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Elefántcsontorony!
1: Könyörögj érettünk!
0: Mária aranyház!
1: Könyörögj érettünk!
0: Frígynek szent szekrénye!
1: Könyörögj érettünk!
0: Mennyország ajtaja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hajnali csillag!
1: Könyörögj érettünk!
0: Bűnösök menedéke!
1: Könyörögj érettünk!
0: Betegek gyógyítója!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szomorúak vigasztalója!
1: Könyörögj érettünk!
0: Keresztények segítsége!
1: Könyörögj érettünk!
0: Angyalok királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Pátriárkák királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Proféták királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Apostolok királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Vértanúk királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hitvallók királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzek királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Minden szentek királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
1: Könyörögj érettünk!
0: Mennyekbe felvett királyné!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szentolvasó királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Béke királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörülj érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szűz

0: Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni! Hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas! Akarsz is segíteni, ó, irgalmas! Kell is segítened, ó, hűséges! Fogsz is segíteni, ó, kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke,
1: földreménye és
0: mennek ékessége. Kikértem én.

0: Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szüszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek,
1: tiéd élet sorában.

vagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Oltalmad alá futunk, Isten.

0: Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd meg minket szent fiadnak. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
1: és a mi jártásaink jussanak előbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen kérhettük a mennyei atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói a Nyikó Malomfalvi Egyházközség rózsafüzér társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az imaszolgálatot. Isten áldotta szép hetet, kegyelmekben gazdag napot kívánunk. Elköszönök a kedves hallgatóktól, József Ferenc technikai munkatársam nevében is. Májai Erzsébetet hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Mária Rádió Kogor utcai szerkesztőségének kápolnájából, délvidéken, Erdélyben, felvidéken és a határokon belül is. Ma egyébként az Anyaszentegyház megemlékezik boldog Salkaház és Sára vértanúról is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és téged testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megöljük húsvét szent ünnepét, attól gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neapolisba, innen meg Filippibe, amely Macedónia ezen részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepettünk és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű, istenfélő, bíborárus asszony, Tiatira városából. Ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást. És erővel rá is vett minket erre. Ez az Isten igéje.
2: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És Istenem,
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik. Ő majd tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, a Jézusnak a búcsú beszédéből olvasunk részleteket itt a húsvéti időszak utolsó heteiben, de ezeket a címeket később írták bele a Szentírásnak a különböző kiadásaiba. Az eredeti szövegben nem voltak ilyen szakasz vagy fejezet címek, és igazából ez nem is igazi búcsú beszéd. Sem a műfaját tekintve, hát sem pedig a tartalmát tekintve, hanem a zsidóknak a húsvéti vacsoráján, hát ez szokás volt, része volt ennek a szertartásnak, hogy ott a legfiatalabb résztvevő, egy gyermek megkérdezte a családfőt, hogy mi történt velünk ott Egyiptomban, amit most ünneplünk. Tehát azt, ami sok száz vagy ezer évvel korábban történt, azt magukra vonatkoztatták, és ezt magyarázta el a családfő. És Jézus tulajdonképpen hát a húsvéti vacsorának ezt a beszédét mondja el, csak hát más értelmezést ad az aktuális eseményeknek. Azt mondja, hogy az igazi szabadulás az itt zajlik, az igazi átvonulás a földi életből az örök életbe. Tehát ezért sem igazi búcsú beszéd, másrészt azért sem, mert nem arról van szó, hogy milyen szép volt együtt, és hát milyen fájó, hogy el kell válnunk, és hogy hát majd mihez kezdjetek nélkülem, hanem pont arról beszél Jézus, hogy hogyan van ő jelen a későbbiekben. A két kis szakaszból áll ugye ez a mai részlet, amit olvastunk, az első a vigasztalóról szól. Az atyától küldök, az igazság lelke, az atyától származik. Ezek nagyon fontos, súlyos kifejezések. Először is, ugye ezt a vigasztaló szót, hát nem kell azért nagyon túl értelmeznünk. A János Evangélium egy olyan kifejezést használ, ami hát ilyen pártfogót jelent, a korabeli ilyen bírósági eljárásokban nem volt ügyész, meg védőügyvédnek hasonlók, hanem hát akit megvádoltak, az vagy magát védte, vagy megkérhetett valakit, aki hát segített neki a védekezésben. A lényeg az, hogy a Szentlélek az nem valami isteni erő. Nem egyszerűen valami elvont dolog, hanem hát leginkább azzal írható körül, hogy személy. Persze nyilván Isten más, hogy személy, mint mi vagyunk, de mégis azt mondjuk, hogy az emberi személy az, amiben mi leginkább hát hasonlítunk Istenhez, vagy hát amikor azt mondja, hogy a teremtés könyve, hogy Isten ember teremtett a saját képére és hasonlatosságára, akkor hát Isten persze nem ember, emberré lett Jézusban, de ugyanakkor mégis valamiben hasonlítunk rá, és hát hogy ez, hogy miben, leginkább az, hogy személyiségünk van, kapcsolatokra vagyunk képesek, és így tovább. Tehát, hogy a Szentlélek az nem egy isteni erő, vagy ős elv, vagy nem egyszerűen csak valami fajta isteni kegyelem, vagy hatás, hanem hogy valódi személy az egy Istennek a része, és hát persze fontos ez a részlet a Szent Háromság gondolatának a kifejlődésében. A másik, hogy az atyától származik. Aztán érdekes, hogy a hitvallásunkban, ugye amikor elmondjuk a hiszek egyet, akkor már azt mondjuk, hogy aki az atyától és a fiútól származik. És hát aztán még később, ugye hát ez a negyedik század, és akkor a 1054-ben pedig a nagy egyházszakadásnak, kelet és nyugat egyháza elszakadásának, hát az egyik oka lesz ez, hogy most akkor az atyától származik, vagy az atyától és a fiútól. Na hát, miről van itten szó? Az, hogy az első századoknak az egyik hát tévtanítása volt az arianizmus, amely Jézus nem tekintette valóságos Istennek. És azért, hogy Jézusnak az istenségét, az atyával való egylényegűségét, egyenlőségét hangsúlyozzák, ezért hát beletoldották utólag a hitvallásba azt, hogy nem csak az atyától származik, hanem az atyától és a fiútól. És a keleti egyház hát ma is csak úgy mondja a hitvallást, hogy az atyától származik. Na most, hát most akkor ez mennyire jelentős ez a kérdés? Nem annyira, hiszen a latin szöveg az ugye azt mondja, hogy ex patre et filio quae. És az az érdekes dolog, egy kis nyelvészkedés, hogy a latinban háromféle módon fejezik azt ki, hogy és. Az egyik szó az et, a másik ez a utólag oda vigyeztet kve, és a másik, az, vagy a harmadik, az megint a két szó közé tett atque. Mit jelent ez a három szó? Az egyik az azt jelenti, hogy mellére, valódi mellérendelés. Tehát ugye megnézzük Rómában a csatorna fedőket, akkor SPQR, ezt a négy betűt látjuk rajta, ami nem egyszerűen csak az ABC-nek egy négy egymás követő betűje, bár véletlenül éppen az, hanem azt rövidíti, hogy Senatus Populusque Romanum. Vagyis, hogy szenátus és római nép, így mondanánk ezt, de nem azt mondja, hogy Senatus et Populus Romanum. Az mellérendelést jelentene. Hogy a szenátus és Róma népe egyenrangúan hozta meg azt az anyagi áldozatot, hogy Rómában csatornát építettek. A másik, a kve, hát az a mellesleg, a futottak még. Tehát, hogy ki csinálta a csatornát Rómában? Hát a szenátus. Na jó, mellesleg az a római nép is. És az atque, az pedig a bezzeg, de még inkább. Tehát azt mondaná, hogy szenátus atque populus romanum, az azt jelenteni, hogy szenátus, na de hát főleg a nép, hát ő adózott, ő fizetett. Tehát ez a filioque, ez pont azt fejezi ki, hogy hát az atyától származik, de hát a fiú küldi, vagy hát jó, hát a fiú is valamiképpen. Tehát, hogy nem egy lényegi teológiai kérdésről van itt szó. Voltak olyan teológiai viták, amelyek lényeget érintettek. Például az, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, az sokkal lényegesebb kérdése a hitünknek. Ez a úgynevezett filioque vita, ez inkább csak a teológiai megalapozását vagy ürügyét szolgáltatta annak az 1054-es egyházszakadásnak, amelynek hát sokkal inkább politikai vagy hát egyszerűen történeti okai voltak, hogy már úgy nőtt az egyház, és annyira nehézkes volt ott kapcsolattartás, ugye nem volt internet, meg egyéb repülőgép, hogy hát gyakorlatilag külön utakon járt már kelet és nyugat egyháza. De a lényeg az, hogy hát itt ugye így szerepel a János evangéliumban, hogy a lélek, aki az atyától származik, de hát legalább lássuk azt, hogy akkor ez nem egy ilyen központi hitbeli kérdés, amit akkor a mi hiszekedjünk, az így fogalmaz meg, hogy az atyától és a fiútól származik. Ennél lényegesebb dolgok is vannak. Következő ugye az, hogy tanúságot tesz rólam, ti is tegyetek tanúságot rólam. Na most, akkor ki tesz tanúságot? Hát az ember tesz tanúságot a másik embernek. A lélek az belülről erősíti a hívő embert. Ugyanakkor a hívő embernek a tanúságtétele, az evangelizáció, az akkor is a Szentléleknek a műve, akkor is isteni kezdeményezés, hogyha éppenséggel emberek hajtják végre. A sikere is nem elsősorban az emberi fölkészültségem vagy ügyességem múlik, hanem hát az Úristen kezdeményezésén, és hogy hát a célszemély azt befogadja-e. Ugye itt van egy érdekes kritérium még, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Hát amit később olyan fontosnak tart az egyház, hogy ugye ez megismétlődik az apostolok cselekedeteiben is, hogy olyas valakit akarnak Júdás helyére választani, akik János keresztségétől fogva ugye velünk együtt tanúskodnak a föltámadásáról. És hát az elmúlt 2000 évben is az egyház tanúságtételének ez a folytonossága, hát ez az, ami ma is fontos a számunkra. Nem valami más Krisztust követünk, hanem hát azt, akit az apostolok megismertek, és ami tudást, ismeretet továbbadtak. Aztán a következő bekezdés ugye az üldözésekről szól. Hát nyilván ez, itt is minden egyes mondat rászorulna az értelmezésre, elemzésre, de hát mindenre nincs idő egy ilyen kis elmélkedés keretében, úgyhogy jó azt látnunk, hogy Jézus megmondta előre, ez az egyik. A másik, hogy amikor ezt megírták, akkor ez már az ősegyház számára valódi tapasztalat volt. Az első század végén a zsidóság így kiközösítette intézményesen is a keresztény közösségeket, tehát hogy ez nem egyszerűen csak az egyénnek a szintjén, vagy a helyi szinten történt meg, hanem az intézményes zsidóság is elutasította a keresztényeket, kizárta a zsinagógából, és hogy tulajdonképpen aki ezt teszi, az azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, de Jézus azt mondja erre, hogy nem baj, amikor eljön az óra, akkor eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Tehát, hogy tulajdonképpen Jézusért vállalni ezt a sorsot, az nem tragédia, nem Isten feledkezett el az emberről, aki ottan szenved, hanem hát miattam teszik ezt veletek, mert nem ismerik az atyát, sem engem. Úgyhogy a vértanúknak a lelkületéhez ez mindig is hozzátartozott. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
2: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon.
0: Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőség

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen, a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedet.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

0: Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kényszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra jutettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje

0: által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most is az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket pedig, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diákonossal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg, Urunk, testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismereted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanukkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kielsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a terekedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogyha elékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondj, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Köszönjük szépen minden kedves hallgatónknak, hogy bekapcsolódtak Szentmise közvetítésünkbe, az egész magyar nyelvű hallgatói családnak. Imádkozzunk továbbra is egymásért. Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istenem.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Föltámadt Krisztus. Valóban föltámadt. Sok-sok szeretettel köszöntök ismét itt a görögkatolikus félórában minden kedves hallgatót a Mária Rádió Szakmár Németi stúdiójából. Május van, és az évnek ez az időszaka különleges a katolikus egyházban. A kiemelt Mária tisztelet hónapja a május. A hívők ebben az időszakban különböző Mária imák, Mária ájtatosságok, áhítatok imádkozása által is megszólítják Szűz Máriát, akit nem csak Isten anyjaként, hanem az egész egyház anyjaként is tisztelünk. Bár a keleti egyházban, s benne a bizánci, a mi esetünkre nézve a görögkatolikus egyházban, az Istenszülő elszenderedésének és mennybevételének ünnepe, közismertebb néven Nagy Boldogasszony, s az ezelőtti idő a szorosabban vett paraklisz éneklés ideje, mégis e tavaszi hónapot mi is az Istenszülő Szűz Máriának szenteljük. Ezzel bekapcsolódunk abba a hagyományba, amely mélyreható lehetőséget kínál annak felfedezésére, hogy Máriának milyen szerepe volt és van a kereszténység történetében, a katolikus hagyományban, valamint, hogy élete és erényei hogyan inspirálják továbbra is Jézus Krisztus követőit. Rövid visszatekintésként az elmúlt adásra engedjék meg, hogy felelevenítsem, hogy a paraklisz egy könyörgő ájtatosság az élők érdekében az Istenszülő Szűz Máriához, vagy Jézushoz, vagy valamely szenthez. Egy szentnek ajánlott dicsérő és segítséghívó, segedelemkérő istentisztelet, kérő ájtatosság a boldogságos Szűz Máriához betegségben, bajban, szorongatott állapotban végzendő szertartás. A szertartás elnevezése a görög nyelvben használatos paraklisis szóból származik, ami odahívást, segítségül hívást, kérést, vigasztalást jelent, sőt, buzdítást, felszólítást. A para mellett, mellé, kívül, túl, vagy talán szemben, és a kleó odahívni jelentések összekapcsolásával kialakult szóösszetétel. A keleti egyház hagyománya szerint a legősibb ránk maradt imádság, melyet a hívek a bűnbánat kifejezésére, a betegségek enyhítésére és gyógyulásokért való hálaadásért imádkoztak. Milyen nagyszerű, hogy Máriának, ahogy énekeljük, erős védelme alá menekülhetünk. Óhatatlanul felmerül itt az első keresztény évezred fordulóján kialakult ünnepünk az Istenszülő oltalma. És ezért nem csak májusban, de októberben is ugyancsak végezhető ez a csodálatos szertartás. Mária kiterjeszti oltalmi leplét az ő keresztény népe fölé. Mindnyájan oda menekülhetünk az ő erős védelme alá. Népiesen azt mondják, hogy Mária köntöse, köpenye vagy palástja alatt mindenki menedéket találhat. Az oltalmi ünnep védőlepelről szól, a paraklisz pedig nem részletezi, hanem egyszerűen erős védelmet említ. Azt énekeljük a paraklisban, hogy Isten előtt nincsen hatalmasabb közbenjárunk, mint Mária. Természetesen ez az emberekre vonatkozik. Az emberek között nincs nagyobb közbenjáró. Azt is énekeljük a paraklisban, hogy Mária minden bajunkban és szorongatásunkban velünk van. Megment bennünket, mivel Jézus végrendelete révén édesanyánk lett. Gondoljunk csak, a kereszt alatt
elhangzott szavaira, íme a te fiad. Jó anyaként minden szükségünkben segítségünkre van. Énekelhetjük a lélek minden kísértésében és szorongatásában is. De nem csak mi imádkozunk, Mária is velünk imádkozik, pontosabban imádkozik értünk. S milyen jó, hogy ő hatalmas közben járunk, velünk van minden bajunkban és szorongatásunkban. A szatmárnémeti Szent Miklós görögkatolikus templom hívei, és természetesen akik estéről estére a templomba érkeznek, ellátogatnak hozzánk, lassan megszokhatták, hogy a májusi és októberi ájtatosságok alkalmával elmélkedés sorozat is segít az elmélyülésben, mindig egy-egy témát körüljárva. Az idén, mivel ezt az egész évet az áldásnak, a megszentelésnek, a felszentelésnek, a szentelés gondolatkörére építjük, a Parakliszon elhangzott meditációk is erre összpontosítanak, jelen esetben az Isten szülő áldására vonatkozólag. Bár vajmi kevés, sőt, alig-alig találunk olyan ikont, szentképet, vagy talán szobrot, amelyen Mária adna áldást, az imádságokban, népénekekben fellelhető gondolatsorok segítenek abban, miként kell érteni azt, hogy Mária valakit megáld. Bár nem látjuk azt a kezet, amely áldással közeledik hozzánk, de mégis kiénekeljük, megimádkozzuk ezeket a gondolatokat, Máriának ezt a cselekvését. Ha csak az eddig elhangzottakat vesszük, ilyen és ehhez hasonló Mária áldásokban volt részünk elsejétől mostanáig. Add áldásod mindnyájunkra, énekeljük, a téged jöttünk köszönteni zarándok énekünkben. A második nap Máriát, mint kinyílt virágot találjuk magunk előtt, és áldásul kapjuk, hisz az egész világ áldásul nyerte őt. És ebben felfedezzük Máriának az áldás teljes voltát. És miután ebből az áldás teljességből ad nekünk áldást, szűzanyánk, Mária, üdvözlünk tégedet, bőséges áldásod áraz mindnyájunkra, énekünkből azt vesszük észre, hogy nem csak egy csipetnyit, hanem teljes egészében dús áldással közeledik felénk. Hisz minket Isten hozott e szent helyre, és ennek alapjául érezzük meg, hogy el kell mennünk Mária elé, hogy elrebeghessük a mi örömeinket, a mi bánatunkat. S az ő szent áldásának harmata úgy éltet bennünket, mint hajnalban a növényeket, s talán egy-egy könycseppként az arcunkon is lekördül, de hát kik hittel fogadjuk az ő áldását, letörli könnyeinket az arcunkról. Add áldásod reánk, Jézus Szentanyja, százezerszer üdvözlégy, Szűz Mária. Énekünkben újra csak Mária áldását fedezzük fel, hisz mi áldásodat várjuk, édesanyánk. Mária, Mária, kinyílt rózsaként, ott van a kezünkben. Ölej át most szerelmeddel, áldást adj ránk szent kezeddel. Énekeljük egy következő énekünkben, hisz köszönteni jövünk Szűz Mária örömére. S ott van a boldogasszony anyánk, aki segélyed áldásra magyar nemzetedet verszakkal, az egész népünket áldással árasztja el. Ezekből az eddig
elhangzott elmélkedésekből engedjenek meg most egy pár gondolatot, talán segít bennünket a lelki élet előhaladásában. És lehet jobban ösztönöz bennünket, hogy személyesen mindenki felajánlhassa ezt a hónapot égi édesanyánknak. Olyan időszak ez, ami felajánlásokra késztet, aki nem csak egyszerűen imádkozni szeretne, estéről estére az Isten szülő Szűz Máriával imádságban lenni, de valamiért, valakiért felajánlja ezt az ima sorozatot, mint egy ima füzért, szívvel, lélekkel odaállhat Mária elé, és kérheti az ő égi közben járását. Az áldásról tudjuk, hogy jó mondása, jó kívánsággal ellátott jelentés tartalommal nem más, mint egy cselekmény. Jót előidéző szó és gesztus, s az átok ellentéte. Jámbor kívánság köszöntési formaként úgy jelenik meg, hogy Isten áldjon. De érdekes módon van olyan nép, ahol amikor valaki tüsszent, akkor áldással válaszolnak a körülötte lévők. A Szentlélek kegyelmében részesítésének külső jele. Áldásban részesülhet az ember és a természet minden tárgya. Áldást oszhat a püspök, a pap, valamennyi keresztény, elsősorban a szülők gyermekeiknek, az idősebbek a fiatalabbaknak. Az áldás egy egész életre vagy hosszú útra szóló lelki táplálék, és visszavonhatatlan. Amikor a keresztény ember tudatosul abban, hogy az ő kötelessége és feladata, az öröm hírnek a tovább adása, hogy kivigyük a világba az evangéliumot, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldást mi, miután megkaptuk, közvetítenünk kell, tehát kötelességünk tovább adni, és nem csak egy darabkát belőle, ahogy mi teljességgel kaptuk, teljességgel adjuk is tovább. Áldás teljesnek szoktunk tekinteni egy ünnepnapot, vagy amikor áldás teljes kívánattal húsvétkor, karácsonykor, születésnapi kártyán vagy üzenetben jó kívánságunkat osztjuk meg a másik emberrel. Ha ez párosul a teljességgel, az áldást adó olyannal örvendezteti meg a befogadót, amiből valami jó, haszon, öröm származik, áldás fakad. Gazdagon megáld javakban, bővelkedő örömökben, áldásban, így gazdaggá válik, amiből egy egész időszak is megtelik ezzel a kegyelemmel. Mit jelent az, hogy teljesség, hogy áldás teljes? Valaminek teljes, egész, hiánytalan, tökéletesen volta, egész állapota vagy tulajdonsága valaminek, komplett, ahogy más idegen szóval is nevezzük. Vagy az életnek a teljessége, vagy a tudásnak a teljessége, vagy a felsorolásnak a teljessége, talán az idő teljessége, mely betelt, eljött valaminek az ideje. Egy teljes cikket is szoktunk olvasni, nem csak a címszót, nem csak a reklámot belőle. Bár sokan ezzel is megelégszenek. Van egy teljes napunk, egy egész napunk, hogy eltöltsük Isten kegyelmében. Bár ezt sokan csak addig értik, ameddig lemegy a nap. Viszont a napnak a teljessége az 24 órából teljes. Isten jelenlétében lenni az áldás feltétele. Ahogyan Mária is az volt, aki elsőként részesült abban az áldásban, amely abból a világosságból származik, amelyet Jézus hoz a világra. A megtestesülésnek és a megváltásnak a titka
az egész új teremtés közvetlenül ezzel a köszöntéssel kezdődik, és mindaz, ami Máriával elkezdődött és benne beteljesedett, valamiképpen bennünk és közöttünk is folytatódik, és beteljesedésre vár. Isten anyja az első áldott, és ő az, aki az áldást hordozza. Az első, akit ez az áldás elárasztott. Ahogyan Szent Erzsébet üdvözli, ő az áldott az asszonyok között. Egész élete az Úr fényében, az Úr világosságában telik. Jézusban megtestesült Isten nevének és arcának hatókörében, a méhéből származó áldott gyümölcsfényében. Ő az, aki az áldást hordozza, ő az a nő, aki befogadta Jézust magába, és világra hozta az egész emberi család számára. Így könnyebb megérteni, hogy a rajta keresztül átfolyó, átáradó kéréseink eljutnak a karján ülő Krisztushoz. Krisztus megáld bennünket, és ez az áldás Márián keresztül érkezik vissza hozzánk. Görögkatolikus szertartásaink között a Makkabeusok napi visszentelés egyik imájában a következő kép fordulunk az Istenszülő Szűz Máriához. A te ajándékaidra méltass minket, Istenszülő Szűz, elnézvén vétkezéseinket, és meggyógyítván betegségeinket, ó tisztaságos, kik hittel fogadjuk áldásodat. Az áldás, amit az Istenszülő Szűz Máriától kapunk, csak akkor lesz méreható, ha azt hittel fogadjuk. Hisz a hit, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. És ha itt olvasnánk tovább, akkor látnánk, hogy Szent Pál apostol elkezdi sorolni a zsidóknak, hogyan is tapasztalta meg a hitet Ábel, Noé, Ábrahám, Sára, Izsák, Mózes, mert hittel mutatott be Ábel értékesebb áldozatot, hittel kapott Noé felvilágosítást, hittel tagadta Mózes, miután felnőtt, hogy ő a fáraó leányának a fia, hittel keltek át a vörös tengeren, hit erejével omlottak le Jerikó falai, és folytatja, majd mondja, hogy nem elég ezekről beszélni, beszélhetnénk sok mindenkiről, akik ezt a hitet befogadták, és az ő életük boldoggá lett ezáltal. S ha átmegyünk az új szövetségnek arra az időszakára, amikor Jézus meggyógyítja a betegeket, akkor azt is látjuk, hogy úgy küldi el tovább, hogy menj, a hited megmentett téged. És ez bátorít bennünket, hogy csak akkor fogjuk megtapasztalni a hitnek a ránk vonatkozó gyümölcsét, amikor ezt kinyitott szívvel, de hittel fogadjuk. Mert ahol a hit, ott a szeretet. Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten. Van sokunknak kifüggesztve házi áldásként ez a felirat a házunk falán. Mert tudjuk, hogy a hit az áldásban teljesedik be. S hol Isten, ott szükség nincsen. Viszont a hit sok mindenre képes, de annak elutasítása ellenkező esetben pusztuláshoz is vezet. Azt is említettem a mai adásban, hogy nem találunk, vagy legalábbis kevésszer jelenik meg Mária szentképeken, ikonokon vagy szobrokon olyan ábrázolással, hogy áldásra nyújtja az ő kezét. Bár temetőkben hány és hány olyan rajz van, amely a sírkövön azt mutatja, hogyan ad áldást Szűz Mária szívével ellátott képről azokra, akik
oda mennek szeretteik sírjához, és imádkoznak értük. Mégis megtalálható egy olyan mozaikon, amely a Tiberisen túli Mária templomban található Rómában, a Santa Maria in Trasteverén, amely Lampridius római történetíró szerint kocsma helyett lett építve. A harmadik század elején a ravennai flotta kiszolgált tengerészei, akiknek a közelben nyugdíjas otthonuk volt, kocsmát akartak építeni azon a helyen, ahol ekkor már állt a Szent első Kalisztusz pápa által épített kis Szűz Mária kápolna. A hatalmas mozaik képén a montecassinói bencések munkájával a trónoló Krisztust az Isten anyával láthatjuk, a trón két oldalán szentek. Mária gazdagon hímzett aranyos, gyöngyös bizánci császárnő ruhát visel, fején drága köves korona, Jézus jobbjával átöleli őt, baljában nyitott könyv van e szavakkal, jöjj, választottam, rád helyezem trónomat. Szűz Mária viszont bal kezét áldásra emeli, jobbja kigöngyölített írástekercset tart az énekek énekének szavaival, bal keze az én fejem alatt, jobbjával átölel engem. Ez egy áldás, ami segít megmenteni a világot. Égi édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb és újabb kegyelmi ajándékokat ad minden egyes léleknek. Azt is megénekeljük sokszor, hogy áldásodat várjuk, édesanyánk. Ebben a várakozásban benne van a türelmetlenségünk, a csalódottságunk, de az a reményünk is, hogy a várakozásunk beteljesül. Egyrészt emlékezés által felidézünk egy-egy eseményt, egy történetet, egy szemét az életünkből, akivel vagy amivel boldog pillanatokat éltünk át, a szívünk képes újraélni eseményeket, s ezáltal jókedvre derül. Isten kapcsán is ugyanez történik, az ő gondoskodásáról, melyekre visszatekintve örömre lobban a szívünk, másrészt örömöt hozhat a lelkünknek, hogy megérezhetjük, fontosak vagyunk neki. Hányszor és hányszor kifejeztük már a várakozásunknak örömében, hogy nem csak mi várakozunk, de a várakozás asszonya, az Istenszülő Szűz Mária is várja az ő gyermekének odaadó imáját. A májusi hónap valamiképpen meghívás is arra, hogy újraéljünk a lelkünkben néhány szép esemény, valamint hogy megtapasztaljuk az Istentől, hogy nem vagyunk elveszettek, fontosak vagyunk számára. Álljunk készen szeretetet adni és elfogadni, mert ezáltal szépül meg a várakozásunk, ezáltal tud újabb lelki élményt megérezni a szívünk, és ezáltal leszünk méltó gyermekei, a ránk áldását nyújtó Istenszülő Szűz Máriának. Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Virágos május, ó Isten hozott, örülünk májusnak, a boldogságos szezonja választott hónapjának, amikor gyakran imádkozzuk a szinte minden nap a Lorettói litániát énekelve, elmondva, de különösen imádkozzuk a húsvét ünnepkör kapcsán dicsőséges rózsafűzért. Mi az, hogy imádság? Miért imádkozunk? Minek kell nekünk imádkozni? Miért van szükségünk az imára? Eszembe jut Máté 7:7, kérjetek és adatik nektek, és kinek ne lenne kérnivaló a kedves hallgató? Hát akkor imádkozzék! Ha valamit el akar érni az életben, vágya, terve van, imádkozzék, ugyanis az ima, ami vallásunk szükséges velejárója, az ima mutatja, hogy felettünk más erő, más hatalom is van, ami, vagyis az ima jelzik, hogy nem vagyunk mindenhatók, másra szorulunk. Ezért imádkozzuk a rózsafűzért minden nap, kérve a boldogságos szűzanya közbenjárását. Mi az ima? Kedves hallgatók, az ima az eső a lélek számára. Hiába dolgozzuk meg a földet, ha nincs eső. Hiába végzel jó cselekedeteket, ha nem imádkozol, semmit sem használ. Az ima megnyitja a lélek szemét, meglátja nyomorúságát, meglátja Isten segítségének szükségességét, megérti, hogy egyedül Istenre kell hagyatkoznia, és nem magára. Az ima benső beszélgetés. Az apa fiával, a király alattvalójával, az úr szolgájával, a barát barátjával, az ember Istennel beszélget. Milyen sokszor elmarad ugye az imádság, hányszor hallani szentgyónásokba is, vagy azon kívül is, hogy mondják az emberek, nincs időm imádkozni. Nem hiszem én el ezt a kifogást. Nem a hosszú és szépen kicizelált imaszöveg a lényeg. Elég a szív mélyéről fakadó foház, nincs idő. Ó, amit nagyon akarsz, arra bizonyára van időd. Mindig arra van idő, kedves hallgatók, amire szakítunk. Például van időd, hogy dolgozzál, van időd sétálgatni. Nem feledkezel meg ugye a napi étkezésről, mert fontos. Van időd mulatni, van időd szórakozni, van időd még bűnt is elkövetni. Csak éppen imádkozni nincsen időd. El ezzel a kifogással. Mi hasznom van az imából, kérdezheti valaki a hallgatók közül. Ó, kedves hallgatók, mennyire megszoktuk, hogy egy tapottat sem teszünk anélkül, hogy abból hasznot ne lássunk, mert az idő, szoktuk mondani, ugye pénz. Nem olvassuk-e az írásban, kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, Máté 7. fejezet, 7. vers. Még a kérésünk nem teljesül is, akkor is az ima a legpozitívabb cselekedet, az imádság a legszebb dolog ezen a világon, amit emberfia végezhet. Mert az ima felfelé irányítja tekintetünket. Az ima tisztítja a lelkünket, az ima fölemeli a szívünket, az ima megédesíti keresztünket, az ima megerősíti lelkünket a bűnnel szemben, a bűn ellen. Az ima kegyelmekben gazdagít bennünket, az ima kedvessé tesz Isten előtt, az ima út az örök élethez. Ha szeretjük Isten, mondja Vénei Szent János, a papok védőszentje, az ima olyan kedves és szükséges lesz számunkra, mint a lélegzés. Hát, kedves hallgatók, mennyire fontos, ugye, hogy ha lélegezzünk, ha emlékezzünk, akkor nem élünk. Ugyanúgy lelkileg is élünk, ha imádkozunk. Talán vannak hallgatók, akik azt mondják, annyit imádkozom, és még sincsen belőle semmi hasznom. Nem vagyok jobb semmivel. Ennek az az oka, hogy előkészület nélkül imádkozunk. Sokszor azt sem tudjuk, mit kérünk a Jóistentől, annyira hiányzik az összeszedettség. Az előkészület abban nyilvánul, hogy összeszedettek vagyunk, vagyis eltávolítunk minden zavaró momentumot, komolyan megfontoljuk, kitől és mit kérünk. Ezen kívül nagy bizalommal és kitartással imádkozzunk. Sok a kísértés, hányszor hallani szentgyónásban is, hogy elkalandozik a gondolatvilágom, nem tudok odafigyelni, amikor imádkozom. Jó, imádkozzál, és megkapod az erőt, hogy ellenállhass. Szent Mónika 5 évig imádkozott Ágoston megtérésért. Egyiptomi Mária 19 évig kérte az Urat, hogy megszabaduljon rossz gondolataitól. Kedves hallgatók,
az ima, tessék felfogni és megérteni, hogy ima nélkül nincs keresztény élet, ima nélkül, hát élő hullák vagyunk, bocsánat, zombik a kifejezésemért, mert az ima szükséges, ima nélkül nem járulhatunk méltón a szentségekhez, ima nélkül nem ismerjük meg hivatásunkat, ima nélkül nem ízleljük meg, milyen édes az Isten szeretete. Ima nélkül a keresztviselés nem szerez érdemet. No, de milyen legyen az igazi ima? Megszoktuk, hogy szorult helyzetben csak magunkra gondolunk, csak magunkért imádkozunk, pedig nem ez az igazi. Az igazi ima nem ilyen szűkszavú és önző. Krisztus nem arra tanított bennünket, atyám, ki vagy a mennyekben, add meg nekem a mindennapi kenyeret, bocsáss meg a bűnömet, és szabadíts meg engem a gonosz, hanem így. Mi, atyánk, kenyerünket add meg nekünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, szabadíts meg minket a gonoszul, Máté 6.9.13. Kedves hallgatók, az imában is figyelembe kell vennünk az isteni parancsot, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Isten szeretetnek, fele baráti szeretetnek és önszeretetnek az imában is meg kell nyilvánulnia. Ezért mondja Szent Jakab apostol, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat tehet az igaznak álhatatos könyörgése, vagyis imádsága, Jakab 5.16. Kedves hallgatók, vegyük ma szemügyre, hogy kiért is kell imádkoznunk, tehát kikért is kell minden nap a rózsafűzért elmondani, felajánlani. Mindenek előtt imádkozzunk és ajánljuk fel a rózsafűzért, szüleinkért és hitves társunkért imádkozzunk, gyermekeinkért és az egész családért, ez egészen természetes. A távol lévőkkel naponta imában érintkezni, velük beszélgetni, nekik segíteni, őket vigasztalni, nem csak kötelesség, hanem szent szükségesség. És milyen megnyugvás, ha tudatosítjuk e nagyszerű valóságot, mi imádkozunk értük, és ők imádkoznak mi értünk. Így a család a fizikai szétszakítás ellenére is együtt marad Isten kegyelmében és békéjében, mert nagyon sokat tehet az igaz imája, mint Szent Jakab apostol mondja. Nos, kiért imádkozzunk? Hát imádkozzunk embertársainkért és összes fele barátainkért, jó akaróinkért, ellenségünkért. Szoktunk-e erre egyáltalán gondolni? Azokért imádkozunk, akik velünk hasonló körülmények, hasonló kötelességek és hasonló szenvedések között élnek. Az ima megszilárdítja a barátságot, összeforrasztja a lelkeket, békét és lelki segítséget nyújt, mert nagyon sokat tehet, ne felejtsük, az igaz imája. Kiért imádkozzunk? Hát imádkozzunk nemzetünkért, országunkért, láthatjuk a mostani káoszos politikai helyzetet. Imádkozzunk hazánkért azért, hogy Isten tartsa távol tőlünk a háborút, és adjon tartós igaz békét. Kiért imádkozzunk még? Hát, amit már korábban említettem, nem csak jó tevőinkért, a jó szándékú emberekért, hanem ellenségeinkért. Kedves hallgató, ugye milyen idegennek és ellentmondásnak tűnik ez, pedig a gondolat igazán keresztényi parancs, nem a gyűlölet, nem a harag fényli Krisztus zászlaján. Krisztus is imádkozott ellenségeiért a keresztfán, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács 23.34. És így tett a megkövezett István első vértanú diakónus is. Kedves hallgató, űzd el a gyűlöletet szívedből, ébreszd fel benne a béke vágyát. A békét nem csak fegyverre, hanem imával is lehet és kell szolgálni. Még egyszer hangsúlyozom, mert sokat tesz az igaz imája, Jakab apostolt idézem. Kiért imádkozzunk még? Kedves hallgatók, milyen sokan van, akik a halál búzs birodalmából sóhajtoznak felénk? Hát ti szülők, testvérek, rokonok, barátok, kollégák, szomszédok, jó barátok, egészen elfeledkeztek rólunk. Együtt dolgoztunk veletek, veletek együtt éltünk, veletek barátkoztunk, veletek vigadtunk, veletek szomorkodtunk, és most már azzal, hogy meghaltunk és eltemettek bennünket, nem gondoltok reánk? Senki, de senki, igaz tisztességgel eltemettetek, mondhatja, keresztet tűztetek sírunkra, a Jóisten fizesse meg, de még nagyon is szükségünk van reátok, még nem vagyunk megérkezve, vagyis nem vagyunk otthon, nem vagyunk Isten országában, hanem a purgatóriumban, a tisztító tűzben szenvedünk.
és vezeklünk, segítsetek, segítsetek, segítsetek rajtunk, imádkozzatok, és ajánljatok fel szent misét, értünk, kérik. Meghalljuk-e? Eleget teszünk-e ennek a felhívásnak? Kedves hallgatók, imádkozzunk magunkért és mindenkiért, minden keresztényért és nem keresztényért, a pogányokért, hívőért és nem hívőért, mert sokat tesz az igaz, áradatos könyörgése, imádsága. Az ima nem hal a segítség, mely a végtelenben nyúlik. Mi az ima hatása? Ahol ima van, ott a gyermekek tisztelik és követik szüleiket. Ahol ima van, ott a házastársa szeretet és áldozat útját járja. Ahol ima van, ott öregek békés nyugalmat élveznek. Ahol ima van, ott lelkiismeretes munka folyik, ha senki sem látja. És ahol ima van, ott az élet keresztje alatt nem roskadunk össze, nem keseredünk el és nem esünk kétségbe. Ahol ima van, kedves hallgatók, ott van Isten áldása. Ahol ima van, nincs egyedüllét, nincs magány, nincs unalom. Mi adott a szenteknek erőt, hogy azzá váljanak, ami vélettek? Hogy az erényeket hősi fokban gyakorolják, sokszor elmenve a vértanúságig? Hát nem más, mint az ima. Az ima nem megalázó, hiszen a végtelen Istenhez vezet. Ha reánk szakad az egyedüllét szorongó érzése, amikor sem szülő, sem házastár, sem gyermek, sem jóbarát nem ért meg, amikor oly nagyon vágyunk szeretetre, és adival mondjuk, szeretném, ha szeretnének. Milyen jó, ha le tudunk borulni egy kopott érdeplőre, és kísérni magunkat, mert kedves hallgatók, van, aki megért, aki megvigasztal, Nostra autem conversatio in celis est, Filippiekhez írt levél, 3. fejezet, 20. vers. Mi a gyermek első cselekedet, amikor a világra jön? Sírás, kérés, keresi az életet, a táplálékot, amelyet az édesanyja ad. A kegyelmi rendben is az ember első ténye a kérés. A természet felett élet tele van nehézséggel, titkokkal. Isten csodás atya jósága, hogy nem kíván mást, mint hogy kérjünk. A halálos ágyon egy bűnös élet végén az ima megnyitja az eget. Az ima a hit első ténye, a szuverén tehetetlenség aktusa. Az imához a nyomorúság érzése szükséges. Az ima ugyanis feltételezi az ember megsemmisülését, hogy senki és nem képes semmire. De az Isten az alázat mellé az igazi nagyságot állította. A semmiség mellé pedig az igazi hatalmat. Kiadja az alázatos és gyenge embernek ezt a hatalmat. Isten szuverén jósága. Egy jó szívtől nem lehet úgy kérni, hogy meg ne hatódjék. Mennyivel inkább megindíthatjuk Istent kérésünkkel, kedves hallgatók. A tehetetlenség mindenhatóság lesz Isten jóságából, hiszen a kegyelem által istenivé válunk. Úgy vagyunk, mint a folyó, amely két part között folyik, de csak az egyik uralmát akarja elismerni. A földre vetve, ég és föld között, mi az éghez tartozunk, maga az ég bennünk van. Mivel a keresztény ember cselekedetei Szent Ambrus szerint az égben vannak, az ég bennünk, mert Isten bennünk, ez a hazánk, ez a boldogságunk. Ha a teremtett világot nézzük, megértjük, mit mond. A teremtett világ Isten írott szava, minden teremtmény egy szót mond, vagyis Isten. Van Isten, egy Isten, mondják a teremtmények, mert mi is vagyunk. Ő örök, mert mi mulandók vagyunk, ő végtelen, mert mi végesek vagyunk, mindenható, mert mi tehetetlenek és nagyon kicsik vagyunk. Mi nem tudunk másról beszélni, csak Istenről. Minden szó, minden cselekedet, minden, amely észszerű és tisztességes, Istenre vonatkozik. Istenről beszélünk, a tudományról szólunk, mert Isten a legfőbb igazság. Amikor édesapánkról, vagy édesanyánkról, barátainkról, vagy művészetről, illetve történelemről beszélünk, Istenről beszélünk, mert ő minden jónak a forrása. Van néhány ima, amit minden kereszténynek tudnia kell, ez a mi atyánk Pater Noster, üdvözl légy Mária, ugye mi atyánk a legfenséges, de Ave Mária, szűzanya dicsérete és oltalmának kérése, credo, vagyis a hiszek egy Istenben, mindenható atyában, hitünk megvallása, hit, remény és szeretet felindításával, Veni Sancte Spiritus, pünkösre készülünk, a Szent Lélek segítségével, a Te Deum, a hála, az egyház és mindenki hála imája, a miserere, a bánat imája, melynek csodás formát adott Dávid király az 50. zsoltárban, de profundis, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, ima halottakért. Szokjuk meg, hogy minden ügyes bajos dolgunkban Isten segítségét kérjük.
Türen a nagy hadvezér mielőtt csatába indult hadserege előtt letérdelt. Képzeljék el, kedves hallgatók, a földre, és úgy kérte Isten segítségét, oltalmát. Minden fontosabb cselekedetünk előtt Szent Gyóna, Szent Áldozás, hatalmas erőt ad az érzés, nem vagyok egyedül, velem van az Isten, velem van az Isten, Emmanuel. Ez azért erőm és világosságom jöhet, aminek jönnie kell a kínzó betegségben, a kietlen magányban, a kétségbeesésben és elhagyatottságban. Velem az Isten, és ez kell engem megerősítsen, vigasztadjon, velem az Isten. Ha imádkozni tudok, tehát akkor ketten vagyunk, ő és én. Így mindenre képes vagyok, nem félek, Szent Teréz szokta mondani. Teréz magában semmi, Teréz egy valami, Teréz egy szó és Isten minden. Fogjuk meg hát Isten kezét, kedves hallgatók, minden nap mélységes bízalommal, közelebb-közelebb Uram hozzá szoktuk énekelni. Húsvét van, Krisztus feltámadását ünnepeljük, és Krisztus feltámadás után, amikor időnként megjelent övéi között, szinte mindig az örömre hangolta őket, hogy örüljetek és örömötök teljes legyen, János 16:24. Ez Krisztus imája és jó kívánsága. Ime milyen értékes örökséget hagyott követőinek. Törvény a szeretet és béke törvény, a szent öröm hirdetése, evangéliuma. Így értették a kereszténységet első követői, és így is éltek. Az igazi keresztény aszketika megőrizte mindig az örömnek ezt a lelkületét, ez különösen fényesen megnyilvánul a szentekben, aki a keresztény törvénynek legtökéletesebb megvalósítói. Szépen mondta Kepler püspök, hogy a keresztény szentek az örvendő emberek galériát alkotják, de szép. Rosszul értelmezett felfogás alkot helytelen torzképet a szentekről, mintha azok világunk szomorkodó, besavanyodott ubor

tette. Gaudete iterum dico, gaudete, hek ezt elnim voluntázzei, mondom nektek, örüljetek. Filippiek ezért levél 4:4-1, vagy Tesszaloniki 5:16, még a római fogságból bilincsekbe verve is örömre buzdít, ez az eszmény. Gondoljunk az első századok dicső vértanúira, derűs, mosolygós arccal néznek szembe a kínzó szerszámokkal is, az amfiteátrumban az örömhimnuszált zengik az úrnak, aki méltónak tartotta őket a szenvedésre. Hermász pásztor a második században ajánlja már a keresztényeknek, hogy tegyék le a szomorúságot, amely a kétségnek, kételynek és a haragnak a testvére, s elűzni magától a szent lelket. Inkább fogadják be az örömöt, amely mindig kedves Isten előtt, mondja. Rufinus írja a sivatagok szent remetéiről, hogy örökösen vidámak és örömmel teli voltak, mivel az égbe vetették reményüket. Milyen szép az égbe vetni a reményt. Azt hiszi Szent Ferenc, a tökéletes vidámság szentje, minden örömre hangolta őt. Megitasul a virágoktól és naptól, testvéreinek is az örömöt hagyja örökségbe, s himnusz éneklés közben költözött el a világból. Mortem cantado suscipit, Színai Szent Kataniról írja Jörgensen, mindig friss és ragyogó, mint a májusi reggel, sohasem szomorú, mint a világ szegény fiai. Ezt szokta mondani, hagyjátok, hogy azok, akik az ördököz tartoznak, lehajtott és melankolikus fejjel járjanak, mi hozzánk az öröm illik. Az ünneplés az Úrban, de szép. Mi hozzánk az öröm illik, az ünneplés az Úrban, kedves hallgatók, mennyire meg kellene ezt szívelni nekünk. A villában, Kármelben még ma is mutogatják a zarándokoknak ama zeneszerszámokat, amelyeket ünnepnapokon és az öröm óráiban használt Nagy Szent Teréz. Rómában Torgatto Tasso tölgyfáján kő jelzi, hogy Néri Szent Fülöp kiment a Gian Niccolo rétjére a gyermekekkel játszani. Gyermek lett a gyermekekkel, annyira szerette, ha a gyermekek örültek, hogy egy alkalommal felkiáltott, inkább megengedném, hogy megverjenek, csak hogy örüljenek és nevét kezzenek. Íme a szent szokásos mottója, amely jellemző pedagógiai módszerére, fiacskáim, legyetek vidámak, szórakozzatok, de nevét kezzetek. Álljatok, szilárdan, ha tudtok. Szalízi Szent Ferenc genfi püspök szeretetre méltósága közismert, a szent és vidám szelídségnek megtestesülése fényt és meleget árasztott mindig maga körül. Ő szokta tréfásan mondani, un szent trist est un trissan. Ha egy szent szomorú, ott baj van az élet szentséggel. Un szent trist et un trist szent. Don Bosco Chieriben vidám társaságot, Société de l'Allergia alapított, amelynek motto és programja a Servite Domini in Letizia, vagyis örömben szolgálni az Úrnak. Később is mondta rendjének, a gyermekeknek legyen széles szabadság, az ugrálásra és futásra, a torna, a zene, a kiabálás, a színház, séták, a legjobb eszközök a fegyelem elérésére, segíti az erkölcsöt és szelítséget, csak arra kell ügyelni, hogy a társalgás témája és a résztvevő személyek beszédei ne legyenek káromlások. Hát íme egy sokor a sok szent életből, kedves hallgatók. Nem várhatjuk, kedves hallgatók, hogy minden szent életében, minden pillanatban kitűnjék a szeretetteljes öröm. A természet, a temperamentum, a különböző körülmények is jelentő szerepet játszanak ebben, de nem hiányozhat egy igazi szentben sem, még a legszigorúbb aszkétában sem, a bűnbánat legridegebb hirdetőjében sem. Az öröm ugyanis az életszentség fényének első sugara. A szenteknek, abban is Krisztus igaz tanítványának és követőinek kell lenniük, hogy bennük tükröződjék az emberek felé a teremtő végtelen jósága, szeretre méltósága és a keresztény vallás nagyszerűsége. Az élet szentségnek lényeges jegye nem csak az öröm, hanem az őszinte, élő, fáradhatatlan törekvés arra, hogy másokat felvidítsunk. Elnézést. A Quo Vadis nagyszerű regényének egyik legszuggesztívebb lapja az, ahol Vinicius kérdi Péter apostolt, Görögország teremtette a szépséget és bölcsességet, Róma hatalmat, de a keresztények mit tettek? Mi hoztuk a szeretetet, válaszolta Péter. Igen, a kereszténység a szeretet vallása, a szeretetre épült. A szeretet törvényét hirdeti az emberiségnek, a szeretet, amely maga az Isten, a szeretet, amely Jézus Krisztus, a szeretetet, amely az élet reménye és eszménye. A kereszténység szelleme nem a szolgaság, nem
nem a durva erőszak, hanem a fogadott fiúság lelke, a szelítségi, az örömi, a szabadsági és élet

ketté, amit a világ nem adhat. Gabriel D'Annunzio egy könyvtárat írt tele az örömről és világi élvezetről, egész életének egyedüli bálványává tette. Röviddel halála előtt ezt írt a mélységes szomorúsággal: Sono malato e infelice, vagyis beteg vagyok és boldogtalan. Ez volt különben az utolsó levele Giancarlo Maroni barátja, az 1938. június 12-én. Kedves hallgatók, egyedül a kereszténység az öröm isteni üzenetének ilyen őrzője és magyarázója. Az öröm problémájának tud olyan megoldást adni, amely megegyezik természetünkkel és értelmünkkel. A kereszténység Istenben is egyedül benne kutatja az öröm titkát és forrását. Az öröm elválaszthatatlan tehát Istentől, mert szentségének, igazságosságának, végtelen tökéletességének gyümölcse. Az igazi öröm elengedhetetlen feltétele ugyanis Isten keresése. A hozzávaló simulás, akaratunknak az ő akaratához való igazítása, a törvényei szerint élt élet, kedves hallgatók, így megtisztult az öröm és megtermékenyül. Így megtisztul az öröm és megtermékenyül valóban, és rádöbbenünk arra, hogy csak az egészen keresztény lélek tud igazán és teljesen boldog lenni, boldog életet élni. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, bátorítom és bíztatom továbbra is, imádkozzuk közösen minden nap a rózsafűzért, és ajánljuk fel szándékunkra, hogy hallottuk az előadásban, az imádság által mélységes szoros kapcsolatba kerülünk, párbeszédet folytatunk Istennel, hát szeressük továbbra is égédesanyánkat, a boldogságos szüzanyát, és kérjük az ihatatos közbenjárását a rózsafűzér imádkozásával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további áldott szép napot kívánok önöknek, és örömmel készüljünk Pünkösd méltó megünneplésére, illetve előtte lesz egy szép ünnep még, Urunk mennybe menetelét fogjuk csütörtökön ünnepelni. Ez is egy csodálatos, mély üzenettel bíró ünnep számunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Aggódhat-e a hívő ember? Nekem az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztály részül az a kegyelem, hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, és felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a minden teremtő Istenben, hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház útján. Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. Benne a belévetett hit által járulhatunk bátran és bizalommal Istenhez, vallja Pál apostol Efezusiakhoz írt levelében, majd később így folytatja: járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk fel ő hozzá, Krisztushoz, aki a fej. Általa az egész test, az összekötő ízek segítségével egybefogva és összetartva, minden egyes rész sajátos tevékenységével gondoskodik saját növekedéséről, hogy felépüljön a szeretetben. Bátorságunk néha, valljuk meg, megcsappan. Néha megkorholnak, mit aggódsz? Aki hisz, az nem aggódik, mintha az evangélium mást sugalna, mert nem nyugtató, hanem bátorító kihívás. Az igazsággal való találkozás az, ami aggaszt, ami útnak indít, vagy taszít. A találkozás sohasem elégíti ki valamivel és zárja le az utat. Ha igen, Isten meggyőző fogalommá redukálható, lévén élő valóság éppen a nyugtalanság élményén keresztül fejezi ki az életerőt. A hívő ember legbeszédesebb jele a nyugtalansága, legnagyobb hitvallása abban rejlik, hogy nem fél kérdéseket föltenni magának. A hívő ember nem a válaszokon él, hanem azokon a nagy kérdéseken, akik elég nagy teret engednek ahhoz, hogy helyet tudjon adni az Isten misztériumának, amelyet nem lehet megragadni beszédeinkkel, teológiánkkal, közeledni próbáló képeinkkel. De hogy visszatérjünk az előző kérdéshez, azt kell mondanunk, hogy az utazás egy olyan szükségszerűséggel kezdődik, amely mindenek előtt abban nyilvánul meg, hogy nem érezzük magunkat alkalmasnak, nem találunk többé olyan identitást, amely elég meggyőző ahhoz, hogy úgy érezzük, no, ez megfelel a legmélyebb igényünknek, lényünknek. Amikor elindulunk valami felé, valójában önmagunkat keressük. Ezt minden évszázad, minden nemzedékének emberei jól megértették, akik kezdettől fogva gondoltak azokra a vallási, spirituális utakra, amelyek a zarándoklat nevét viselik. Az igazi zarándoklat nem önelégülést szolgál, hanem elindulást, kihívást. Egy bizonyos helyes módon helyen keresni az istenséget nem föltétlenül azt jelenti, hogy egy pontos földrajzi koordinátában megtaláljuk majd, hanem annak fölismerését, hogy az indulásom és a zarándoklatom célpontja közötti térben van egy belső út, amely tudatosságra, döntő felfedezésre késztet az életemért. Magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, kezdi Szent Ágoston a vallomásokat. Érdekes például, hogy a bibliai beszámoló hogyan kezdődik. Pontosan Ábrám utazásával, az első emberrel, aki közvetlen és mély kapcsolatba kerül Istennel. Ez az első kérdés, amelyet Isten ezzel az emberrel szemben intéz minden hívő atyához, az első szó, amelyel megszólítja az, hogy hagyja el a saját földjét, atya házát, és induljon el az úton. Ebben az esetben Isten nem árulja el Ábrahámnak az utazás célját, egyszerűen jelzi neki, hogy el kell indulnia egy útra. Mint azt mondaná neki, menj az orrod után. Mindenek előtt meg kell kezdeni a kivonulást a kiinduló pontból, a bizonyosságból, az apai házból, hozzátartozói köréből, amely egészen addig a pillanatig meghatározta és emberként valósította meg. Ábrahám hitélete tehát nem valami vallás elméletre irányul, ami ebben a beszédében teljesen hiányzik. Ábrahám nem azért hívő, mert ragaszkodik az általa megértett eszmékhez,
Ábrahám éppen azért hívő, mert olyan mozgásban bízik meg, amelyet a szívében szükségszerűnek érez. Ez az ő módja a hitvallásnak, mert ahhoz, hogy a biztosat a bizonytalanra hagyja, mindig bizalomra van szüksége. A hit valódi cselekedete az, hogy elhagyjuk azt, amit tudunk, és elindulunk a nem ismert felé, elszakadni a szárazföldtől, hogy a lépést a következő föld, az előttünk álló tér felé irányítsuk. A hit szerint élet nem merülhet ki jól begyakorlott, sőt, jól bevált imák pontos elmondásával. Az út mindig az üresség megtapasztalása, az elszakadás, a búcsú élménye, annak a kockázata, hogy belépünk egy olyan dinamikába, mozgásba, amely nem megnyugtató, de a nagyobb ígérete, a teljesség ígérete hírnöke. Vagyis a remény sohasem egyértelmű tárgy, hanem mindig valami kimondhatatlan, aminek ereje van útnak indítani minket. Valaminek a reményéért mindannyian hajlandók vagyunk vállalni az utazás kockázatát, és ez az oka annak, hogy életünk ösvénnyé kezd válni úttá, amely elvezet minket valahova. Mondd el, milyen reményed van, és megmondom, ki vagy. Pontosan ebben az értelemben, ha megfordítanánk a diskurzust, akkor azt kellene mondanunk, hogy a remény hiánya, vagyis a kétségbeesés éppen az indíték hiánya, ami kockáztatásra késztet, a merészségre késztet, hogy kivonuljunk a bezártságunkból. Elindulni, de nem vihetem magammal jól begyakorlott imáim, kapcsolataim élményét. Ha hátraforgunk, sóbálványá leszünk, mint Lót felesége. Bálványozott vallási és társadalmi élményeink megbénítanak bennünket. Ábrahám azzal a kétségbejtő ürességgel indul útra, hogy nincs utódja. Mire való ez a vándorcirkusz? Menj ki a földedről. Mégis elindul, mert az Úr mondta. Az igazán kétségbe esett, aki nem találta meg az utazás okát. Az igazán kétségbe esett, aki nem talált okot arra, hogy mindent megkérdőjelezzen, hogy szembenézzen az átmenettel az előzőből, az utána következőből, a zártból, a nyitottba, válaszból az új kérdésre. Ennek a reménynek a felfedezése azonban mindig a hamis remények elvesztésén keresztül történik. Az emmausziak szójárásával kifejezve, pedig mi azt reméltük. Kapunk valami jobb helyet, beosztást, nyugisabb helyet, normális főnököt, szolgálatkész munkatársakat, rendes, készséges híveket. Az Úr nem az árnyékban sörözgetni hívja tanítványait. Menjetek, ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. És ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Minden nagy képűség fellengzős kivagyiság nélkül. Küldetésem, életem eredete és célja Istenben van, nem a körülményekben. Valójában életünknek azokban a döntő szakaszaiban, amelyekben minden csontig a lényegre szűkülnek, a hamis remények is összeomlanak, vagyis azok a hamis indítékok, amelyekhez kitöltik a napjainkat, de nem viselik el az élet súlyos dolgainak próbáját, nyomását, kihívását. Pontosan a hamis remények elvesztése váltja ki bennünk a vágyat a nagyobb reményre, valamire, ami szembe tud nézni a létezés elénk állította komoly dolgaival is. Kicsit olyan, mintha erre a kérdésre válaszolnánk, miért érdemes élni? Miért érdemes az életedet odaadni? Miért érdemes valamire rátenni az életet? Mi az igazi oka annak, hogy a halál drámájával is foglalkozzunk? Ha nem tudunk válaszolni erre a kérdésre, vagy ha nem is jutunk megfogalmazásához, az azt jelenti, hogy még mindig hamis reményekben vagyunk, amelyek gyakran csak egy módja annak, hogy mindig ugyanazon a helyen maradjunk, egy helyben topogjunk. Van egy szó, amely leírja a létünk bontakozása, lebénulásának pillanatait, az elégedettség. Aki elégedett, megelégszik azzal a kis zsebkendőnyi földarabbal, bizonyságokkal és tudattal, amiből élete áll. Nem keres mást.
nincs békéje, hanem állandóan a konfliktusmentességre törekszik. Fél a válságtól, ezért mindent megpróbál, ami távol tarthatja attól, ami megkérdőjelezheti bizonyosságát és bizonytalan egyensúlyát. Azt azonban el kell mondani, hogy a jelenkori boldogtalanság legmélyebb gyökere pontosan innen ered. Aki mintegy meghatározás szerint elégedett, nem lehet boldog. A legnagyobb félreértés pedig az, hogy a békét, a konfliktusok, az ellentmondás hiányaként fogjuk fel. Ez az igazi béke viszont indítékot talál arra, hogy be tudjon lépni a konfliktus szívébe. Mindannyian ritkán döntünk úgy, hogy spontán módon elindulunk az utazásra, és nagyon gyakran az élet sodorja útra az embert. Ez fölveti az igényt arra, hogy elhagyjuk a zártságot a benne rejlő nyitottság számára, bár igaz, hogy ez az út folytatódik, maga is áldássá válik, és növekszik a bizonyosság abban, hogy a gondviselés volt az, hogy tanulja lehettünk valaminek, ami véget ért, annak, hogy lássuk ennek az új kezdetnek a megjelenését. Ha a szenvedést okozott nekünk biztonságunk, élményeink városának összeomlása, az is igaz, hogy ez az ezernyi küzdelem közepette tett utazás valami új alapjaihoz vezetett, ahová az Úr vezet végül is nem egyszerűen a múlt helyreállítása, hanem olyan újdonság, amelyet nem lehetett volna látni, ha csak néhány dolog véget nem ér. De ha ránk bízták volna a választást, talán soha nem így végződne. Aztán maguk az események olyan helyzetbe hoznak bennünket, hogy megtapasztaljuk a végét ahhoz, hogy megtapasztaljuk a kezdetet. A gyermek talán soha nem hagyná el az anyja méhét, de egy bizonyos ponton maga a természet az, ami megtöri ezt a pont biztonságot, megállapodottságot, és lehetővé teszi a menekülést a zártságból, a szabadba, a benti életből, a kinti életbe. Minden önbecsülő utazásnak nem egyszerűen van kiinduló pontja és motivációja, indítéka, hanem mindenek előtt úti célja. Éppen ezért a harmadik kérdés, amely segíthet megvilágítani az utazás nagy témáját, pontosan az a kérdés, hová menjünk, mi a cél neve. Az utazás és a céltalan savargás, vándorlás között nagy a különbség, és a nagy különbséget pontosan a cél adja meg. Ha az ember tudja, merre irányulnak a léptei és az útja, akkor ennek a mozgásnak más a minősége, mint annak, aki anélkül mozog, hogy lenne célja, amely felé irányítsa az életét. Társadalmunkat hatalmas mozgás jellemzi, szinte izgatott mozgásként, nyugtalanságként határozhatnánk meg, amely mindannyiunkat csillapíthatatlanul mozgásba tart. De ami hiányzott, főleg az elmúlt években, az elmúlt generációkban, az a cél. Ezt nevezik a filozófiában metafizikai látásnak, célnak. A tájékozatlan életnek nagyon gyakran az a sorsa, hogy megismételje előző hibáit, hogy szinte mindig ugyanazokon a kérdéseken töprengjen, amelyek megváltoztathatják a ruházatát, de alapvetően, mint mindig, ugyanazok a kérdések. A keresztény megtérés nem egyenruha, jelvény és zászló cserét jelent. Új módon látást, a belső azonosulásból táplálkozó értékelés módot jelent. Az életen belüli eligazodás megtalálása azt jelenti, hogy megtaláljuk azt az eszményt, amely segít energiánkat, döntéseinket irányítani, és vándorlásunkat utazássá alakítani valamivé, ami elvezet minket valahová. Például mindig föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hová visz minket a kapcsolatunk, hová visz minket a tanulmány, hová visz a munka, hova a hibáink. Csak ha megvan az intelligenciánk, hogy megkérdezzük magunktól, merre tartunk, csak akkor minden más megvilágításba kerül, de csak akkor. De éppen ezen a ponton vagyunk elhivatva, hogy egy fontos célpontot tegyünk. A cél sohasem pusztán tervezés, nem érvelésből, az asztalnál elhangzott beszédből fakad, amit aztán valóságra alkalmazunk. A cél valóban elkerüli a tervezést, egyfajta kinyilatkoztatás, mintha arra emlékeztetne, hogy csak úgy tudjuk, merre tartunk, ha elindulunk az úton.
400 évvel ezelőtt, pontosabban 1623. június 19-én született Blaise Pascal, a 17. század egyik legnagyobb elméje, aki maradandót alkotott matematika, a fizika és a filozófia területén is. Pascal, bár vallásosan nevelték, nem vált ettől igazi keresztényé. Fiatal korától kezdve küzdött benne a hit és a hitetlenség, szeretett volna hinni, de a kétség egyre jobban rátelepedett a szívére. Ő maga így vall erről. Ime, ezt látom, ez ejt engem zavarba. Körültekintek, és mindenütt csak homályt látok. A természet nem tár elém semmit, ami ne indítana kétkedésre és nyugtalanságra, és mivel túl sokat látok a tagadáshoz, és túl keveset a megbizonyodáshoz, szánalmas helyzetben vagyok, és már százszor meg százszor kívántam, hogy ha ez a keresztény hit valóban Istenen nyugszik, akkor adjon róla félreérthetetlen jelet, hogy lássam, melyik oldalra kell állnom. Így azonban, nem tudva, hogy mi vagyok, és az sem, hogy mit cselekedjem, nem ismerem se a helyzetemet, sem a kötelességemet. Szívem teljes erővel igyekszik megtudni, hol van az igazság, hogy követhesse az örökké valóságért, semmit sem találnék túlságosan drágának. Kicsoda az, aki féli az urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon, mondja a zsoltáros. Ezt írja Kereső küzdelmében aztán tovább Pascal. Különféle egymással vetélkedő vallásokat látok következésképpen, mint hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, hogy ő proféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Jézus Krisztus bizonyító legnagyobb érvek a jövendőlések, Istennek ezért volt rájuk a legnagyobb gondja, mert a beteljesülésüket jelentő eseménysorozat olyan csoda, amelyik az egyház kezdetétől a világ végezetéig tart. Úr Jézus Krisztus, feláldozott bárány, aki földi életében vérrel verítékeztél és könnyet hullattál a mi bűneink nehéz súlya miatt, te megtapasztaltad az üldöztetést, megismerted az elárultatást, az elhagyottatást és az elutasítást. Fordítsd hozzánk tekintetedet, akik még vándorok vagyunk a földön és megpróbáltatások idején. Támogass minket szereteted erejével, hogy ragaszkodjunk keresztedhez, átélve a te szenvedésed, hűségesen kövessünk téged, és áthaladva a könnyek völgyén tudjuk majd énekelni a megváltottak számtalan seregével együtt az égi haza új énekét. Ott nem szenvedünk többé az éhségtől, és nem kínoz a szomjúság, sem a magány, sem az aggódás. Mert te szelíd, bárány és jó pásztor, letörölsz minden könnyet arcunkról. Neked az Atyával és a Szentlélekkel dicsőség, hálaadás mindörökre. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Ivas Józsa Ferenc köszönti Önöket. Dél van, harangoznak, kérjük imádkozzák velünk a mennynek királyné asszonya imádságet.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délúra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló ember, gyarló nép halált kielt.
0: Minket szívbéli hála köt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront rejánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát, s véle egy fiát, s a szent lelket, ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél.
1: Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom.
0: Fogyni ne hagy számból a hűség szavát, ítéleteidben van reményem.
1: Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre.
0: Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem.
1: Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent.
0: Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.
1: Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet. Rendelkezéseidről elmélkedem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám.
1: Meghallgatta jaj szavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabból.
0: Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött.
1: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket.
0: Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
1: Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevély és álnok embertől.
0: Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk. Nincs hozzád hasonló.
1: Ha hirdetni és elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát.
0: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked. Fülemet azonban megnyitottad.
1: Égős, engesztelő áldozatot sem követeltél. Így szóltam akkor, íme eljövök.
0: A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat.
1: Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben, ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod.
1: Igazságodat nem rejtem el szívembe. Hűségedet és segítségedet elbeszélem.
0: Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
1: Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen.
0: Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet.
1: Utolértek engem bűneim, már látni sem tudok.
0: Több a vétkem, mint hajszál a fejemen, szívem is ellankad egészen.
1: Szabadíts meg, Uram, irgalmasan. Uram, siess segítségemre.
0: Újjongjanak és örvendjenek benned az istenkeresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli.
0: Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Rövid olvasmány. Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe vetett hitáltal, aki őt a halálból feltámasztotta.
0: Az Úr láttára, alleluja!
1: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megüljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a mai nap örömhíréről, időjárás jelentést hallhatnak, ma a Karitás magazin a cselekvő szeretet lesz hallható Vetési Nándor szerkesztésében. Végül műsorainkat ismertetem. Kérem tisztelettel, maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. május 11-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és Józsa Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 13 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba. A csíksomlyói ferencesek önkéntes aktív tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz. Kérdés esetén Tímár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 29 26 76-os telefonszámon. Még egyszer megismétlem a telefonszámot, 0722 292 676-os telefonszám.

Lelki napot tartottak Kápolnás faluban. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem óvd meg őket a gonosztól. Mottóval tartottak lelki napot Kápolnás faluban az Élet a lélekben imacsoport szervezésében, a helyi Szent Péter és Pál templomban. A lelki napon a Szentlélek hívás után Bajcsi Tibor, az Élet a lélekben imacsoport oszlopos tagja, osztotta meg gondolatait, tapasztalatait és rávilágított, hogy Jézus is meg volt kísértve a gonosz lélektől a pusztában. Tanúságtételekkel folytatódott az esemény, ahol a tanúságtevők őszintén elmondták élethelyzetük nehéz pillanatát, és hogy hogyan lett mindennél fontosabb Isten az ő életükben. Az imaszolgálat alatt is érezhető volt az Isten jóságos szeretete, bőséges kegyelem áradt a jelenlévőkre. A szentségimádással és dicsőítéssel fejezték ki hódolatukat az oltári szentség előtt. A szentmisét Küsmödi Csongor segédlelkész mutatta be.

Ünnepi Szent Misa Gyulafehérváron. Ma délután 6 órától a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi Szent Misa keretében nyitják meg a Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát. Főcelebráns Monsignor Gian Piero Gloder érsek, Románia pápai nunciusa. A zenei szolgálatot a Szent Cecília kórus és a zenekar látja el. A Szent Misa élőben követhető lesz a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook oldalán.

könyv bemutató Sepsiszentgyörgyön. A Sepsiszentgyörgyi Botpéter megyei könyvtárban holnap délután 6 órától mutatják be Kovács Levente, marosvásárhelyi író, egyetemi tanár, Tüzek és Hanvak című legutóbbi regényét. A rendezvényen a szerző beszélgető társa László Zsuzsa színművész. A kötetből felolvasnak Gecse Noémi, László Zsuzsa, Tulit Éva és Orsányi Szabolcs színművészek, házigazda Szonda Szabolcs, könyvtárigazgató.

Szent Antal nagy 900 Szárhegyen. Holnap a délután 6 órától kezdődő Szent Mise keretében folytatódik a Szent Antal nagy 900 a Szárhegyi Ferences templomban, nem feledkezve meg arról, hogy erre az évre a Ferences templomokhoz kötődően a hívek részére 14. Leó pápa a teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét adományozta, mivel ebben az évben ünnepeljük Assisi Szent Ferenc húsvétjának, tranzitusának 800. évfordulóját, éppen ezért az idei Szent Antal nagy 900 elmélkedéseinek témái is ehhez kötődnek. A negyedik ked elmélkedési témája Ferenc, aki megízlelte Isten édességét.

Tarisznyás est Gyergyó Szent Miklóson. Iden is folytatják a Tarisznyás estek sorozatát, s várják a múzeum barátokat, érdeklődőket minden hónap második kedjén egy-egy tartalmas órára, ahol különböző területek és szakemberek kutatási eredményeivel izgalmas térségünket és tágabb környezetünket érintő tudnivalókkal ismerkedhetnek meg. Holnap délután 6 órakor Kisné Porti Kirén néprajzkutató, néprajzi szakíró, szakoktató tart előadást, aki a magyar népi kultúra, népi tudás ősi különböző területein felelhető gyökereit fogja bemutatni a Tarisznyás Márton Múzeumban.

Fotókiállítás Marosvásárhelyen. Csütörtökön délután 6 órától nyílik meg Marosvásárhelyen a Bernádi házban Nagybotont legújabb fotókiállítása Ladak az ég kapujában címmel, amely különleges vizuális utazásra hívja az érdeklődőket India távoli misztikus hegyvidékére. A kiállítás képei a Himalája magaslati világába, Ladak különleges tájaira és ősi kultúrájába engednek betekintést. A fotoművész bemutatja India az emberiség bölcsője című könyvét is, amely személyes élményekben és dokumentarista fotográfiákon keresztül tárja fel India sokszínű kulturális örökségét. A kiállítás ideje alatt Nagybotont személyes tárlatvezetést is tart, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek az expedíciók hátterébe, a képek születésének történeteibe, valamint Ladak különleges világába.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a következő napokban továbbra is változékony marad az időjárás Romániában. Erős esőzésekre, zivatarokra és helyenként hígesőre is számítani lehet, miközben a hőmérséklet a hét elején még az ilyenkor megszokottnál magasabb lesz. A lehűlés holnap kezdődik, a hegyekben pedig havas eső és havazás is várható. Ma ismét fokozódik a légköri instabilitás, különösen a délutáni és esti órákban, illetve kedre virradó éjszaka. Az instabil időjárási jelenségek főként az Erdélyen belüli régiókban jelenkeznek majd, de az ország déli részét is érintik. Zivataros záporokra, villámlásra, átmeneti szél erősödésre és elszigetelte jégesőre is számítani lehet. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 24, Baroton 18, Besztercén 21, Brassóban 19, Csíkszeredában 17, Désen 20, Déván 19, Dicsőszentmártonban 18, Fogarason 20 fokot mértek. Gyergyóalfaluban 14, Gyulafehérváron 20, Kézdivásárhelyen 18, Kolozsváron 19, Mára Maros-szigeten 22, Maros-Hévízen 17, Marosvásárhelyen 20, Nagybányán 22, Nagycsármáson 20 fokot mértek, míg Nagyszebenben 22, Nagyváradon 25, Rezsicabányán 21, Sepsiszentgyörgyön 20, Szatmárnémetiben 23, Székelyudvarhelyen 20, Temesváron 22, Tordán 19, Zilahon 22 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére ért. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.hu címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű

0: Eljön a vigasztaló, a Szent Lélek, aki tanúságot tesz rólam, és az Atyáról, hangzik el Jézus bátorító szava a mai evangéliumban. Nyissuk meg fülünket a hallásra, és szívünket a szeretet a legszentebb íge befogadására, a Szent Lélek által. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap örömhíre következik Ambrus István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk nyitott szívvel és mély alázattal az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink, bocsánatára. Ha eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Kedves rádió hallgatók,

0: Az Úr Jézus Krisztus a mai reggelen beszél nekünk arról, és arra akar tanítani és bátorítani, hogy amikor eljön a vigasztaló, a Szentlélek, az igazság lelke, ő tesz őról a tanúságot. A Szentlélek eszükbe juttat az apostoloknak mindent, amit Jézus mondott, és így akkor megértik és felismerik, hogy ő az Atyától jött. Ugyanezt adja nekünk is az Úr Jézus Krisztus. A Szentlélek bennünk is változást tud létrehozni, és meg tudja valósítani azt, hogy felismerjük és megértsük, hogy amit az Isten igében olvasunk, az valóban Jézus Krisztusról szól, aki az Isten fia, aki meghalt és feltámadt értünk. Ebben segít nekünk a Szentlélek, hogy ezt el tudjuk hinni, és ez szerint alakítani az életünket. És aztán Jézus tovább fordul, és azt mondja, hogy tegyetek ti is tanúságot rólam. Nem csak az apostolait bízza meg ezzel a tanúságtétellel, hanem minket is. A szeretet, a béke, az elfogadás, a megbocsátás, ezek mind olyan lehetőségek, és olyan utak vagy terek, ahol megmutathatjuk, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy mennyire szeret bennünket. Mert amikor valakit szeretek, akkor megmutathatom, hogy hogyan szeret az Isten éppen rajtam keresztül, vagy amikor valakinek megbocsátok, akkor éppen megmutathatom azt, hogy milyen irgalmas az Isten, amikor rajtam keresztül megbocsát, és tudom azt, hogy ezek mind csak egy parányi rész, amit megmutathatok az Isten irgalmából, de ezzel tudok segíteni azokon, akikkel éppen találkozom. Jézus hív minket a tanúságtételre. Nem élhetem úgy az életemet, hogy azt mondom, én nem akarok tenni ilyent, vagy én képtelen vagyok, vagy én már túl öreg vagyok, vagy éppen túl fiatal, vagy most éhes vagyok, vagy szomjas. Az adott helyzetben, az adott körülmények között nekem erről kell tanúságot tenni. Jézus velünk van, ő adja az erőt, adja az ő kegyelmét és a bátorítását. Arról is beszél, hogy ezt nem mindenki fogadja el. Azt mondja a tanítványnak, ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Nap mint nap tapasztaljuk mi is, hogy olyan nehezen fogadják el az emberek, amikor imára hívjuk, akár szentmisére, vagy templomba, vagy nagyon sokszor halljuk, hogy hát azt mondják fiatalok, majd hogyha idősebb leszek, akkor ráír arra, hogy templomba menjek, mert menjenek az idősek. De nem tudjuk, hogy mikor jön el az életünkbe az a pillanat, amikor az Úr elhív a földi életből. Ezért nekünk úgy kell élni és járni, hogy mindig készen legyünk, és mindig az adott helyen legyünk. Azzal a feladattal megbízva és azt végezve, amire az Isten megbízott és amire meghívott. Nem a félelem kell, hogy vezessen bennünket, hanem a szeretet. A Jézus iránti szeretet. Akármit is tesznek, nekünk akkor is tanúságot kell tenni arról, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Jézus bátorít bennünket, hogy legyünk készen. Bármilyen helyzetben. Tudnunk kell azt, hogy ő nem hagy el minket, és nem vagyunk egyedül. Akármilyen megpróbáltatás között élek is, járok is, tudnom kell, hogy velem van az Isten. Ha bizalommal fordulok hozzá, és mindig tudatosítom magamban, akkor előbbre tudok menni, akkor meg tudom mutatni az isteni szeretetet, az Atyát. A mai nap legyen bennem ez az elhatározás, hogy tudatosan akarok a Szentlélekkel járni. Tudatosan akarom úgy élni az életemet, hogy engedem, hogy a Szentlélek munkálkodhasson. Lehet, hogy felfedezek magamban olyan magatartást, ami esetleg másokat eltántorít, ami másokat megsebez, vagy olyan helyzeteket, ami által másoknak nehézséget teszek, és talán örülök is annak néha, hogy másoknak fájdalmat okozhatok. Vigyem az Úr elé, és adjam oda neki, és kérjem azt, hogy Uram, vedd el tőlem ezt, mert már elegen és eleget szenvedtek a körülöttem lélők. És hogyha ezt megteszem, ezzel a bizalommal fordulok, akkor a Szentlélek átformál átalakít, akkor elveszi tőlem mindezt, ami ott van bennem, és megtapasztalhatom az ő alakító, formáló kegyelmét és szeretetét. Megtapasztalom én is azt, hogy mennyire irgalmas az Isten, mennyire megbocsátó, és hogy mennyire szeret. És akkor én is tovább tudom adni, és meg tudom tapasztalni, és tapasztaltatni másokkal is, hogy milyen hatalmas az Isten. Ezért kérjük a vigasztalót, a Szent Lelket, árassza ki bennünk az ő erejét, hatalmát. Mutassa meg, hogy hogyan érjünk, hogyan járjunk, hogyan cselekedjünk, hogy ezáltal Isten akarata megvalósulhasson itt a földön. És bármilyen helyzetben vagyok is, akkor is éljem meg azt a szeretetet, amit rehív az Isten. Nem mondhatom azt, hogy túl sok a rossz ember, vagy rossz világban vagyok, vagy sok ember, aki körülvesz, mindig csak rosszat akar. Nekem akkor is a Szentlélek vezetésével kell élnem, és engednem kell, hogy ebben a vezetésben ő irányítsa az életemet, szavamat, cselekedeteimet, hogy Isten dicsősége mutatkozzon meg, és nyilvánuljon meg általam és körülöttem a világban. Mennyei Atyánk, arra kérünk, hogy erősíts meg minket, és add Szent Fiad által a Szent Lelket, hogy vezessen, irányítson bennünket, és a Szent Lélek által járva a föld életet, szebbé tegyük a környezetünket. Megmutathassuk a te szeretetedet, jóságodat, a te örömteli arcodat, és így valóban örömmel éljünk ebben a földi életben, ezen a világon, és majd, amikor a földi életből eltávozunk, ott is veled örülhessünk a mennyei dicsőségben. Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Déli magazin.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő 20 percben a Cselekvő Szeretet című műsorunk lesz hallható, a Gyulafehérvári Caritas magazinja, melyet Vetési Nándor szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk Önök számára!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Május az ápolók hónapja.

Május az ápolók hónapja. A gyulafehérvári Caritas kiemelt figyelmet fordít az ápolókra májusban. Ebben a hónapban az ő munkájuk előtt hajtunk fejet, fejezzük ki hálánkat azért, mert megkönnyítik mindannyiunk életét, számíthatunk rájuk betegségben, bajban. A Katolikus Egyház szeretett szolgálata évek óta szervez eseménysorozatot, az ápoló-gondozó csapatok külön-külön is ünnepelnek, illetve vannak olyan események, melyekre társintézmények képviselőit is meghívtuk. Idéntől tágítjuk a kört, kisfilmekkel, beszélgetős műsorokkal és újságcikkekkel segítjük azokat a családtagokat, akik otthon beteget ápolnak. Kiemelkedő rendezvénye e hónapnak az ápolók konferenciája, amelyre minden évben a Szent Erzsébet idősek otthonában Gyergyószent Miklóson kerül sor. Ennek idei kulcsszava az életminőség, időpontja pedig május 12-e. A konferencián társintézmények és a Caritas csoportok képviselői mutatnak be jó gyakorlatokat. Megismerkedhetnek a jelenlévők a kertterápia fogalmával és hasznával, a prevenció jegyében pedig a Shelba-Lima módszereit is ismertetik nappali foglalkoztatók csoportvezetői. Jaj a családnak, ha a családtag ágyhoz kötötté válik. Ilyenkor segítségre van szükségünk, hogy élhetővé tegyék újra a megváltozott életet. Számukra készült a Caritas szakemberek tanácsait, eligazításait tartalmazó Caritas támasz sorozat, melynek részei írott anyagban, beszélgetős műsorban és kisfilmben válnak elérhetővé a Caritas Facebook oldalán. Többek között olyan témákban jelentenek ezek támaszt, mint haza kerül a beteg, melyek a legfontosabb teendők, milyen támogatási lehetőségek vannak, milyen segédeszközökre lehet szükség, hogyan kell berendezni a betegszobát, mire kell figyelni a beteg fürdetése, étkezése során, hogyan lehet megelőzni a fekvésből adódó másodlagos betegségeket, mit kezdjünk, ha hozzátartozunk demenciával küzd, mikor kell elgondolkodni az öreg otthon lehetőségén. A szakemberek remélik tanácsaikkal igazi segítői tudnak lenni a beteget ápoló családtagnak. Az ápolók tehát munkával ünnepelnek ebben a hónapban is. Legyünk hálásak létükért!

Háromszéki ápolók majálisa. Dolgozni is, játszani is, mulatni is tudnak az otthoni beteggondozók. Aki látta őket, könnyen juthat erre a következtetésre, főleg, ha még a majálisolásukban is bepillantott. Május az ápolók hónapja a Caritasnál, s ha már e hónap lett kiválasztva e célra, egyúttal a munkaünnepét is meg lehet tartani. Két tucatnyi beteggondozó kerekedett fel a Kézdivásárhelyi központból, hogy egy gerencei erdei házban építsék a csapatot. Hopmestereket is hívtak, hiszen a pityókástokány mellé maradandó élményekre is vágytak. Így Gál Jucival együtt már hatodik alkalommal lehettünk társuk az erőforrás teremtésben. Olyan emberek alkotják itt az otthoni beteggondozók csapatát, akik már semmitől sem lepődnek meg, soha nem panaszolnak, amit kitalálunk számukra, azt jó munkának tekintve véghez viszik, a végén pedig leszűrik belőle a következtetést, azt, ami építi egyénileg és csapatban őket. Gondoltunk egy ilyen eszemiszomra, nem mehetünk üres kézzel, hát vittünk hagymát, igaz, hullahopp karikára rögzítve a zöldséget, amely csak a testükön keresztül juthatott el, botig a szakácsig. Aztán vittünk pityókát is, de tálat csak hanyat fekve, talpukkal tarthatták meg, közben pedig egyenként húzták le papucsukat úgy, hogy az eleség ki ne boruljon. Kellett víz is a tokányhoz, az két csapatban versengve, kezek használata nélkül szájban tartott pohárral juttatták el a célig. Megmértük a vízmennyiséget, hajszál választotta el őket egyik csapatot a másiktól. Az alapanyagokból közösen főztünk tokányt, amely a légitározás mintájára légszakácskodássá vált, a képzeletben óriásira nagyított eszközökkel, óriási mozgásokkal lehetett csak végrehajtani egy-egy munkafázist. Sőt, a kóstolás sem volt könnyű, hisz a képzeletbeli kanalaknak olyan hosszú volt a nyele, hogy csak egymást etethették, és ha a munka dandárján túl voltak, jöhetett a kocintás. Igen ám, de pohárral a kézben kecskebukkázni is kellett úgy, hogy a benne lévő nedű ne a társakon kössön ki. Blues és szem nem maradt szárazon. Így vált különlegessé Zsuzsa születésnapja, akit annyira szerettünk, hogy megoszthatta velünk tortáját. Nem kellett egyedül küzdjön a több kilós finomsággal. Vittünk ajándékot is, nem csak a születésnaposnak, hanem az egész csapatnak. Egy szűrőt kaptak tőlünk jó tanáccsal. Ami ezen a majálison történt, az szűrjék meg alaposan. Ami a szűrőben fennakad, az a lényeg. Mert az ápolási munka során sokféle helyzettel találkoznak. Hullahoppos hagymával, borospoharas kecskebukázással, aligha, de a hétköznapokban is ennyire össze tudnak fogni, ha ennyire segítik egymást, akkor biztonságban lesznek a rájuk bízott betegek. Isten tartsa meg az ápolókat!

0: A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.
1: Többlet. Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer. Valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani isteni életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánus szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt Szent Lelke által. A Szent Lélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem, ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a Szent Lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is. És bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.

Drága Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária Rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária Rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, így a Déli Magazin vége fele közeledve műsorainkat ismertetem. A Déli Magazin után 13 órától ima szándékokat fogadunk. 13 óra 15 perctől munkatársaink imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. 14 órától az Életkenyere közösség műsora, Jézus az Életkenyere címmel. 14 óra 30 perctől olvasok a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikálok Adi Tünde műsora Medjugorjéi üzenet címmel, 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, 15 órától imádkozzuk az Irgalmasság rózsafűzérét, 15 óra 20 perctől Karácsony Tibor atya műsora a Remény szavai címmel, 16 órától Igéző, 16 óra 5 perctől a napkatekézise Karácsony Tibor atya műsora, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, 17 óra 50 perctől imádkozzuk a Lurettói litániát, és 18 órától Déváról szentmisét közvetítünk, 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora a Hét plébániája címmel, 19 órától a Mennyek királyné asszonyát imádkozzuk, énekeljük, 19 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel, 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Jézus ma azt ígérte számunkra az evangéliumban, hogy eljön a Szentlélek, a vigasztaló, az igazság lelke, ez a nap örömhíre. Velünk van az Isten, a legnagyobb szeretet, bátorít, erőt ad, vigasztal és vezet szent lelke által. Engedjük, hogy vezessen, hogy irányítsa remegő lelkünket, hogy ő szent, az ő szent akarata szerint Isten dicsőségére, hogy életünk tanúságtételé váljon az ő végtelen szeretetéről és irgalmáról. Búcsúzunk szeretettel önöktől, Bíró Éva és Józsa Ferenc technikai munkatársa, Istentől áldott napot és áldott hetet kívánunk önök számára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntöm Önöket, és fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hamarosan a dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni együtt a munkatársak, felajánlva ma is a háborúk megszűnéséért, annak a békének a létrejöttéért, amit maga Jézus Krisztus kívánt nekünk és hagyott hátra. Imádkozunk a világi vezetőkért, akiknek a kezében van a hatalom, hogy valóban a békére törekedjenek, és ne csak béketárgyalások legyenek. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért. Ugyanakkor imádkozunk minden betegért, ágyhoz, házhoz kötött magányos betegekért, akik kórházi ágyon várják a gyógyulást, vagy éppen műtétekre készülnek, családokért, az úton levőkért, fiatalokért, és minden egyéni szándékra, amit megfogalmaznak, és amit el is mondhatnak a 0259 420 555, vagy 0359 420 555-ös telefonszámra, a 0758 420 555-ös SMS számra üzenetben küldhetik el megfogalmazott kérésüket, illetve a honlapunkra is írhatnak. És van egy kedves telefonáló, én már is köszöntöm és átadom a szót. Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is felajánlom azt, hogy tetszik hallani?
0: Nagyon jól hallom Önt.
1: Na jó, köszönöm szépen. Én is felajánlom azt a rózsafüzét azért, amit felsoroltak a Mária Rádióba, és még felajánlom a betegekért, a családomé, a háború megszűnéséért, Dalusági néniért, a jólákiért, már sokszor beszéltem véle, az imatársa is megfogadott sokszor, és az ő halálának, nem tudom a dátumját, de neki is ajánlom fel az ő látyi is, és a beteg is önmagiké, hogy mindig tudják a műsorokat végezni egészséggel. Nekünk már Mária Rádió, nekem egy műsor, hogy fénysugárral lelkemnek, mert 83 éves krónikus beteg vagyok, és ezt igaztol a Mária Rádió.
0: Köszönjük, hogy állandóan hallgat bennünket, és hogy vigasztaljuk az Ön lelkét, tartson velünk az imában is. Közben üzenetek is érkeztek, egy édesanyja írja Kelet-Magyarországról, gyermekeimmel és férjemmel való kölcsönös, erős, összetartó, megbocsátó, irgalmas, vidám szívű, szeretett kapcsolatunkért imádkozom, a lelki egységünkért, munka és magánéletünk áldott alakulásáért, vizsgáink sikeréért, testi-lelki egészségért, köszönet a közben járó imákért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Szeretettel
2: imádkozva, ezt a rózsafüzét felajánlom, a kapott kegyelmekért, a felsorolt szándékokért, amit kell tetszett sorolni, élő elhunyt szeretteimért, testi-lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekért, a gonosz távozásáért, problémáim, sürgős problémám megoldásáért. Jézusom, bízom benned a közös ima reményébe. Isten tízesei meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.

0: Halló, Mária Rádió. Sajnos nem sikerült. A kapcsolat további üzeneteket olvasuk be. A Pál család írja Csiktaplócáról a nap ima szándékait, és imáit fölajánlom Pál Borbála lelke üdvéért, Csiktaplócára, aki 9 éve távozott az élők sorából, adjon a drága Jóisten neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki, Isten fizesse. Családom békéért ajánlom, kérem az imát, és gyermekem gyógyulásáért és egészségéért. Ezt a rózsafűzért felajánlom, a saját magam gyógyulásáért, egy nagyon fontos szándékért, és a szűzanya szándékára. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szent olvasót és az egész napi imákot, szentségét felajánlom a szűzanyának és az őszenciának, a világ való kapott kegyelmekért. Kérjen továbbra is az ő segítségét. És az idegenben lévő gyermekemért, az ő családjáért, az unokákért, hogy a szűzanya óvja őket, borítsa szent alássa alá, és adjon egészséget neki. És a hozzám tartozó halottakért, a gonosz távozásáért, és az öngyógyulásomért, és önökért, a Mária Rádióért, és minden betegért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Én is felajánlom ezt a rózsafűzért a közös elhalt lelkekért, azokért, akiknek imádsággal tartozom. Felajánlom Deák Erzsébet lelkéért, akinek következik negyedik halálának negyedik évfordulója, és emlékezem Bilibok Máriáról, az irgalmas Isten könyörüljön lelkén, emlékük legyen áldott, gyimesi hallgató írta, és telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én is csatlakozom a közös ima szándékokhoz, valamint bízva a közös ima erejébe, imát szeretnék kérni családom minden tagjának egészségét, főleg férjem és lányom gyógyulásáért. Kapott sok-sok kegyelemért hálából szeretném felajánlni az imákat és szentmiséket, és fontos szándékokért, fontos feladatok várnak a héten ránk, s a mennyei atya járjon közben, hogy szent akarata szerint történjenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen az értünk mondott imád. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, és bízom a közös ima erejében. Köszönöm. Rózsafűzért felajánlom László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írta. Felajánlom a rózsafűzért Artúr atyáért, akinek ma van a születésnapja, kívánunk jó egészséget, erőt és a Jóisten áldását minden percben az életére, imádkoznak érte. Még mindig a kovásznai hívei. Mi is imádkozunk Artúr atyáért, köszönjük a Jóistennek az ő életét, az ő munkásságát. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért és fontos szándékokért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, ugyanakkor a világ békéért is imádkozom, írta egy édesanya. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
3: amen. Ezt a Szent Rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom, betegeinkért és halottainkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Egy hűséges hallgató írja Felcsíkból, a mai szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom magamért, férjemért, hálából minden kaput kegyelemért, gyermekeim mai napjáért az iskolában, lányom sikeres vizsgájáért, az autóvásárért, Isten rendelje ki a pénzt, szüleimért, testvéremért, minden rokonomért, minden ima kérésre, betegek gyógyulásáért és egy magzat növekedéséért, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért, a mai szentmiséket szeretném felajánlani édesanyámnak közelgő 20. évfordulója halálának, valamint édesapámé, testvéreimé, minden meghaltok, akik életükben hozzám tartottak, Sabéka Almát, a Luszat. Valamint szeretném felajánlani az összes betegé, akik itt a Tündérbölgybe, Kovásznán gyógyulnak a tűzkórházba. Adjon a Jóisten mindenkinek gyógyulás, minden betegnek. Adjon a Jóisten áldott szép napot mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és mi is kérjük, hogy a Jóisten gyógyítsa meg a betegeket. Örök hála és dicsőség, imád kérek, szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Szent felszeretném ajánlani önökért, halottaimért, egy testvér haláláért, Balázs Zsuzsáért, családomért, Silas barátaimért, emlékező Margit és Laci gyulásáért. Isten fizessen meghallgatt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, a Jóisten áldását kérjük önre és szeretteire. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse. Telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Jaj, nagyon halkan hallom. Igen. Mindörökké, amen.
6: Szeretnék imádkozni, hogy adjon nekem erős egészséget, és gyógyulást érek a szüzenyától, és még felajánlom a férjem egészségét, egyszerűen egészségét, három kiskának az egészségét. Kérem a szüzenyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Kérjen, hogy a minden veszedelmes betegségét, még két húgom is. És édesapámnak, édesanyámnak adjam erőt, nyugodalmat. Isten fizesse, hogy meghallgassa.
0: Köszönjük szépen a hívását önnel együtt. Imádkozunk, sajnos nagyon halkan hallottam, de hiszem, hogy a Jóisten meghallotta, meghallgatta az ön kérését. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. 3 óra előtt 20 perccel ismét hívhatnak, akkor is fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat, és majd 5 órától is. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni együtt a munkatársakkal. Természetesen felajánljuk azokért is, akiknek üzenetét nem sikerült beolvasni, és sajnos mindenkit nem tudtam élőadásba kapcsolni, de vigyük az Úr elé ezen kéréseket is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje hitünket, te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Jézus feltámadása a remény forrása minden ember számára, különösen akkor, amikor a világban sötétség, pusztulás és bizonytalanság vesz körül minket. A sír, amely 3 napig zárva tartotta az életet, megnyílt, és ezzel nem csak Jézus teste támad fel, hanem minden embernek új lehetőséget adott a békességre, a kiengesztelődésre és az újjászületésre. Ma, amikor a béke törékeny és sok helyen csak vágy álom, különösen kérjük a feltámadt Jézust, árassza el világunkat az ő isteni békéjével. Imádkozzunk a háborúk sújtotta népekért, különösen az orosz-ukrán háború miatt megtört családokért, hogy a vérontás helyét a testvériség, a gyűlölet helyét a megbocsátás váltsa fel. Uram, te legyőzted a halált, győzd le a szívekben tomboló haragot is. Külön könyörögve fordulunk hozzád, Urunk, azokért, a mellettünk élő testvéreinkért, akik most természeti csapás, árvíz, veszteség közepette próbálják megőrizni reményüket. Adj nekik erőt az újrakezdéshez, és küldj segítő kezeket azok mellé, akiknek otthona, földje, élete vált. Kiszolgáltatottá a víz erejével szemben, te, aki parancsoltál a viharnak és az elcsendesedett, parancsolj most is békét a természet erőinek. Kérjük Mária közbenjárását, hogy ő, aki elsőként örvendezhetett fia dicsőségének, vezessen el minket is az igazi békéhez, belül és kívül, személyes életünkben és a világ népei között. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes

0: aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

A dicsőséges rózsafüzér második szenttitka, aki a mennybe fölment. Jézus mennybe menetelének pillanata egyszerre a fájdalmas búcsú és a végtelen remény forrása. A tanítványok szemével nézve egy távozásnak tűnhet, de a hit szemével látva ez a beteljesülés, a dicsőség.

0: Ünnepségre való meghívás kezdete. Nem hagyott minket árván. Az égbe emelkedő Krisztus nem eltávolodik, hanem mindenütt jelen valóvá válik. A történelem viharaiban, a népek küzdelmeiben, az emberi szívek csendjében. A mennybe menetelben megcsendül egy ígéret. Veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Ezt az ígéretet ma is hittel idézzük, amikor a békéért könyörgünk. A népek között, hogy az ellenségeskedés helyébe az egymásra találás léphessen. A szívekben, hogy a gyűlölet és a bosszúvágy helyét átvegye a kiengesztelődés. És a szenvedők életében, akik természeti csapás, árvíz vagy háború miatt veszítették el otthonuk biztonságát. Népünk most különösen is ezt a jelenlétet várja, hogy az égi Krisztus nem messzeséget jelentsen, hanem vigaszt és irgalmat. Az elárasztott falvakban, az iszap alól előkerülő emlékek között is megszólalhat az a csendes, mégis hatalmas igazság, itt vagyok veletek. Ugyanígy imádkozunk Európa keleti szegeletéért is, ahol még mindig fegyverek beszélnek az emberek helyett. Jézus, aki a mennybe mentél, hajolj le a sebekhez, amelyeket nem a természet, hanem emberi akarat ejtett. Állítsd meg a háborút, gyógyítsd meg a nemzetek szívét, és add vissza a népeknek, a testvéreknek való együttélés lehetőségét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.

0: dicsőséges rózsafüzér harmadik szentitka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Ünkös napján az eddig félénk és bizonytalan tanítványok megteltek bátorsággal, tűzzel, világossággal. A Szentlélekbe bízva küldetésünk is van, vigasztalni, építeni, összekötni és újrakezdeni. Ma, amikor szétszakítottság, ellenségeskedés és gyász nehezíti sok ember életét, különösen kérjük, jöjj Szentlélek Úristen, és újítsd meg a föld színét, újítsd meg a szíveket, hogy azok a béke, az együttérzés és a kiengesztelődés eszközei legyenek. Újítsd meg a nemzeteket, hogy a háborús döntések helyett a párbeszéd útját válasszák. Újítsd meg a természetet, vagy inkább minket, hogy felelősséggel bánjunk vele, hiszen a mostani árvizek is figyelmeztetések, a teremtett világ szenved, és velük együtt mi is. Imádkozzunk különösen is vidékeinkért, ahol a pusztító árvíz nyomán sok család küzd vesztességgel, kiszolgáltatottsággal, jövő miatti félelemmel. Szentlélek, jöjj el ezekbe az otthonokba, legyél jelen minden megfáradt kezek mozdulatában, a csendes segítők áldozatában. Legyél remény, legyél erő, legyél újrakezdés. Imádkozzunk a háború sújtotta térségekért és minden nemzetért, ahol a békét elnyomja a hatalomvágy, a félelem vagy a bosszú. Szentlélek, te vagy az egység lelke. Mérhetetlen és csendes hatalommal tudsz változást hozni, ott is, ahol már senki nem hisz a változásban. Gyújts fényt a döntéshozók szívében, és békítsd meg népeket, családokat, nemzeteket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: dicsőséges rózsafüzér, negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária mennybevételének titka azt hirdeti, az emberi életnek van célja, iránya és értelme. A test, amely világra hozta az üdvözítőt, nem maradt a föld porában. Az Atya magához emelte, és ezzel megmutatta mindnyájunk végső hivatását, az örök békét, a mennyei otthont, ahol nincs több fájdalom, veszteség vagy háború. Ez a titok különösen is reményt nyújt azoknak, akik most szenvednek, akár a természet erejétől, akár az emberi önzés és erőszak következményeitől. Nem vagyunk elfelejtve. Mária már ott van, ahol mi is lenni szeretnénk, de közbenjárása által itt van velünk, minden szenvedésben és örömben. Ő az a kéz, aki felsegít, az a szív, amely együtt érez, az az anyai jelenlét, amely békét teremt maga körül, ahova eljut. Mária, aki mennybe vétettél, mutasd meg nekünk, hogy az ég nem távoli valóság, hanem már itt elkezdődhet, ahol a szeretet, a béke és a hit jelen van. Segíts, hogy földi életünk ne széthúzás, hanem egymás felemelése legyen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária koronája a hűség, az engedelmesség, a csendes és odaadó szeretet jutalma. Amikor a világ zajában válságok és bizonytalanságok között élünk, különösen vágyunk arra, hogy újra megtapasztaljuk, van rendje a dolgoknak, van célja a küzdelmeknek, és van értelme a kitartásnak. Mária koronája ezt is jelenti, a szeretet végül mindig győz. Imádkozzunk ebben a titokban a béke királynőjéhez, hozzon békét a háborús felek szívébe, nyugtassa meg a félelemben élő családokat, mutassa meg az utat az egymásra találáshoz. Legyen anyai pártfogója a vezetőknek, hogy bölcs és emberséges döntéseket hozzanak. Mária, béke királynője, koronáddal boríts be a világot. Taníts minket úgy élni, hogy ahol mi jelen vagyunk, ott a béke is megjelenjen. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy Máriával együtt elmélkedhettünk fiad dicsőséges titkairól. Hisszük, hogy a feltámadás fénye ma is képes beragyogni a legnagyobb sötétséget, és a Szentlélek által ma is újjászülethet bennünk a béke. Kérünk téged, állítsd helyre, ami összetört, csendesítsd el a háborút, hozz vigaszt a vesztességbe, és add meg a szív békéjét mindazoknak, akik hozzád fohászkodnak. Szűz Mária, könyörög érettünk, hogy életünk mindennapján a béke eszközei lehessünk. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjai segítő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Illés Izabella vagyok. A mai alkalommal egy új műsorunk veszi kezdetét. Ezen műsorban két drága testvér az, akivel beszélgetni fogok. Az Élet Kenyere közösség tagjai, és megkérem őket mindenek előtt, hogy mutatkozzanak be.
1: Kovács Szilvia Veronika vagyok.
2: És Mária Zsuzsanna nővér.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Műsorunk elején arra kérnélek, hogy kicsit az Élet Kenyere közösséget mutassátok be, hisz biztos vannak hallgatóink között olyanok, akik ismernek benneteket, de lehet van olyan, aki még nem hallott rólatok. Szeretnénk jobban megismerni közösségeteket.
1: Az Élet Kenyere közösséget Franciaországban alapították 1976-ban, úgyhogy éppen idén 50 éves a közösség, ezt a jubileumot ünnepeljük egész évben. Házaspárok alapították, és nagyon gyorsan egyedülállók is csatlakoztak hozzá, úgyhogy ez egy laikus, világi közösség, Krisztus hívők magántársulása, amelynek tagjai között vannak, tehát házasok, közöttük családosok, vannak egyedülállók, akik közül egyesek megszentelt életűek, tehát szerzetesi fogadalmat tesznek és habitusban járnak, mások egyszerű egyedülállók, sőt akár papságra is elhívhat az Úr közülünk egyedülállókat. A közösség nagyon kicsi, viszont a világban sokfele van, vannak házaink, ahol egyrészt együtt élünk mi különféle életállapotú tagok, valamint házainkban, amennyire lehetőségünk van a szegényekkel is osztozkodunk, akár őket is befogadjuk, velük együtt élünk. Ez a közösségnek egy alapvető hivatása, és nyilván a nevéből adódik, hogy a legfontosabb a középpont az Jézus Krisztus, aki az élet kenyerében van velünk, minden kápolnánkban, az eukarisztiában jelen van, ahol minden nap imádkozunk egyénileg és együtt is, különösen is a szentségimádásban. Valamint még a gyermekeknek a szolgálata is a közösség alapvető hivatásához tartozik valamilyen formában, akár napközit fenntartva, akár más a helynek megfelelő vagy szükséges formában szolgáljuk a gyermekeket is.
0: Nagyváradon mióta él és van közösség?
2: Nagyváradon a 90-es évek elején kezdtünk, egy pár frissen érettségizett vagy érettségire készülő fiatal társakként, aztán összejártunk egy héten egyszer, aztán egy héten kétszer, zsolozsmáztunk, szentségimádtunk, lelkesebbek voltunk, úgyhogy vasárnaponként kirándultunk, és hamar fölmerült az igény arra, hogy legyen egy ház, ami a miénk, és meg tudjuk ejteni ezeket az összejöveteleket, imádságos összejöveteleket.
0: Isten meghívott téged az Élet Kenyere közösségbe, de hogyan tudtál igent mondani, és hogyan ismerted fel ezt az elhívást?
2: Nekem a közösségi meghívásom, vagy a hivatásom a közösségbe, az a megtérésemmel van nagyon szorosan összefüggésben. 19 évesen keresztelkedtem novemberben, és még abban az évben csatlakoztam a közösségnek a társaihoz is. Tehát, hogy én akkor ott mindent akartam a katolikus egyházból. Első szombatos imacsoportba is jártam, voltam a neokatekumeneknél, voltam az életkenyerénél, és szépen azt hiszem egy év alatt le is tisztult, hogy életkenyerés vagyok. Úgyhogy így lettem társ, aztán bent lakó társ, és most mint fogadalmas nővér.
0: És a te életedben hogyan alakult ez?
1: Én olyan családból származom, ahol bár fontosnak tartották, hogy a keresztséges áldozás meglegyen, azután én ott hagytam az egyházat, és kamaszként tértem vissza, 14 évesen egy Isten élmény kapcsán, és rögtön elkezdtem keresni, hogy merre tovább, és hogy Jézus milyen életformára hívja a ma keresztényét. Elkezdtem látogatni szerzetes rendeket, úgy gondoltam, hogy biztos én is erre kaptam meghívást, aztán ez később kiderült, hogy nem egészen így van. Az Élet Kenyere közösséggel egy tagon keresztül találkoztam, aki odaadta nekem az alapítónak, Pascal Pengónak egy könyvét, ami magyarra is le lett fordítva, az Együtt a szegényekkel című könyvet, és ahogy azt olvastam, az volt a gondolatom, hogy na ez az, amit én kerestem. Úgyhogy utána fölkerestem a közösséget, akkor még Magyarországon volt házunk Martonvásáron, oda ellátogattam, és az volt a gondolatom, hogy ebben a közösségben benne rejlik a lehetősége annak, hogy az evangéliumot úgy éljem meg, ahogy arra engem az Úr elhívott. Úgyhogy ezért csatlakoztam hozzá. Hát 19 éves voltam, mikor én beléptem.
0: És azóta hogyan éled meg a közösségi életet? Mit jelent számodra itt lenni?
1: Hát én sokfele voltam, illetve főleg Perúban, utána misszióban. A közösségi élet az mindenhol kicsit más. Van, ahol inkább a néppel élünk együtt, sokkal nyitottabb a ház, jönnek az emberek, tehát úgy érezzük, hogy még velük is egy szoros közösséget formálunk. Hát most már 8 éve azt hiszem, vagy 9, hogy itt vagyok Nagyváradon. Hát ez megint egy teljesen más világ, ahova be kell illeszkedni. Én nagyon szeretek közösségben élni, és azért is vagyunk itt László testvérrel együtt, azért jöttünk át Magyarországról, hogy hárman itt éljünk közösségi életet, mert Jézus arra hív minket, hogy közösségben legyünk, és nem egyéni, mindenki maga útján járó kereszténységet képzelte Jézus, hanem ugye elhívott apostolokat, tanítványokat, az asszonyokat, tehát ők együtt alkottak közösséget, mi ezt szeretnénk megvalósítani.
0: Szeretném kérdezni, hogy hány éve vagy a közösség tagja?
3: 35 éve vagyok a közösség tagja. És hogy ez alatt mit jelentett közösségben élni? Hát először ugye a lelkesedés viszi az embert, és minden nagyon szép és jó. Aztán kezdjük észrevenni egymás hibáit, és akkor a menekülési útvonalat kerestem én legalábbis. Aztán az ember meghoz egy döntést, hogy megy vagy marad, és én úgy döntöttem nem csak a saját magam erejéből, hanem pont azoknak köszönhetően, akik miatt menekülni akartam, tehát hogy elég egy gesztus, elég egy odafigyelés, egy meghallgatás, hogy mégis lehet ezt tovább csinálni. Tehát így maradtam az elején. És most pedig, tehát egyre inkább megélem azt, hogy mennyire fontos az, hogy különbözőek vagyunk, különbözőek a határaink is, és hogy mennyire fontos az, hogy mindenki képviselve legyen, például a véleménye, az érzései egy-egy dologgal kapcsolatban, hogy egészebb képet kapjunk valamiről. Tehát, hogy beleadjuk a saját szegénységünket ebbe az egészbe, és ezzel valamit kezd az Úristen, és hiszem, hogy szép ez így.
0: Nagyváradon mi a feladata a közösségnek?
3: Már indulásból is egy nagyon kicsi közösség volt. Én és egy másik fiatal lány költöztünk össze, és első perctől kezdve volt befogadottunk is, de mindig egy vagy kettő, tehát soha nem nagy számban működtünk. Aztán megkért az alapító, hogy működtessünk napközit, ez ilyen óvoda típusú, de nem óvoda, hanem napközi tulajdonképpen, gyerekekkel foglalkozunk, És én abba belecseppentem, mint pedagógus, én matematika tanár vagyok különben, tehát belecseppentem, hogy na akkor segítsek, s egy év alatt én vittem az egészet. Tehát, hogy az is nagyon érdekes volt. És nem tudom, hány év telt el, én nagyon sokáig férhez akartam menni, hogy gyerekeim legyenek, családom sok gyerekkel, és nem tudom, hogy egy vagy két év, egyedül voltam 14-15 gyerekkel, és ebédeltetés, lefekvés körül azért, már családban se könnyű egy-két gyerekkel, de 14-15-tel biztos, hogy nem könnyebb. És tehát, hogy épp a fejemet kerestem, hogy hol is van, amikor belém hasított, de hát nem ezt akartam mindig is, sok gyereket. S olyan megkönnyebbülés volt, vagy hogy mondjam, hihetetlen Isten élmény, hogy nem hagyja válaszolatlanul egyetlen egy mély álmunkat se. Lehet, hogy nem úgy teljesíti, ahogy mi azt megálmodtuk, de a lényege az benne van.
0: Jelenleg hány gyermek van, akikkel foglalkozol?
3: Most 8 gyermekünk van, 1,5 éves a legkisebb, 4 éves a legnagyobb, és van 2 iskolásunk, aki ide jön haza az iskolából, addig, amíg a szülők el tudnak jönni értük.
0: Bárkit fogadtok, vagy vannak valamilyen kritériumok?
3: Hát szüksége legyen valakire. Nagyon gyakran azok a gyerekek jönnek hozzánk, akiket valamiért a rendszer nem tud fogadni, vagy nem tud tolerálni. Tehát vagy nagyon kicsik, vagy pedig valami kis beilleszkedési probléma van, és akkor amiatt.
1: Emellett, mint szemlélődő közösség, az Életkenyere úgy gondolom, hogy fontos feladatot teljesít azáltal is, hogy minden nap imában hordozza mindazokat, akik rászorulnak, vagy akik akár magukért nem is tudnak, vagy akarnak imádkozni. Házunkban naponta több óra szentségimádás van, teljesen csöndes szentségimádás, amikor az Úr lábához ülünk, és hát oda visszük a világnak gondját, baját, örömeit, és mások nevében is találkozunk az Úrral. Ez is egy nyitott lehetőség, tehát aki akar jönni szentségimádni, azt tudjuk fogadni. És ennek keretében, mivel házunk azért nem a város központjában van, elindítottuk a Szent Anna templomban a keddenkénti városi szentségimádást, ahol szinte egész nap ki van helyezve az oltári szentség, és bárki, aki szeretne találkozni és időt tölteni az Úrral, az oda betérhet és találkozhat vele.
0: Van-e a közösségnek egy mottója, vagy egy igerész, amely előttetek van, amely ugye a szívetekben van, ami fontos számotokra?
1: Az egyik alapító igéje a közösségnek az a Lukács 4.16-ban van, amikor Jézus hazamegy és a zsinagógában, Názáretben felolvassa azt az Izaiási részt, ami úgy kezdődik, hogy az Úr lelke van rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és hirdessem, hogy elérkezett az Úr esztendeje. Ez a mi hivatásunk, nem csak az Élet kenyerében, hanem minden keresztény hivatása az, hogy elvigye az örömhírt oda, ahol leginkább szükség van rá. Ezt próbáljuk a hétköznapokban megvalósítani, akár szavainkkal, akár a gesztusainkkal, tényleg a mindennapi élet apró dolgain keresztül elvinni ezt az örömhírt, ezt a szabadulást, ami egyedül Jézusban van.
0: Van-e olyan igerész, ami számodra fontos?
3: Örüljetek, szüntelenül mondom, örüljetek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha keresztények vagyunk, vagy kereszténynek mondjuk magunkat, akkor persze, hogy vannak gondok, meg persze, hogy vannak csalódások, meg vannak sebek is, de én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy örömmel legyen tele a szívünk, hogy olyat kaptunk az Úrtól, már az örök életet, és annak az ígéretét itt ezen a földön, ami messze felülmúlja azt, ami, tehát hogyha történik valami. Mostanában nagyon sokszor voltam dühös is, de én úgy gondolom, hogy csak át kell járjon minket ez az öröm. Tehát, hogy nem lehet túlélni ezeket a valós életbe való ütközéseket, hogyha nincs meg ez a mély öröm bennünk.
0: Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Mi az, amivel a Mária Rádió hallgatóit szeretnétek buzdítani, bátorítani?
1: Talán kapcsolódva ehhez az örüljetek igéhez, most húsvéti időszakban vagyunk, éppen annak örül az egész egyház, hogy az élet Jézus Krisztus feltámadása révén győzött a halál fölött. A húsvéti időszak meghív minket, hogy befogadjuk ezt az örömhírt, hogy az élet mindig győz a halál fölött, hogy sohasem a rosszé az utolsó szó, hanem Isten az, aki győzött, és aki ezt a világot és benne mindannyiunkat a beteljesedésre vezeti. Fogadjuk be ezt a hitet, ennek az örömét és szabadságát, ami erőt adhat ahhoz, hogy a hétköznapokban kitartsunk, és ne csak fogcsikorgatva tartsunk ki, hanem annak örömében, hogy Jézus Krisztus velünk jár minden nap.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget itt a Mária Rádióban. Mária Zsuzsanna voltam a Nagyváradi Életkenyere közösségből.
0: Köszönjük figyelmüket, Isten áldja minden kedves hallgatónkat, Illés Izabella is búcsúzik Önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében. Ott hagytuk abba, hogy Nehemiásnak az alázata, az alázat gondolat abban az egyszerű tényben kerül elő, amiről az Isten megemlékezik. Gondolatnál említettük, hogy Isten nem csak tud az övéiről, hanem cselekszik. És mikor ezt mondja, hogy emlékezzél meg Istenem az én javamra, itt hagytuk abban. Ebben a kijelentésben benne van az, hogy neked cselekedned kell. Ne csak tudj rólam, hanem Uram, neked kell cselekedned, mert ha te nem cselekszel, akkor én semmi vagyok. Bármit is teszek, az semmi. Te nélküled semmit. Jézus mikor mondta az atyának, hogy az atya nélkül semmit nem akar cselekedni, a legkritikusabb helyzetben mondta ezt, amikor az volt a kérdés, hogy vállalja a megváltó műnek a teljes valóságát. Atyám, neked minden lehetséges. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézus nem ezt mondta, hogy emlékezzél meg Istenem, mert Jézus mindig atyának szólította a mi Istenünket, a mennyei atyát a személyes kapcsolat miatt. Tehát emlékezzél meg, atyám, az én javamra. De Jézusnak ott nem a java kifejezés a jó és a szép dolog, hanem épp az ellenkezője. És ezért lehet Nehemiásnak is alázatosnak tudnia, hogy az ő Istene milyen és kicsoda. Például mi nagyon szeretjük azt a kifejezést, hogy Solideo Gloria, amikor azt hirdetjük a magunk tetteinél is, a tetteink végén, hogy sok mindent csináltam, de egyedül Istené a dicsőség. És az emlékezzél meg az én javamra kifejezésben is ugyanez van. Nehemiás számára tehát a motiváció a munkájában, az imádkozva, dolgozva, megvalósuló szolgálatában, Isten, aki megemlékezik ebben az Úrban, bízik magát is, és a népet is erre emlékezteti. De ahogyan itt van a legvégén is a könyvnek, a legvégén ez a kijelentés, hogy ahogy jeleztem is, hogy a könyvben végig ott található, ez azt is mutatja, hogy a tettének a vége szempontjából is mégiscsak van üzenet értéke. Az elején csak azt akartam kiemelni, hogy a végén van, a tettei végén van leírva, kijelentve, de utal vissza az indulásra, de a végén is ott van, és annak is az üzenértéke van, mert itt kell kimondani, hogy nem csak motiváció volt Nehemiásnak mindez, hanem tudta, hogy micsoda értéke van annak a munkának, szolgálatnak, amit imádkozva végezhet az Úrnak és a népe számára. Az emlékezzél meg én Istenem az én javamra jelzi, hogy az Úr értékelni fogja a szolgáját. Az egyes események, feladatok elvégzése után is, meg akkor is, amikor eljön az Úr, eljön a kiteljesedett örökké valóság, akkor is Isten értékelni fogja. Jézus a példázatában emlékszünk, hogyan mondta a hűséges szolgának, hogy jó vagy, jó, hűséges és kevésben hű voltál, ezért sokat bízok rád. Tehát emlékezzél meg Istenem a javamról, emlékezzél meg a jó téteményekről, amelyeket tettem, de a te kegyelmed által. Tehát benne van, hogy én tudom, hogy az Úr értékeli, de ha én magamat értékelném, akkor nem biztos, hogy olyannak mutatnám az értékét, mint amilyennek majd az Úr jelzi. Mert Nehemiás is tudta, hogy mennyi hamisság, kegyetlenség, gonoszság volt abban, amit ő tett. Csak nem erről van szó a könyvében. Nem olvasunk nagyon Nehemiásnak a bűneiről. Ha belegondolunk, Pál apostol soról sem nagyon szoktuk olvasni olyan bűnöket, amiket ő tett. Csak a kijelentésből tudjuk, amit ő egyébként elmondott több levelében is, hogy ő milyen bűnös. Emlékszünk az ő, hogy ő a bűnösök közt az utolsó előtti, az nem lehet, mert az én vagyok, ő az első. De bűnösök közt elsőként mégis többet tettem, mint az összes többi apostol együttvéve, mert az értékelését az Úr mondja ki. És ez az emlékezzél meg Istenem az én javamra jelzi, hogy lehet, hogy a bűn miatt is, és a bűneset utáni állapotok miatt a kudarcok, a sikertelenség és a bűnök, meg a kísértésekbe való elbukások miatt lehet, nem is lenne szabad kimondani, hogy a javamra. De mivel ez a könyv is mutat az Úr Jézusra, a messiás ígéretekre, ezért Jézusra nézve a beteljesedett ígéret szempontjából még a bűn sem lehet gátja annak, hogy a javamra emlékezzél meg, Uram. Majd a 9. fejezet 17. versében megnézzük, hogy egy gyönyörű imádság, gyönyörű hitvallás az egész nép hallja. Egy nagy gyűlésen is arról beszélnek, hogy az atyáik, Izrael népe pusztában
hogyan lett kemény szívű, kemény nyakú, hogyan feledkezett meg az Úrról. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyel hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A pontos idő 14 óra és 40 perc. Kedves hallgatók, a következő 20 percben fogadjuk az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat, hiszen készülünk, hogy az irgalmasság rózsafüzérét elimádkozzuk. Imádkozunk azért, hogy megszűnjön minden háború, minden békétlenség, minden zűrzavar, ami a világban van, országunkban, Európában, és úgy az egész világban. Ma is imádkozunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, imádkozunk a keresztények közötti egységért, mindazokért, akik bármilyen szolgálatot teljesítnek az egyház keretén belül.
1: Imádkozunk minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért, azokért is, akik magányosan egyedül élnek. Imáinkba hordozzuk a keresztény családokat, az utonlévőket és a fiatalokat, hogy kérjük a kegyelmet, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Elismételjük a már megszokott telefonszámokat, ahol minket hívhatnak, 0259 420 555, vagy a 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555, a www.mariaradio.ru honlapon az imád szándékra kattintva is elérhetőek vagyunk.
0: Amíg telefonálunk lesz, addig üzeneteket olvasunk be. E-mailben érkeztek. Kérlek, Istenem, add, hogy minden fájdalmam meggyógyuljon, megszűnjön, és mindenféle rákbetegségből meggyógyuljak.
1: Egy édesanyja Kelet-Magyarországról írta, a gyermekeimmel és férjemmel való kölcsönös, erős, összetartó, megbocsátó, irgalmas, vidám szívű szeretet kapcsolatunkért imádkozunk, a lelki üdvösségünkért, munka és magánéletünkért, vizsgáinkért. Egy köszöni szépen a közbenjáró imát. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Halló, élő adásban van. Háttérből a rádiót megkérjük ki. Mindörökké, amen.
2: Ezt az irgalmasági rózsafüzét Önökkel imádkozva szeretném felajánlani a elhunyt hozzám tartozó palottaimért, a háborúmeséseit, a külföldön élő gyerekeimért, munkáimért, jó Isten segélye meg a vizsgákon, jó eredményt érjenek el, a pápáit, a szabadságit, és minden jó akaratú emberét, Mária Ülmarádió fennmaradásáit, és a hűséges szolgálatot teljesítő személyekét. Jó Isten áldja Önöket, köszönöm, hogy meghallgattak, további áldott szép napot kívánok, dicsértessék.
1: Köszönjük, hogy együtt imádkozik velünk.

0: alkalmas időjárásért imádkozunk, hallgass meg, drága Jézusunk!
1: Attila gyógyulásáért, teljes felépülésért ajánlom a rózsafüzért, szüzanyám, légy a közben járunk. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Halló, élőadásban van.
2: Halló.
1: Élőadásban van, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék a drágúr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Rózsafűzért, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénlő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, és a két unokámért.
1: Együtt fogunk imádkozni.
2: És a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, az egyik testvéreimért, halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott minket.
2: A háború megszűnéséért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom mindenkiért, és különösen azokért, akikért imádkozni tartozom.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Kedvessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Mai szent olvasokat és szemmiségeket felajánlom alából kapott kegyelmekét a Jóistennek, továbbá imád kérektet fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyért Svájcban, három nagyon fontos szándékért, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, betegeink gyógyulásáért, halottainkért és minden szükségünkért. Isten vigyázz, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozom minden nap a Mária Rádióval, drága gyermekem, egy nagyon nehéz kemon van túl, hálás vagyok neki a kitartásért, és a mennyeiknek, hogy vele voltak, egy édesanyja imádkozik, és hálát ad a rádióért is.
0: Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világbékért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét együtt imádkozva felajánlom a világ békéért, és a rádió fennmaradásáért, valamint megemlékezzek Dobos Károlyról, annak 15. évfordulóján. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örökvilágos egyik neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékra, családomért, testi-lelki egészségért, bűneink, bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért a rossz emberek szándékától, valamint idegenbe dolgozó fiam, és ismerőseimért a szűzanya oltalmazza és védje minden bajtól.
1: Itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van a kedves hallgató.
4: Halló.
1: Igen, élőadásban van, köszöntjük szeretettel.
4: Halló, halló.
1: Igen, nagyon jól halljuk. Hall minket? Itt halló, a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
4: Ezt az irgalmas... Halló.
1: Igen. Igen.
4: Ezt az irgalmasság rózsafüzérét fél szeretném ajánlani a családomét, a családi békét, a kicsi unokámét és a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugar a lelkünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük a hívását.
0: Imád szeretnék ajánlani a férjem jó eredményért és a sorolt imákért, gyermekeimért, szüleimért, testvéreim egészségéért.
1: rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békért. Köszönjük szépen.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
5: Dicsőtessék, Anyus Krisztus, szeretettel
0: köszöntelek. Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafüzért felszetném ajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim lelki üdvéért, a kezem gyógyulásáért, minden már a rádió hallgatóért, támogatóért és dolgozójáért, háborúk megszűnéseért és a világ megjavulásáért, hogy legyünk nagyobb szeretettel egymáshoz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Egy áldott szép napot kívánok az egész stúdiónak. Dicső.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Együtt fogunk imádkozni.
1: Minden imát és a szent miséket felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, vagyon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik udvarhelyről, írták.
0: Rózsafüzért, önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, csíksomlyói segítő Szűz Mária, takarj be védőpalástoddal. Kérjük szépen a rádiókészüléket lehalkítani, vagy kikapcsolni. Arra kérjük a kedves betelefonálót, hogy a háttérben kapcsolja ki. A rádiókészüléket tessék lehalkítani, vagy kikapcsolni. Mi visszahalljuk, amit ön is hall. Halló? Sikerül? Halló? Nem a telefont kellett volna, csak a rádiókészüléket, de valószínű, hogy most telefonál először a kedves hallgató. Bátorítjuk, hogy próbálkozzon újra, amikor élőadásba kerül, akkor ne feledje el a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket.
1: És itt is van, úgy néz ki. Itt a Mária Rádió. Köszöntjük szeretettel. Halló, élőadásban van.
6: Halló.
1: Igen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: A mai ima a Mária
1: a rózsafűzést, igen.
6: A mai imaszándék, amit felszeretnék ajánlani, saját magam gyógyulásáért, hogy a Jóisten adjon nekem erőt, egészséget, hogy ne legyek ilyen nagy beteg, mekkora vagyok, nagy beteg vagyok. Jóisten adjon nekem erőt, egészséget, akkor édesanyja gyógyulásáit, akkor ágyba fekvő betegek gyógyulásáit,
1: együtt
6: a Mária Rádió fent maradásáit,
1: köszönjük, a halottakét,
6: mindazokét, akiket nem imádkozik senki.
1: Köszönjük a hívását, áldott szép napot kívánunk.
0: Mai nap összes imáját felajánlom édesanyám gyógyulásáért, a fiam, férjem és édesapám lelki és testi nyugodalmukért. Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, mert ma lenne 42 éves házassági évfordulónk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
1: Itt a Mária Rádió.
7: Hello.
1: Igen, élőadásban van.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a papácsikét, akik szombaton részt vettek a 20 éves Mária Rádió szép miséim, megtették a hosszú útat, és azokért, akik bármivel hozzájárultak, ahhoz a sok finomságot, amivel megkínáltak, a Jóisten áldja meg őket, és fizesse meg sokszorosan nekik.
1: Köszönjük szépen a hívását. A Jóisten áldását kérjük mi is önre.
7: Szeretném ajánlani még a családjai, minden egyes tagjáért, minden betegért, sógoromért, aki műtét előtt áll, minden egyes halottaimért. Köszönöm szépen, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafüzért és szentmisét felajánlom drága édesanyám lelke üdvéért születésnapja alkalmából, aki nagyon hiányzik a családból, hiánya pótolhatatlan, valamint a család békéért és egészségéért is imádkozik a lánya.
1: Ezt a rózsafüzért felajánljuk György Jutkáért, gyógyulásáért, imádkozik érte Manyika és Borika.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
8: Visszateszik az Úr
0: Jézus. Mindörökké, amen.
8: Hát a rózsafüzért és az egész heti rózsafüzéreket, imákatni séket felajánlom önökért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, az élő családomnak minden egyes tagjáit, külföldön dolgozó leányomét, unokámét, és minden hozzám tartozó halottainkét. A Jóisten adjon örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Isten fizesse a bajtást. Dicsértessék az Úr Jézus
1: Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását.
1: Fiam tehetségének méltó áldásos munkájáért, egészségért imádkozom, Szűzanya és Szent Antal megsegítő kegyelmét kérem, egy édesanya írta.

0: Rózsafüzért felajánlom testvérem gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írta.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Köszöntöm én, kérdés Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném magam, a szándékban, meg minden nap ime szándékaimra, és Gábor, te is szeresem, mert ott Csabi voltam, szeresem, kérdés Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Nehéz munkahelyi gondjaim jó megoldásáért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét.
1: Elajánlom ezt a rózsafűzért, a közösségét, azokért is, akiknek imádságul tartozok, Deák Erzsébet lelke üdvéért, kinek következik a halálának az évfordulója. A Jóisten áldása és irgalma legyen az ő lelkén, Koma asszonya Erzsébet Gyimesből imádkozik. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Kitessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai elhangzó imákat, rózsafűzéreket föl szeretném ajánlni a családjaim minden egyes tagja testi, lelki egészségéért, békességéért, szeretetét, egyetértésért, kitartásért, vigasztalási megbocsájtásért, a gonosz távozásáért a családjaimból, a drága gyermekeim külföldről való szerencsés hazaérkezéséért, drága unokáimért, szüleimért, testvéreimért és a családjaim minden egyes tagjáért, a világ békéért, a háború megszűnéséért. És drága édesapám és az összes elhunytjaink örök boldogságáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Rózsafűzért önökkel imádkozom, és felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békéért. Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Az irgalmaság rózsafűzért felajánlom hálából, szüleim lelkük üdvéért, anyósomékért, testvéremért és egy sikeres vizsgáért.

0: Felajánlom a rózsafűzért és a miséket Csíkszentmiklósi Elekes Árpádért, aki egy hete távozott el, és két fontos szándékért, valamint a kapott kegyelmekért Ilonka írta Simonból.
1: Itt a Mária Rádió. Köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkérni elsősorban, hogy magamért, mert beteges vagyok. Magamban élek is, utána a szüleimért, akik meghaltak, Nokita Nöpőben nyugasztó szanuszlón, és Anzal Apát úrért, akinek május 14-én úgy hallottam az internetből mindenhol, hogy lesz a kilakoltatása, ott van a fej Apát, én Nagyváradról, mert nagyon kevesen állnak ki, még akiknek ikéne se, paptestvére is, úgy hallottam, meg úgy mondja, ezekért szeretnék imád kérni.
1: Jó Isten, hallgassa meg, és mert tudom, hogy meghallgassa imánkat. Köszönjük szépen.
2: Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen.
0: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozom, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya ima kérése.
1: Felajánlom az imád gyerekeim hitbéli megerősödéséért, testük, lelkük, elméjük gyógyulásáért, függőségből való szabadulásért. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk.
0: Család békéért, szeretetért és a mindennapi gondok megoldásáért imádkozom, Jézusom, bízom benned.
1: Ezt az imád felajánlom fiamért, egy édesanyja imádkozik.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékfogadási időbe. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzunk együtt itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel, imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde fogadtuk az önök imakéréseiket, imaszándékaikat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Egyszer lesz egy örök tavasz, mikor mint vándormarad a madarak hazatérünk. Akkor minden mi múló szerte foszlik, minden felhőköd homály eloszlik. Országok hatalmak összeomlanak, királyok vitézek porba hullanak. A világ recsegve ropogva összetör, és hatalmasak menekülnek a bíró elől. Akkor, mikor mindenki reszketni fog, te, Isten kegyelméért ezt mondhatod, nem rám, Uram, hanem fiadra tekints. Nekem semmi jogom, érdemem nincs. Akkor, mikor mindenki félni fog, te örülsz, mert Krisztus kezében van a jog. Ha ma még hullámok, viharok fenyegetnek, és gondok, próbák, bánatok majd elnyelnek, tavasz jön, ne csüggedj, aztán aratás, már közeledik a számadás. Tekints fel az égre, és ne feledd, hogy egyszer lesz egy örök tavasz, mikor, mint vándormadarak, hazatérünk.

Ha sötét völgyben járok, és nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botot, pásztorbotot, biztonságot ad. Hiába tudom ezt, miért kísért mégis a félelem? Pio atya bátorítása, ha egyre inkább törekszünk Jézust szeretni, az minden félelmet kiűz belőlünk, és az Úr útjain a lélek majd úgy érzi, hogy nem is lépd el, hanem egyenesen repül. Ami azt a félelmedet illeti, hogy megértsed Istent, és hogy nem tudod, hogyan válhatnál kedvessé a szemében, próbálj meg lenyugodni. Higgy az egyházi tekintély biztosítékában, amely Isten nevében tanácsolja neked, hogy bárhogyan is cselekszel, amíg nem tűnik úgy egyértelműen, hogy a cselekedeteid szemben állnak Isten és az egyházi hatalom törvényeivel, Jézus mindig elégedett lesz veled, ha a tetteid Isten dicsőségére irányulnak. Ezzel a biztos útmutatással kérdés nélkül cselekedhetsz, haladnod kell előre annélkül, hogy a félelmeid hangjára hallgatnál. Nem azt mondom, hogy ne halld meg a félelem hangját, mert az lehetetlen, de nem szabad aggódnod miatta. Uram, segíts, hogy komolyan igyekezzem szeretni téged, és minden cselekedetemet a te dicsőségednek szenteljem, s hogy ezáltal mindig a kedvedre tegyek, és minden félelmem tovaszálljon.

Egyétek és egyétek, ez az én testem. De néhány ember kineveti az eukarisztiába vetett hitemet. Pió atya így bátorít, soha nem szabad felhagynod az angyalok étkének a fogyasztásával. Az ellenség sokszor meg fog kísérteni, hiszen a sátán nem hagyja figyelmen kívül azt a sok előnyt, amelyet a lélek most nyer a jövőben. Eledelből, de ne félj! Jézus megígérte, hogy mindig megsegít. Ha nem imádkozhatsz, vagy nem olvashatsz elmélkedést hosszasan a nap folyamán, ne érezd rosszul magad emiatt. Amíg minden reggel magadhoz veheted az oltári szentségben jelenlévő Jézust, tekintsd magadat igen szerencsésnek. De amikor testeddel nem tudsz oda menni, repülj

A kijelölt ösvényen haladnak lépteim, a te nyomaidon így nem botlik lábam. De hogyan ismerhetem fel Isten útjait, és hogyan maradhatok meg rajta botlások nélkül? Pió atya így bátorít, másszuk meg annélkül a Golgota hegyét, hogy elfáradnánk a kereszt súlyától a vállunkon, és higgyük szilárdan, hogy a hegyre való felemelkedésünk elvezet bennünket legédesebb megváltónk mennyei látomásához. Ezért lépésről lépésre távolodjunk el a földi vonzalmaktól, és törekedjünk a számunkra előkészített boldogságra. Ha arra vágyunk, hogy hamarosan elérjük az áldott Siont, száműznünk kell minden nyugtalanságot és aggodalmat a lelkünkből. Ezek ugyanis a Szentlélek szabad működésével ellentétben állnak, és el kell viselnünk minden lelki és földi megpróbáltatást, bárhonnan is származzon. Adjon nekünk bátorságot az a vigasztaló tudat, hogy miután megmásztuk a Golgotát, még magasabbra fogunk emelkedni, bármiféle erőfeszítés nélkül, egészen Isten hegyéig, a mennyei Jeruzsálemig. Az isteni jóság által már félúton járunk a szenvedés hegyén, mert feltétlenül elszántuk magunkat, hogy jól szolgáljuk és szeressük őt. Uram, segíts, hogy a keresztek elfogadásával kövesselek a Golgota hegyére, és tekintetemet mindig rád szegezzem.

Reményik Sándor, egyszer talán. Egyszer talán majd mégis vége lesz. És akkor, aki visszatérni bír, csak visszatér megint a régihez, a régi hithez, a régi házhoz, ecsethez, tolhoz, kapanyélhez. És számon mit se kér, kit se átkoz. A mappás talán új térképet ír, de másként minden régiben marad, csak egy darabig sok lesz a friss sír. Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kért. A föld valahogy döcög majd tovább, és lassú erők lemossák a vért.

Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. De néha képtelen vagyok megbocsátani, túlságosan fájnak a sebek. A szeretetteljes megbocsátása pedig végképp nem vagyok képes. Pio atya így bátorít, Szent Pál elvárja, hogy elviseld mások minden bosszantó viselkedését, és meg is bocsáss nekik. Ez a nagy szent azonban nagyobb hangsúlyt fektet a szeretetre, mint az összes többi erényre, és ezért elvárja, hogy a szeretet jelen legyen minden cselekedetünkben. Azt akarja, hogy szeressünk, és jó oka van rá, mert lehet, hogy türelemmel elviseljük a körülöttünk élők hibáit, és meg is bocsátunk nekik, ha megbántanak minket. De mindez semmit nem ér, ha szeretet nélkül tesszük. Mert ez az erények királynője, és magába foglalja az összes többi erényt. Szeressünk, és gyakoroljuk a szeretetet, hiszen ez a mi isteni mesterünk parancsa. Szeretetteljes és jótékony viselkedésünk fog minket megkülönböztetni a hitetlenektől. Ha megőrizzük egymás iránti szeretetünket, Jézus csodálatos békéje továbbra is örömmel fog diadalmaskodni a szívünkben. Uram, bántsanak meg akár mennyire vagy akár hányszor. Segíts, hogy megbocsássak nekik, és hogy azt szeretettel tegyem.

Reményik Sándor, Csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűznyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgast, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötétkék végtelenben, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelket feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló halk, sziron csodák, rajtuk az Isten szól. Jövök.

0: Nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. Adventi időre alakult ez ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelet után, és azt mondja, hogy szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is, nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amivel bejelölték az apostol cselekedetei könyvébe azt a verset, és hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
1: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész gondolatait hallották.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ma újból egy interjút készítek Anzelma pártúrral, a Váradhegyfoki Premontrei prépostságnak a apátjával, valamikor ugye Mária Rádiónak műsorigazgatója volt, és mint ilyen az elmúlt időben a nagy megpróbáltatásai közepette a Mária Rádióba mi imádkoztunk az ő igéért, és nyomon követtük mindazt, amin ő át kellett menjen, meg jelen pillanatban is átmegy rajta. Felvezetőbe azoknak, akik nem igazán tudják, hogy miről van szó, mert ugye a Facebookon mostanában elég sok minden jelent meg, sok mindenki sok mindenféleképpen jelentette meg az ügyet, van, aki próbál profitálni belőle, mint ahogy én legalábbis láttam a megnyilvánulásaiból. Vannak, akik elítélik, vannak, akik nem tudják, hogy hova álljanak. Én elmondom az én bevezető verziómat, aztán a Zapát úr majd kiavítja, ha nem jól látom. De én nagyon egyszerűen szeretném ezt elmondani. Vannak olyan falvak Kárpátalján, ahol az ott lakók soha nem költöztek ki a lakásukból, és mégis több országnak voltak az állampolgárai. Azért, mert mindig máshova húzták meg a határt. És mint olyan, ők mikor az egyik országba csöppentek, mikor a másik országba csöppentek, holott ők soha nem költöztek el. Valami nagyon hasonló dolog történik itt, leegyszerűsítve az Apát úr helyzetébe, hiszen ő 1990-es évekből ide szól a személyazonosítója, innen szavazott Román Csorogárió 16 szám alatt, ahol szerepel a premontrei rend is hivatalosan bejelentve Romániába. És történt, hogy a városvezetés megváltoztatta a házszámokat hirtelenjébe, hogy most milyen dokumentumok alapján, azt én nem firtatom, az atya majd elmondja, hogyha jónak látja, és ilyen módon azt mondták, hogy Anzelma pátúr az iskolában lakik, ami amúgy is a premontrei rendé volt valamikor, de államosították, oké. És most azt mondják, hogy illegálisan lakik az iskolába. Úgyhogy ő soha nem költözött ki a rendből, ahova szól a bulletinje. És ez ellen ugye történtek perek, ezeket a pereket első fokon, mert csak első fokon megnyerte a Városháza, és mivel gyorsított eljárással kérte, hiába van fellebbezés, hiába még tartanak a perek, hiába most már, ha jól tudom, át lett téve a tárgyalás más városba, továbbra is a város ragaszkodik, hogy legyen végrehajtva ez a kiköltöztetés, mert úgymond szeretnék az iskolát felújítani. Én így látom ezt az ügyet jelen pillanatban, itt voltam minden egyes alkalomkor, amikor ezt a kiköltöztetést véghez akarták vinni, és el kell mondjam, hogy azért rendbontás nem volt soha. A hívek imádkoztak, és igazából a jelenlétükkel szolidaritásukat mutatták ki az apátúr fele, hogy mellette vannak, és hogy az ügy az nagyon-nagyon felháborítja. Amit még csak én ide szeretnék tenni, a legutóbbi alkalommal felháborító volt az a túlkapás, ami a hatóságok részéről jött. Én azt nem tudom, hogy kik rendelték el, de pont az úrfelmutatáskor vonultak be, felfegyverkezve a templomba, amikor még zajlott a mise, és amit hadd ne mondjam, nem is azon az házszámon van, ahova ők jogosan bemehettek volna. És ez ellen nyilván az emberek fel voltak háborodva, de még akkor se történtek rendbontások. Ennyi lenne az én bevezetőm, és akkor én itt megkérdezném Anselm apátúrtól, hogy áll most az ügy, hogy látod te, atya, és mik a perspektívák?
3: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elnök úrnak a példája az találó volt. Ugyanis, ahogy már elmondtam a múltkoriakban is, hogy ez az épületkomplexum, amiért most ugye ez a konfliktus van, a Városháza és a Premontrei rend között, négy funkciós épület volt, tehát templom, kolostor egybe, iskola és jogakadémia. Na most azt is elmondtam mindig, hogy a félreértés és a csúsztatás a rossz szándék alapjául azt szolgál, hogy az iskola és a kolostor egybe van építve, és ugyanazon a helyrajzi számon van. Mi annak idején megnéztük az államosítási dossziét, ott nyilvánvaló, hogy még az iskola sincs teljesen államosítva, tehát a kolostorra nem terjedhetett ki, nem volt rá törvényes keret. Csak hogy mivel egy helyrajzi számon van, soha nem volt megosztva, mert minden a miénk volt, nem volt ez feltétel, ezért ugye a telekkönyvi hivatalban nyilván tartott hivatalos számok szerint lehetett beírni. De a dossziében az van, hogy csak az iskola. Na most a kolostori rész nem ugyanazon a telken és ugyanazon a helyrajzi számon. Na most idővel észrevették, hogy mivel ez a helyzet, le lehet nyelni a rendházat. Meg is próbálták többször is a kommunizmusba is, azért is tudták a nagy részét elfoglalni. De lényegében kaptunk már a kultuszállam titkárságtól egy választ is, hogy kolostort elidegeníteni, végrehajtani, vagy bármit vele csinálni nem lehet, mert a kultusztörvények mindig védték ezt. Egyrészt, mert a vallásszabadsághoz tartozik ez a védelem. Na most azt írta az államtitkár, hogy ha a jogszerzés, a birtokjogszerzés, a jogcím úgymond érvényes volt, akkor amióta Románia nem lehetett kolostorként ezt elvenni, vagy pedig ugye elfoglalni. Na most a helyzet az, hogy a mi szerzési jogcímunk 1802, amikor a régi pálos kolostort a úgynevezett egyházi fundusból kiosztották nekünk. És hát ugye a kalapos királynak az abolíciója sem volt államosítás, hanem egy fundusba gyűjtötték ezeket a javakat, és államilag adminisztrálták, de ebből fizették a nyugdíjakat a klérusnak, és így tovább. Ez megmaradt továbbra is egyházi vagyon. Na most utána a jogaiba való való visszaállítása a rendeknek úgy történik Ferenc császár idején, hogy a pálosokat például nem állítják vissza jogaikba, csak a benciseket, premontreieket és cisztercitákat. Így a fundusban lévő vagyonságokat, egyházi vagyonokat osszák szét tulajdonképpen. És hát ugye így kapjuk meg Kassát, például a jezsuitáknak a templomát, Váradon a pálos templomot és kolostort. Tehát azt akarom evel mondani, hogy az épületkomplexum magja pontosan ez a templom és kolostor, amelyik soha nem volt állami tulajdonban, se magyar, se román állami tulajdonban, mindig egyházi tulajdon volt. Ehhez építettük mi azt, amit ma látunk, sőt, ezt a kolostort bővítettük oly módon, hogy az utca felé is, és még egy emelettel is. Na most nyilván, hogy tömbösíteni kellett, és például a sekrestye ezért nem tűnik ki, ami azelőtt a pálos állapotban kitűnt. Bizonyára volt egy kereszt is rajta, ahogy szokott is lenni. Nos, a városháza úgy gondolta, hogy a telekkönyvi állapot miatt hát ugye le tudja nyelni, és gyakorlatilag az államosítást kitörölték, az csak az iskolára vonatkozott, és egy 36-os, 1936-os jogtalan bejegyzés hivatkoznak. Na most ez a jogtalan bejegyzés arról szólt, hogy kijavították a premontrei rend nevét román államra, tehát a román állam nevére, viszont ennek alapjául csak egy telekkönyvi igazgatói jelentés volt, tehát nem volt semmilyen átruházó okirat, és akkor sem lehetett szerződés, adásvételi szerződés, vagy ilyen dolgok, vagy az egyháznak a belső rendtartása szerint elvégzett dolgok nélkül, hát ugye vagyont szerezni, legalábbis a szent dolgok kategóriájába tartozó vagyonság.
2: 1936-ban, amire hivatkoznak, igen, ugye vissza, mert akkor már létezett a konkordátum a Vatikánnal?
3: Természetesen létezett, hiszen 1927-ben köttetett, majd később ratifikálta a parlament. Lényegében az előző nuncius, a Monsignor Buendia írta meg azt, hogy ez a konkordátum ma is érvényes, annak ellenére, hogy Románia felrúgta egyoldalúan a kommunista Románia. Viszont mint nemzetközi szerződés megvoltak a feltételei, hogy hogy lehet ezt felmondani, amit nem tartottak be.
2: Nekem az volt az érzésem, hogy talán ez az egyik oka is annak, hogy tégedet, mint magánszemély próbálnak kiebrudálni a helyiségből, és nem a rendet támadták meg. Mert ugye a rendet, mint ahogy az imént elmondtad, a román törvények szerint sem tudnák se államosítani, se elvenni, és gondolom, hogy akkor már beleszóltak volna azok a hatóságok, akár Vatikánból, vagy akik már elég sok olyan kérdést hallottam feltenni, hogy de hát akkor miért nem szól bele mondjuk a rendnek a generálisa, vagy a Vatikán úgymond, hiszen a rend az egyenesen a Vatikánhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy talán ez lehet az egyik oka, amiért az állam konkrétan téged magánszemélyként próbál támadni, és nem a rendet.
3: Pontosan. Tehát, hogyha a rendet lakoltatták volna ki, akkor én is mentem volna ugye egy csomagba vele együtt. Nem a rendet, hanem engem, mint fizikai szemét, nem is mint apátot, hanem mint fizikai szemét. Úgy kezelnek, mint egy csövest, aki belebújt egy ingatlanba, onnan ki kell tenni, és a csövest végre lehet hajtani, a csövest nincs megelégedve, akkor nyugodtan pereskedhet. Gyakorlatilag ez a szituáció.
2: Igen, de csövesként azért, mikor itt volt a végrehajtó, azért egy csomó mindent jegyzőkönyvbe vett. Egy csövesnek azért nincsenek ennyi, de nagyon régi bútorok, meg mindenféle dolgok, amik azért gondolom, hogy itt azért sok generációról visszamenőleg szól. Igazából nekem az volt az érzésem, sőt, konkrét, amikor már az udvart is el akarták venni, amik tudomásom szerint nem is volt benne, sőt más címen van. Még a végrehajtó is meglepődött, hogy hát azt is kérik, és honnan van egy Csövesnek udvara, vagy szóval valami nagyon furcsaság az egész.
3: Így van, ez később ugye a fellebbezés tárgyalásakor bukott ki, hogy a polgármesterség a április 14-i végrehajtás után úgy gondolja, hogy végre is hajtotta, és tulajdonképpen nekem csak 30 napot adtak, hogy felszabadítsam ezeket a helységeket. De én a jegyzőkönyvbe a végrehajtónak elmondtam, és ez be is került, hogy ezek nem az én tulajdonaim. Nagyon csekély az, ami nekem itt van. És hogy ez a premontrei rendi, illetve a prépossági, ugye a sekrestjénk elég nagy, mert eleve több papra van szabva, tehát legalább háromszor akkora, mint egy normális plébánia sekrestjéje. Ez a több papi jelenléthez több ruha kell, minden, és ezt valahol tárolni kell. Na most ő ezeket nyilván tartásba vette úgy, meg jegyzőkönyvbe, hogy a kultusztörvény ezt nem engedi meg neki. Tehát ő nem nyúlhat a kultusz gyakorlásához szükséges igóságokhoz sem. Na most ilyen visszaélések történtek, de hogy visszatérjek egy picit, hogy megválaszoljam az előző kérdést, azt tudni kell, hogy egy hamis telekkönyv alapján próbálnak engem kilakoltatni, nem figyelembe véve a valós helyzetet, gyakorlatilag azt csinálták, hogy a 18 szám alatt lévő iskolát kibővítették oly módon, hogy bekebelezték a kolostort. A 16 számot. És hát ugye a határ megvonásnál ugye pontosan a hasonlat ezért jó, hogy a 16 szám mi leellenőriztük, hogy érvényes szám. Na most nyilván nem tudták megszüntetni, mert mindent a 18 számhoz rendeltek, minden ingatlant. Nem tudták megszüntetni, mert akkor át kell számozni az egész utcát. És ugye a fellebbezés tárgyalás akkor kérte a bíró, hogy mutassa meg a polgármesterség jogi képviselő, hogy hol van a 16 szám. És utána engem is odahívtak a pulpitushoz, hogy én is mutassam meg, hogy hol lakom, vagy hol laktam. És hát mivel a konfúzió nagy volt, és elkezdték magyarázni, hogy tulajdonképpen 14-16 szám az maga a templom, és akkor nyilván az egyik bíró megszólalt, és azt mondta, és ön szerint Fejes Rudolf a templomban lakik, mert hogy a bulletinja oda szól. Tehát nagy volt a konfúzió, ezért elrendelte a bíróság, és ez mutat jó irányba, pozitívumként lehet értékelni, hogy a polgármesterségnek a következő tárgyalásig pontosan meg kell mondani négyzetméterre, hogy melyik a 16 szám. Ugyanakkor, mivel a régi telekkönyvből felosztották ezt az ingatlan együttest, és legalább 6-szor áttelekkönyvezték, különösen a kertet és az udvart, gyakorlatilag a régi topószámok szerint kell egy, vagyis el van rendelve egy szakvéleményei expertiza, hogy lássák, hogy mi hova tartozott, mert most minden iskola. Még a sekrestje is iskola. És hát ugye a realitás, meg az igazolványok, a papírok, hát a 16 számnak, mint épületnek van jogi státusa, jogi személyisége, a kultuszminisztertől elismerve 1997-től. És a telekkönyvi makinációk azok körülbelül 2014-ben kezdődött. És látszik, hogy annak van elsőbsége, akinek régebbi papírjai vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy igazságos megoldás volt, és ami még nagyon pozitív, hogy a bírói testület ki akar szállni, láttamozni, ellenőrizni ezt a helyet, amikor meg kell mutassuk, hogy melyik a 16 szám. Na most a végrehajtással, mert ugye a hallgatók tájékoztatva vannak a menetről és a folyamatról, de a végrehajtásról vannak ugye sok felvétel, kisfilm, minden ugye a YouTube-on, a Facebookon. A lényeg az, hogy a híveink továbbra sem pártoltak el tőlem, tehát a végrehajtás napjára a szokott időbe kezdődött a Szentmise, és az a templom tele volt. Na most, ahol mi vagyunk, az a 16-14 szám, valamint a kis utca, amelyiket nem Román Csorogáriónak, hanem Giorgio Bariziónak hívnak, ott van nekünk a hátsó udvarunk, gyakorlatilag egy gazdasági udvarnak használt rész a régi udvarból. Na most mindenhova betörtek, vagy beléptek, holott a végrehajtónak jogcíme, a végrehajtása csak a 18 szám alatt volt. Én azóta följelentettem még a zsandárokat is, milyen parancsot kaptak, hogy beléptek olyan helyekre, ahová nem léphettek volna be. Mondjuk Románia konstitúciójába is ütközik, hogy fegyveresen bejönnek szertartás alatt a templomba, és nem is akárhány.
2: Tehát csak egy pillanatra, hogy körbeírja megint, hogy világos legyen. Adott egy nagy épülettömb, amiben egy iskola van, ami 18 szám, adott egy rész, ami közte és a templom között van, amit kolostor, és az a 16 szám, és adott a maga a templom, ami 14 szám.
3: Így van.
2: Na most történik egy olyan, hogy eldöntik, hogy ott, ahol te most tartózkodsz, ami igazából a 16 szám alatt van a renden belül, arrébb húzzák meg a vonalat, és azt mondják, hogy te a 18 szám alatt az iskolán belül laksz. Innen akarnak téged kitenni.
3: Így van, pontosan ez van.
2: Tehát emiatt úgy szól a felhatalmazása a végrehajtónak, hogy 18 szám alá kell bemenjen. De ők betörtek nyilván a kolostorba, ami 16 szám alatt van, egyrészt, másrészt bejöttek mise közben a 14 szám alatt lévő templomba, és nem utolsó sorban egy más utcába lévő, más szám alatt lévő ingatlanba is az udvarra betörtek. Igazából egy csomó illegalitást csináltak, hogyha hivatalosan nézem ezeket a dolgokat.
3: Így van, pontosan így van, ahogy az elnök úr mondja, és hát gondoltam, hogy erővel jönnek, mert megszoktuk itt a Bolozsán adminisztráció alatt, hogy a törvényesség nem számít, amit a polgármester úr akkor kitalált, azt végre kell hajtani, és utána próbálnak valami törvényességi magyarázatot adni. Na most nyilván, hogy én készültem erre az erő megnyilvánulásra, de nem gondoltam, hogy egy pap ellen 100 csendőrt és rendőrt ide rendelnek. A lényeg az, hogy a videó felvételeken, és mindig mondom, hogy az én Facebookom, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság Facebookja, én ott közlök, a többi az nincs az én kezelésembe, de ezen fönn van, hogy hogyan is törték be azt az ajtót, ami elválasztja gyakorlatilag a mi által használt részünket az iskolától. És láttuk azt, hogy minimum 40 katona jön be a végrehajtóval, meg voltak lepődve, hogy mindent üresen találtak. Én gondoltam erre, és hát ugye kimentettem azt, ami ott volt bent, mindent elpakoltunk, és ők arra számítottak, hogy tele van minden, hogy én bizonyára megkötöttem magamat, és így tovább. Viszont tudtam azt is, hogyha valamit is találnak, tehát olyan dolgokat, mit tudom, egy szekrényt, amit el kell mozdítani, gyakorlatilag velem fizetteti ki a 100 csendőrnek a zsoldját arra a napra. És ezt ugye a végrehajtó meg is írta. De így nem volt csak annyi, hogy betörték az ajtót. Na most persze ez olyan kontrasztot teremtett a videó,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: teljenem, mint.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: életünk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: teljen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szent lélek, legyetek, amint én, a ti isteretek szent.

0: vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosok vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. A szentétevő, azaz a megszentelő kegyelem. A szentélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársává, az Isten háza népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként

0: Úr, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: Ráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvért. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebben a mondásban foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Awesome.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: órájánál. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelemmel minket erre segít, e királynő áldott kezein át jutunk hozzánk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk!

bizonyánk. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária,

csodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most segíts meg, Mária!

mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áruló püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözött

0: Amen. Loreto e litania.
1: Igen, Loreto e litania. Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörög érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Isteni kegyelem Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörög érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörög érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörög érettünk.
1: Jó Tanács Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Teremtünk Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Üdvözítünk Anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Hűséges Szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Igazság tükre,
2: könyörög érettünk.
1: Bölcsesség széke,
2: könyörög érettünk.
1: Örömünk oka,
2: könyörög érettünk.
1: Lelki edény,
2: könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény,
2: könyörög érettünk.
1: Áltatosságnak jel és edénye,
2: könyörög érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya,
2: könyörög érettünk.
1: Elefántcsot torony,
2: könyörög érettünk.
1: Mária aranyház,
2: könyörög érettünk.
1: Fridnek szekrénye,
2: könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörög érettünk.
1: Hajnali csillag,
2: könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
2: könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége,
2: könyörög érettünk.
1: Magyarország oltalmazója,
2: könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Szűzek királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Szent olvasó királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elviszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elviszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elviszed a világ bűneit,
2: irgalmaz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos test és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünk

fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Déváról, a Páduai Szent Antal plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Fülöp Zsombor plébános. A kántori szolgálatot ellátja Györfi Eduárd. Most csendesedjünk el lélekben, és készüljünk méltó szívvel a Szent Mise ünneplésére.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkedben.
0: Kedves testvérek, kedves rádió hallgatók, mi az Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk. Szentmisénk elején tartsunk lelkiismeret vizsgálatot, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: és
0: nektek, testvéreim,
1: hogy
0: sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamaritániába, majd másnap Neapolisban, innen meg Filippinébe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepettünk és beszélni kezdtünk a körén gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélő bíboráros asszony, Tiatira városából. Ennek az úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az Úr híve vagytok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást, és erővel ráismert minket erre. Ez az Isten igény.

0: Az Úr legyen veletek. Szent Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz az Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Ámen, téged,
0: Krisztus! Biztosban, kedves szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a ma hallott evangéliumi szakaszban Jézus nagyon őszintén beszél a tanítványaihoz, nem ringatja őket úgymond hamis biztonságban, kimondja, hogy nem lesz könnyű, egyszerű vele járni. Nem azt ígéri az ő apostolainak, tanítványainak, hogy a világ majd tapsol nekik, megérti őket, elfogadja őket, hanem éppenséggel az ellenkezőjét mondja. Kifejti, hogy jön majd idő, amikor kizárják őket a zsinagógákból, üldözik őket, sőt olyanok is lesznek, akik azt hiszik, hogy az Istennek tetsző dolgot végeznek, Isten szolgálják azzal, hogyha ártanak a tanítványoknak, apostoloknak. És milyen különös, az ember azt gondolná, hogy aki Isten szolgálja, abba több a szeretet, több az irgalom, több a megértés. És az Úr Jézus Krisztus mégis arra is felhívja a figyelmet, azt mondja az apostoloknak, hogy lesznek emberek, akik vallásosnak tartják magukat, Isten nevére hivatkozva, és közben üldözik az igazságot. De miért történik ez? Feltetjük a kérdést, hiszen hogy körülnézünk, talán napjainkban is véljük ezeket a tényeket felfedezni. Jézus kimondja a kérdésünkre a választ, azért, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Lehet valaki vallásos úgy is, hogy közben nem ismeri az Istent, mert nincsen személyes kapcsolata a jó Istennel. Ott felejtette valamelyik imakönyvben, vagy valamelyik zarándok helyen is mondhatnánk. Lehet beszélni az Istenről úgy is, hogy a szív távol van tőle. Lehet dicsérni az Isten, de a szív nincs közel a jó Istenhez. Lehet vallásos életet élni külsőleg, és közben a lelkemből kihalt a szeretet, nincs benne alázat, nincs benne Krisztus az én szívembe. És itt talán megérkezünk az evangélium legmélyebb pontjához. Ki az, aki valóban ismeri az Istent? És Jézus ugyancsak beszél erről, megadja választ, akiben ott van a Szentlélek, Isten lelke, az igazság lelke, a vigasztaló. És milyen szép megnevezése ez a Szentléleknek, hogy vigasztaló, paraklétosz, ahogyan a görög mondja. Mert az Úr Jézus tudja és tudta, hogy az ember szíve elfárad. Tudja azt is, hogy a tanítvány megsebződik. Tudja azt, hogy vannak órák, amikor az ember egyedül marad, amikor fél, amikor nem érti, hogy körülötte mi történik, és miért történik az, ami történik. És mégis azt mondja az Úr Jézus ezeknek, hogy nem maradtok egyedül. A keresztény ember, és én, mert hogy beszéljünk mindenki saját magáról, én soha nem vagyok egyedül. Még akkor sem, amikor emberileg magányos vagyok. Még akkor sem, amikor nem értenek meg. még akkor sem, amikor hordoznom kell a keresztemet, mert a lélek, a szent lélek ott van bennem. Sokszor azt gondoljuk, kedves testvéreim, hogy a szent lélek az valami rendkívüli érzés, valami különleges lelki élmény lehet a szent lélek csupán. Az is lehet. Pedig nagyon sokszor egészen csendesen működik a szent lélek bennünk. Ő ad erőt ahhoz, hogy amikor felém a gyűlölet hangján szólnak, akkor én ne a gyűlölet hangján válaszoljak. Ő ad békét, amikor bent vihar van. Ő segít kimondani az igazságot akkor is, amikor félünk. Ő ad hűséget akkor, amikor legszívesebben feladnánk. A Szentlélek az nem mindig hangos, inkább olyan, mint egy mély, belső világosság. Olyan, mint amikor az ember a sötétben megy, és egyszer csak valaki csendesen egy kis lámpást gyújt számára. Nem lesz rögtön nappal körülötte, de már tudja, hogy merre van az irány, merre kell lépni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő majd, vagyis a Szentlélek tanúságot tesz rólam. A lélek, a Szentlélek az mindig Krisztus felé vezet bennünket. Soha nem önmagára irányítja a figyelmet. Nem zajt kelt, hanem Jézus teszi jelenvalóvá az emberek szívében, vagyis a mi életünkben, a mi szívünkben. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ma, amikor a világ tele van téves hangokkal, zajokkal. Mindenki beszél, mindenki akar mondani valamit, mindenki meg akar győzni valakit az ő igazságáról. Mindenki igazolni akarja önmagát. Mindenki be akarja folyásolni a másikat. Ugye modern szóval élve influencer akar lenni, mindenki valakit befolyásolni. Az ember lelke pedig érezzük, hogy mennyire belefáradt ebbe a rengeteg zajba, ami körülvesz bennünket. A Szentlélek az nem zajos, ő a szív mélyén szól. És akkor, amikor valóban megszólal bennünk, akkor mindig valami elkezd átalakulni. Az ember nem csak beszél Krisztusról, hanem elkezdi őt tudatosan hordozni magában. Akkor az ember nem csak vallásos lesz, hanem Krisztusivá kezd válni. Krisztushoz kezd hasonlítani. Az Úr Jézus Krisztus még egy valamit feltár az apostolainak a mai evangéliumban, és nem csak azt mondja, hogy a lélek tesz tanúságot rólam, hanem azt is hozzateszi, tegyetek ti is tanúságot rólam. És ez már az én feladatom, nekem szól, a kereszténynek, aki meg vagyok keresztelve, a küldetésem a tanúságtétel. Persze ezt nem nagy szavakkal, nem vitákkal kell tennem, hanem az életemmel kell tennem. Mert talán a világ, és sokan nem olvassák az evangéliumot, de látják, olvassák az én életemet. A szomszéd, a munkatárs, a férjem, a feleségem, a közösségemből más emberek, akikkel haladunk a hit útján, olvassák a mi életünket. Látják azt, hogyan beszélünk, látják azt, hogyan szeretünk, látják azt, hogyan viseljük a szenvedést, látják, hogyan bánunk egymással, látják azt, hogy van-e bennünk béke, akkor, amikor talán az életünkben olyan szituációk vannak, hogy talán békétlenségre lenne okunk, ott van-e bennünk a béke. És azt gondolom, hogy sokszor ezen keresztül találkozhat, vagy nem találkozhat egy másik ember Krisztussal. Hiszen a legmélyebb tanúságtétel az nem hangos kereszténység, hanem az átalakult életem. Akkor, amikor valaki úgy tud csendben hordozni a fájdalmat, hogy közben nem keseredik meg. Amikor valaki meg tud bocsájtani. Amikor valaki nem gyűlölettel válaszol a gyűlöletre. Amikor valaki a sötétségben is megőrzi a hitét. Ez a léleknek a működése. ez a lélek ereje, a lélek élete ott bennünk a szívünkbe. Az Úr Jézus figyelmezteti tanítványait ezekre a nehézségekre, hogy próbára lesznek téve. Miért? Azért, hogy amikor eljön az óra, ne essenek kétségbe. Mert azt gondolom, hogy a szenvedés egyik legnehezebb része sokszor az, amikor azt hisszük, Isten elhagyott engem, még az Isten is elhagyott engem. Voltak így fogalmazott a beteg ágyán, kétségbe esve, könnyek között. Pedig lehet, hogy éppen akkor volt ő hozzá a legközelebb. Lehet, hogy akkor van hozzánk a legközelebb az Isten. Hiszen a kereszten is ott volt az Atya, bár kívülről minden vereségnek tűnt. És nagyon sokszor, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, sokszor a mi életünkben is így van. Vannak időszakok, amikor az életünk alagútba kerül, amikor sötétségbe kerül, sötétebbnek látszik minden másnál. Amikor nem értem az életemnek az eseményeit, a mélypontjait, a kudarcait, amikor úgy érezzük, hogy elveszítettük a kapaszkodókat, és mégis a Szentlélek ilyenkor is működik, csendben, láthatatlanul és mélyen. A gyökeret sosem látjuk. Ez olyan, mint a gyökér a föld alatt. Nem látjuk, de tudjuk, hogy a fa abból él. Ha nincs gyökere, nincsen élete sem. Ebben a szentmisében, és talán ezen a héten is, kérjük a Szent Lelket, ugye egy pünköst felé közeledve, az igazság lelkét, hogy tanítson meg bennünket valóban Krisztust ismerni. Ne csak beszélni róla, hanem élni belőle. Hogy amikor eljönnek életünk nehezebb órái, ne botránkozzunk meg, ne veszítsük el a hitünket, hanem maradjunk meg mellette. És kérjük azt is, hogy életünk csendes tanúságtétellé váljon ebben a világban, abban a közösségben, ahol élek. Mert ma talán nem hangos keresztényekre van leginkább szükség, hanem olyan emberekre, akikben valójában jelen van Krisztus békéje, Krisztus szeretete és az ő Szent Lelke. Nyissuk meg a szívünket, hogy ezzel, az ő Szent Lelkével teljen meg a szívünk, teljen meg az életünk, és valóban másoknak jelekké tudjunk válni.
2: Isten szeretett.

0: Testvéreim, Krisztus követése szerint való életnek sokszor az elmarasztalás, a mellőzés, a szenvedés a velejárója. Kérjük hitvalló életünkhöz a Szentlélek segítségét. Segíts Leó pápánkat, Gergely és László püspökeinket és papjainkat, hogy a szentek példáját követve elől járjanak a tanúságtételben.
1: Kérjük téged,
0: hogy bátorságot mindnyájunknak, hogy hitünkről tanúságot merjünk tenni a világ előtt. Adj erőt beteg és szenvedő testvéreinknek, hogy fájdalmaik türelmes elviselésével egészítsék ki a megváltó kínszenvedését. Add, hogy az istentelenség elvakult gyűlölete se tudja megtörni Istenbe vetett hitünket. Nyisd meg elhűnt szeretteink előtt az örök szeretet kapuját. Istenünk, segíts, hogy szüntelen lelkesítsen minket az örök boldogság, amelyet a hűségeseknek megígértél, és életfeladatunknak adtál. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr ezeket az áldozatot, nevének és közösségeinek, mindjárt és az egész anyaszentek házában.
0: Urunk Istenünk, fogadj

mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk te át téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vett a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hitel vagyunk föltámadásra, amit elmentősz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyám, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és a tőz szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjaik közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökkel, minden püspökkel, pappal és diakónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg szeretteinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, védőszentjeinkkel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék

0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
1: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Bocsássunk meg szívből egymásnak.
0: Legyen békességünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram!

Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztérium,

0: legyen veletek.
1: És a
0: teremtetek. Áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjunk és éljünk békében.
1: Isten.

0: arra választottad ki,
1: hogy igazságokat művel,
0: az üldözötteknek védelmezője,
1: és népeknek jó pásztora.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szent misét közvetítettünk a Dévai Szent Antal plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak és lélekben bekapcsolódtak ebbe az eukarisztikus ünneplésbe. A Szent misét bemutatta Fülöp Zsombor atya. A kántori szolgálatot Györfi Eduard kántor látta el. Kívánjuk, hogy a mai Szent mise kegyelmei kísérjék el mindennapjaikat, erősítsék hitüket, adjanak békét szívükben, reményt a nehézségek között, és hűséget Krisztus követésében. A technikában Osváth Gábor segített, és a mikrofonnál Szemcsuk Adriánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a dévai páduai Szent Antal plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Déva megyei jógú város, Hunyad megye székhelye Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva Piski Vajda Hunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotó eleme. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 kilométerre délnyugatra, Arattól 148 kilométerre délkeletre fekszik, 187 méter tengerszint feletti magasságban. Első említése 1269-ből való Deva alakban. Német neve 1412-ben Denburg, 1808-ban románul Gyevá, németül Dimrik. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első, a lány jelentésű szláv Deva szóból, ez talán összefüggene a várba befalazott asszony legendájával. Második, a Dák Dava szóból, mely a legtöbb ismert Dák helynévben megtalálható és valószínű jelentése vár. A harmadik, egy türk eredetű ómagyar személynévből, melynek eredeti Győ alakját az Algyő helynév őrizte meg. A Maros völgyében fekvő várost a 371 méteres vulkanikus eredetű várhegy uralja. A megejtő magasságú, s a környékről is messziről látható várat a 13. században kezdték építeni. Napjainkban fölvonóval vagy gyalogosan közelítheti meg a látogató. A romantikus szépségű természeti rezervátumot képező várhegy számos ritka növény és a homoki vipera előfordulási helye. Minthogy a vár börtönében szenvedett mártír halált Dávid Ferenc, az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke, a várhegy és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándok helye. A felhők fölé emelkedő várhegy csúcsán a látogatónak felejthetetlen látványba lehet része, derűs időben a retyezát hóborította csúcsai is fölvillanhatnak. A Maros völgy ezen különleges geológiai képződményét naponta több száz turista látogatja. Hunyad megye helységeihez több népmonda és legenda fűződik. A dévai vár építésének a történetét a magyar nyelvterületén közismert Kőműves Kelemenné című ballada rögzíti a szimbólumok szintjén. A város a várhegy köré épült, népessége 58.860 fő, ebből 5.022 magyar ajkú. Látnivalók a városban Déva vára, Magna Curia, a 17. században épült, korhű hangulatot árasztó, barokk stílusú, impozáns ferences templom és rendház. Jelenleg a Böjte Csaba testvér által létrehozott nemzetközi hírnévnek örvendő gyermekmentőközpont, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a magyar tannyelvű Dévai Római Katolikus Liceum székhelye. A református temploma közvetlen szomszédságában található a 19. században épült református parókia. A Dévai Ferences Nagyboldogasszony plébánia, a régi központban épült színház Jakab Dezső tervei szerint 1901-ben készült el, a régi vármegyeháza, ma polgármesteri hivatal, a Dévai zsinagóga 1896-ban épült, a város Piski felé eső részén elterülő dévai csángótelep 1910-ben a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében telepedett le. Itt van a csángótelepi római katolikus templomuk és a csángótelepi korszerű magyar tannyelvű Téglás Gábor liceum. Ezen kívül még sok látnivaló várja kedves arrajáró látogatókat. 1911-ben bukovinai székelyek költöztek Déva egyik telepére. 1935-ben a telepi lakosság óhaja, hogy templomot építsenek, meghallgatásra talált, és hatalmas erővel el is indult az építkezés a két telep részéről jegyzőkönyvileg e célra átadott helyen. A Déva telepi templom építőbizottsági elnökének, Varga Ireneusz Zárda főnöknek, a két telepi bírónak, Zsók Fábiánnak és Gáspár Antalnak, valamint a két telep gazdatanácsának irányításával elindultak a munkálatok. Bot Vilmus az első világháború alatt
Az olasz fronton az első vonalban harcolt. Ott megfogadta, hogy ha élve megszabadul, s a templomépítés lesz Déván, nagy adományt fog adni a templom javára. Be is tartotta a szavát. A Szent Antal szobrot karján a kis Jézussal, és az első kályhet is ő adományozta. Kásler Péter készítette a padokat. A keresztúti képeket Zsók Lajos adományozta. A Jézus szíve szobrot egy Schnabel nevű kőfaragó adományozta. A keresztelő kútat Zsók Ferenc. Palko István adományozta a Mária oltárt. 1940. augusztus 18-án Varga Ireneusz megáldotta a dévatelepi Szent Antal templomot. 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánították. 2019-ben egy játszóteret vehettek birtokba a dévai Szent Antal plébánia udvarán a gyermekek. A fiatalok nagy örömére a játszótér szomszédságában egyéb sporteszközöket is állítottak fel, amivel bővíthették a plébánia készletét. 2020. augusztus 2-án dr. Kovács Gergely érsek úr szentelte fel a templomot. A templom udvarban Xantus Géza által tervezett és kivitelezett naphimnusz parkot áldott meg az érsekatya a 80 éves templom ünnepsége keretében ugyancsak 2020. augusztus 2-án. A dévai ferences páduai Szent Antal plébánia a Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, a templom búcsús ünnepe június 13 és örökös szentségimádási nap január 9. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kérünk, hogy Szent Anyja boldogságos Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Imádkozzunk a megholt hívekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Minden hívőnek teremtő és gondviselő Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
2: Nyugodjanak békében,
1: az Úr Jézus szent nevében. Amen.
3: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
4: Köszönöm kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióban jelentkezek, önök a tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket, de aki hallgatta az első kettőt, az ráébredt, hogy ugyanaz a hang van, ugyanis folytatása van az első kettőnek, mert úgy láttuk, hogy fontos az, hogy egy kicsit nagyobb fényt derítsünk, nagyobb világosságot hozzunk mindarra, ami testvérünk megélt abban a kalandos életében, amelyben idegen erőkkel lépett kapcsolatba, keresve a boldogságát, békét, és amelybe hát egy kicsit bele törött a bicskája, és egy hónapot volt zárt osztályon. Üdvözlök, kedves Tünde!
5: Én is üdvözlök mindenkit, a rádió hallgatókat is, és azért éreztem azt, hogy folytatni kéne ezt a...
4: Jó, ha éreztem.
5: Ezt a beszélgetést, vagy tanúságtételt, mert az a zsák utca, amiben én voltam, az kilátástalan volt.
4: Minden mellett, hogy először mindig, tehát amikor belekezdtél, akkor úgy láttad, hogy ez a megoldás.
5: Igen, igen. És úgy hittem, hogy az jó út. De annyira eltávolított a jó Istentől, az Úr Jézustól, hogy egy idő után mintha kitörölték volna.
4: Igen, aki nem tudja, elmondom, hogy ezek az erők az Antikrisztus szellemének a megnyilvánulási formái, és az a rendeltetésük, hogy a teljes igazságtól ilyen részigazságra tereljék el az ember figyelmét, dolgokat ígérve nekik, boldogságot, szabadságot, örömet, egy csomó minden ígéretük van, viszont nincs hatalmuk eztet megtenni az emberrel, egyedül csak Jézus Krisztusnak, ahogy Pál apostol is mondja, nincs más név az ég alatt, csak Jézus Krisztusé. Eljutottunk odáig a beszámolókba az elmúlt hetekbe, hogy kezdtél lábra állni, tehát elcsaltak egy virasztásra, ahol nem is tudtál időben elérni. Aztán, mikor megérdettél, akkor nem érdekelt, jöttél, nem tétováztál. Amit úgy láttam, hogy ez igazolja azt, hogy valóban szabadulni akarsz. Igen. Hát nem csak az, hogy na, hadlám, lesz-e valami, pontosan, hanem valóban szabadulni akarsz. Amiután, hogy helyreálltál és visszakerültél munkába is, hogy fogadtak a munkatársak, vagy mi volt a véleményük?
5: Hát igazából én nem vagyok olyan munkakörben, hogy munkatársaim legyenek, és ebben az időszakban, tehát amíg fogságban voltam, ebben a fogságban, addig nagyon eltávolodtam az emberektől. Tehát igazából otthon voltam, és a család, a szűk családi körben mozogtam. Aztán, ahogy mondtad, hogy eljöttem virasztásra, akkor utána az volt, hogy igen, akkor jöjjek a keddi alkalmakra. És jöttem a keddi alkalomra, de az nem volt elég. Akkor jöttem a szerdai alkalomra is. És sokszor azt éreztem, az sem elég, akkor ugye utána rendszeresen jártam, kezdtem újra járni templomba. És az volt még az érdekes, hogy mindegy volt, hogy hova mentem, az Úr közelségére vágytam. És ez sokszor úgy is megnyilvánult, hogy például a kicsi fiammal rollereztünk, és ahogy a Kökényes utcában lakunk, és akkor megkerültük a tejgyárat, és akkor jöttünk a Csiki utcán lefele, és ott van ugye a Szent Gellért
4: templom,
5: és néha harangoztak, és akkor mondtam a fiamnak, hogy gyere, akkor menjünk be, nézzük meg Jézust. És akkor a Szent Misén is részt vettünk. És ezek az alkalmak nagyon érdekesek voltak, mert sokszor olyan testi megnyilvánulásaim voltak, hogy mit tudom én...
4: Feltűnő volt.
5: Nem, magamnak volt feltűnő, mert én mondjuk le akartam térdelni, hogy megtiszteljem az Urat.
4: Tiszteletadásból,
5: és egyszerűen olyan fájdalom nyilalt bele a lábamba, hogy nem értettem. Mondom, semmi olyat nem csináltam, ez most mi? És akkor az jött nekem, hogy Uram, te tudod, hogy én hozzád jöttem. És azért jöttem, hogy veled találkozzam. Ha te úgy látod, hogy én ezen az úton így ki kell tartsak, akkor add meg azt az erőt, hogy a fájdalomba is ki tudjak tartani melletted. És ezek sokféle fájdalmak voltak, meg olyan volt, hogy 3 hónap alatt 10 kilót fogytam.
4: Nem kérte senki a receptet?
5: Ezt a receptet én nem adnám senkinek oda, mert ezek azok az erők voltak, amelyikek...
4: Gyötrő erők,
5: igen, és amelyek azt akarták, hogy én semmiképp ne forduljak Jézushoz.
4: Ne nyerzen a szabadságodat, mert akkor nekik
5: munkanélkül
4: maradnak.
5: Igen, és akkor sokszor az volt, hogy ugye jöttem imaestre, és akkor... Úgy éreztem, hogy kéne áldás. Többször is odaálltam úgy áldásra, meg is kaptam, de néha nem tartott, ahogy te is szoktad mondani, hogy csak az ajtóig. És akkor mindig az volt bennem hazamenet, hogy Uram, add meg, hogy legalább keddig kitartson, hogy akkor újra tudjak töltekezni, de tudod, hogy megyek vasárnap is, és akkor ott is kerestem. És tehát az elmémben is annyira akadályozva voltam, hogy nem tudtam megjegyezni majdnem semmit. Igéket többször kellett újraolvassam. Az imádságaim azok olyanok voltak, hogy kénytelen voltam egy adott ponton felolvasni a telefonomra, és azt mondtam, hogy ha nem tudom mondani, mondja helyettem a telefon, de akkor is imádkozok így.
4: Különösen köszönöm, hogy ezt így elmondottad. Azért, mert nem is olyan rég találkoztam egy hasonló esettel, és amikor elmondtam a családnak, hogy milyen lehetőségük vannak a szabadulás, és áldást kértem, akkor egyszerűen eltűntek, és azóta sem tudom, hogy mi van velük. Hogy nem gyógyultak, az biztos. Azért is fontos ez, amit elmondottál, hogy ezt nem lehet felszínesen kezelni. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy jaj, na akkor ezt imádkoztak értem, és jobban vagyok. És köszönöm, hogy elmondtad, hogy neked nem volt elég a kedd, nem volt elég a szerda, nem volt elég a virasztás. Napközben is, ha volt lehetőséged, akkor bementél egy templomba imádkozni. Igen. Tehát ez a törekvés, ez kitaszítsa ezeket az idegen erőket, amelyek az embernek befolyásolják az elmét, az érzelmi világát, a csontját, izomzatát, ugye, mert különböző
5: minden, belső szerveket, minden, szívdobogástól elkezdve, fülembe ilyen, hogy, mintha néha nem hallottam volna, máskor ilyen bénulásos tüneteim voltak, és...
4: És annak köszönhető, hogy ettől szabadá váltál, hogy kitartás volt benne, tehát Istennél kerested a gyógyulást, mert azért megtapasztaltad, hogy a más erőknek mi a következménye, ha velük kapcsolatba lépsz. És ilyen mély vágy volt a szívben, sok embernek ez hiányzik, tehát sokszor egy-egy ilyen esetét csak úgy kéne, hogy mondjanak el egy imát, és mondtam, én mondhatok, de hát ez nem látom én, hogy egy ilyen tudathosodásnál értelen áldás volt, igaz, nem volt annyira sős, mint a esetet, hogy értelen áldás a teljesen helyre jött, viszont ez nagyon ritka. Ott, ahol láttam, hogy kitartanak, ott szívesen fogadom és foglalkozok az ilyen emberekkel, mert tudom, hogy ott Krisztusnak győzelme van az illető szándékán és törekvésén keresztül. Mert ha nem elveszítheti mindazt, amit nyer, ahogy mondtad, hogy megkaptad az áldást, felszabadultál, de a kiáratnál már ezek igen. fogadtak, és mondták, igen. hogy na mostantól igen. akkor jövünk.
5: Igen. És az volt az én, hogy Uram, én hiszem azt, hogy Te vagy az én megmentő. És ebben mindent megragadtam. Olyan volt, hogy a férjemnek megmondtam, hogy a papbácsit hívja fel, hogy imádkozzon értem.
4: Milyen felekezetű vagy?
5: Én református
4: Békesség
5: vagyok.
4: Békesség
5: Istentől.
4: Békesség Istentől. Tiszteletes kellett felhívni, vagy?
5: Hát aztán jött a tiszteletes is, meg jött az én kedves lelkészbarátom Müller Lóránt, és ők is segítettek, de én minden segítséget megragadtam, ahol úgy éreztem, hogy segítséget kaphatok. És például most, amikor volt a házszentelés, akkor a papbácsi szembenézett, és azt mondta nekem, hogy hát maga teljesen kicserélődött. Mert ő is azelőtt való évben a házszenteléskor látta, hogy nézek.
4: Amert, hogy református vagy házat is szenteltek náltok?
5: Igen, mert az én férjem katolikus.
4: Jaj, értem.
5: Az én férjem katolikus, igen, és innen az én fiam is katolikus. Mi lányokul vagyunk reformátusok.
4: Az esség a fontos, mert...
5: Igen, így van. És tehát, hogy én felekezettem felül kértem segítséget mindenkitől.
4: Kívül. Felül már csak Isten van.
5: Igen, akkor jó, úgy köszönöm.
4: Habár találkoztam ezelőtt egy pár évvel, esett két hölgy, hogy jó hírt hoznak. Jaj, mondom, nagyon örvendik, tessenek bejönni, és akkor megkérdeztem, hogy milyen felekezetőek, és mondták, hogy felekezet fölött vannak.
5: Ja.
4: Mondtam, engedjék meg, hogy hajtsak tétek önök előtt, mert én ilyen magas szintű keresztényekkel még nem találkoztam, akik minden felekezet fölött vannak.
5: Igen, tehát, hogy nekem az volt a fontos, hogy megtapasztaljam újra az Úr Jézus közelségét. És ezért mindent megtettem azért. Szemináriumra beiratkoztam.
4: Nem volt furcsa neked a szeminárium?
5: Nem, mert azelőtt már 2008-ban végeztem szemináriumot.
4: Jaj, hát csak meg egy kicsit. Tehát elvégezted a szemináriumot, és utána távolodtál el? Utána...
5: Igen. A Covid után távolodtam el.
4: De mi vitt bele abba, hogyha te már végeztél szemináriumot, és úgy nagyjából tudtad, miből áll a... Hogy csúsztál bele? Meghívtak?
5: Igen, meghívtak. Kíváncsiság...
4: Azért kérdem, hogy azért inkább, a hallgatóság is tudja, hogy milyen könnyen el lehet csúszni mert hogy végtek szemináriumot, vagy járok templomba.
5: Pontosan. Ezért is gondoltam azt, hogy vállalom azt, hogy újra beszélgessünk erről, hogy mennyire könnyen, még akkor is, hogyha az embernek megvan az alap, de a napi kapcsolatod nincs meg az Úrral, az Úr Jézussal, a Szentlélekkel, ha nincsen napi szinten kapcsolatod, akkor elcsúszhatsz.
4: Igen, egy új kapcsolat. Igen, ez fontos, mert még sajnos láttam ilyen megtapasztalásaim, amikor valaki ilyen buzgó vallásosságán keresztül is megtévesztődött, és sőt, olyan is volt egy alkalommal, aki engem is be akart vonni abba a bizonyos körbe, hogy de nézd meg, de mennyire jó, és milyen pozitív, és ott csak szeretet van, és ott csak úgy mosolyogtam rajta, mert tudom, hogy a végkimenetel az nem éppen úgy van, ahogy ők hirdetik, és nem az van, amit ők próbálnak tükrözni, mert azért láttam, hogy a családjában nem éppen annyira köztiszteletnek örven, és velik van legtöbbet együtt, és ők tükrözik, hogy milyen a férjről volt szó, hogy milyen a magatartása. Úgy azok a baráti körök, mert azért baráti körök gondom volt, akik tudtak arról, hogy milyen súlyos helyzetbe kerültél. Amikor meglátták rajtad, hogy ebből ki jöttél, ki szélefele kezdesz jönni, hogy viszonyultak? El tudták fogadni? Elismerték, hogy te azért itt van valami, tündénél valami, ami...
5: Konkrétan nagyon kevesen kérdeztek rá. Én mondom el, hogy engem az Úr gyógyított meg.
4: Igen, de amikor ezt elmondtad, amikor kezdtél bizonyságot tenni, tanúságtételben, vagy bármilyen formában, mennyire tudták ezt úgy elfogadni, hogy ez igaz, vagy
5: hogy éppensége? Hogy van ilyen?
4: Igen, vagy azt mondták, hogy na, hát az elég jól megcsúszott láda, félre beszél.
5: Tapasztaltam ilyent, hogy úgy mosolyogtak.
4: Uh-huh. Hogy elég nagy bajba vagy.
5: Igen.
4: Igen, mert valahogy úgy vagyunk, hogy kereszténykedünk, elmondjuk, hiszünk Istenbe, de a Isten csodálatos megnyilvánulásait azt valahogy nem ismerjük el, nem valósok számunkra, ugye. Ezt többször tapasztaltam összejöveteleken meg betegeknél való imában is, hogy jaj, én nagyon hiszek, így hiszek, úgy hiszek, és amikor a hitről tanúságot kellene tegyen a gyógyulásról, akkor még mindig a panaszba volt. Úgy beleélik az emberek magukat ezekbe a panaszokba.
5: Igen.
4: És most, hogy lássák, hogy konkrétan jól vagy, vagy akkor kezdjük, hogy a tövire a férjed hogy veszi ezt, hogy...
5: A férjem Istenhez kezdett fordulni.
4: Ő, mert ő nem volt hívő ember?
5: Katolikus volt.
4: És te hívő?
5: Igen. Aki megcsúszott.
4: Igen,
5: így mondható. És most minden vasárnap elmegy a templomba.
4: És azelőtt nem jár?
5: Nem. Velem még eljött a templomba, a reformátusba, de így nem jártak a katolikus templomba.
4: Na most számomra is gondolom, egyes hallgatók számára fontos, mert vannak még ilyen férfiak, akik nagy hívőnek tartsák magad katolikusnak, de itt a templommal meg Istennel nem sok közük van. Vélemény szerint mi vezette rá őt erre, hogy komolyabban vegye a vallását? A benned látott változásokat, a magatartásod, vagy?
5: Nem. Ezt a Szentlélek munkálta ki. Mert én azért imádkoztam, hogy ő benne változás történjen. És mondtam neki, hogy kéne templomba járni.
4: Tehát voltak biztató szavaid?
5: Igen, az volt, persze. Igen.
4: Azok után, amiket megtapasztaltál, hogy kezdtél egyenesbe jönni.
5: Igen.
4: De ő is meg kellett győződjön arról, hogy ez valós, nem?
5: Ő akkor győződött meg, amikor én a szeminárium után, ők azt mondták nekem, hogy jó, jársz te szemináriumra, de szeretnénk tudni egy orvosnak is a véleményét, hogy akkor most meg vagy gyógyulva, vagy, vagy még kezelésre szorulsz. És én egy ilyen hát nem tudom most
4: a pszichológus vagy
5: igen, nem pszichiáter volt, hanem aki a pszichiáterrel együtt kezeli a betegeket, de
4: te szakember vagyok.
5: Szakember, így. Nem, most nem jut eszembe hirtelen a megnevezése. És én elmondtam annak a szakembernek, hogy én hova járok. És azt mondta, hogy akkor én addig nem menjek hozzá, amíg a szemináriumot be nem fejezem, és 2 hét el nem telik.
4: Jó, te na.
5: Igen.
4: Ilyen komoly ember volt.
5: Igen. És mondta, hogy a kettő nem fér meg együtt. Tehát, hogy hozzá is járjak, meg a szemináriumot is. És mondta, hogy jó, hogy szóltam neki, hogy én ezt ebbe...
4: Örülök, hogy ilyen józanul gondolkodott.
5: Igen.
4: Mert van
5: benne. Én is örültem.
4: Igen? És akkor elvégezted a szemináriumot?
5: Elvégeztem a szemináriumot, lejárt a 2 hét, és akkor elmentem hozzá beszélgetni, hogy akkor szükségem van-e, igen, további, hogy hívják, úgyhogy kezelést, vagy tanácsadást, és másfél órát beszélgettünk, és a végén azt mondta, hogy hölgyem, önnek nincsen szüksége. Ön egy jó utat választott, és nyugodtan mehet haza, és élheti tovább az életét.
4: Hát önök, hogy még egy pár beszélgetésre nem hívott vissza.
5: Nem hívott vissza. Nem.
4: Jó, és akkor elmondta a férjednek az ő szakvéleményét, vagy?
5: Nem, én mondtam el a férjemnek, hogy mit mondott. Hogy mit mondott, igen. És
4: elhitte neked?
5: Hogy igen. Mondtam, hogy akár oda mehet, és megkérdezheti. Igen, elhitte, és utána látja nap, mint nap a gyümölcseit, hogy mosolygok, és például ma a fiam megjegyezte, hogy anya, neked olyan szép most a mosolyod. Így mondta. Máskor is mosolyogtam, de az a mosoly nem olyan volt, ami lélekből jött.
4: Igen, mert az belülről szokott jönni általában, és ami az emberben van, akkor az tükröződik a mosolyon.
5: Igen. Úgyhogy, igen.
4: Kényszer, hideg, meg minden.
5: Igen.
4: Vagy éppen lelkes.
5: Pontosan. És tehát, hogy ők látják azt, hogy
4: igen, mondtad, hogy van nagy lányod, ugye?
5: Igen, 2 is.
4: 2 is.
5: Igen.
4: Ők hogy viszonyultak ehhez a helyzethez?
5: Ők, mivel hogy tudták, hogy hova kerültem, hogy milyen...
4: Amikor beteg voltál, azt hogy vették? Vagy hogy?
5: Azt nagyon nehezen. A nagy lányom, ő nem akarta azt, hogy... Tehát ő könyörgött az apjának, hogy valahogy hozzon ki a kórházból, tehát bármi áron, de hozzon ki, mert nekem nincs ott mit keresnem.
4: Igen.
5: És mondta a férjem, hogy nem tudja, hogy ő hogyan tudna kihozni, mert az orvos nem engedi, és hogy akkor ő összetört ebben, hogy mi az, hogy nem, és látta, hogy teljesen el vagyok veszve, és nincsen semmilyen kapaszkodóm emberileg. Hát, ahogy szokták mondani, errefelé zokni.
4: Uh-huh, értem. És amiután megtapasztalták azt, hogy teljesen normális lettél, tehát kiegyensúlyozott, vidám.
5: Igen, most felhívnak tanácsért.
4: Júj, na!
5: Igen, és mindig mondom nekik, hogyha van valami problémájuk, hogy oldják meg, akkor mondtam, hogy kérj áldást arra a személyre, akivel mondjuk intézkedsz, mert egy legnagyobb problémájuk az ilyen adminisztratív dolgok, hogy el kell menni, és el kell valamit intézni a hivatalba. És mondta nekem, hogy anya, nem fogják nekem kiadni azt a papírt, valami kártyát, és mondom neki, és mi lenne, hogyha megáldanád azt a nőt, hogy viszonyulj, és te is úgy közelednél hozzá melegséggel és nyitottság. Igen. És avval letettem a telefont, 5 perc múlva vissza, anya, én nem hiszem el. Mit mondom, fia, mit nem hiszel el? Hát a kezemben van a kártya, amit 2 hét múlva kellett volna megkapjon az ő elképzelése szerint, a kártya ott volt a kezébe. És mondtam, hogy ennyi, fiam.
4: Örülök, hogy úgy nem tartottad magadban mindazt, amit megtapasztaltál, hanem megpróbáld átadni a gyerekeidnek és más személyeknek is. Sajnos lejárt a beszélgetési időnk.
5: Igen.
4: Én nagyon hálás vagyok érted, hogy ezt felvállaltad. Időszak

0: nem tesznek tanúságot rólad, nem tesznek bizonyságot rólam, hogy te élő Isten vagy, és benne vagy az életükbe. Érítsd meg ezzel a bátorság lelkével, hogy valóban egyre mélyebben megnyilvánuljon atyai szeretetet sok ember életébe ezen tanúságtevésekre. Isten szent lelke kísérhetsz beteljesedésre, közös kérésünkre, Jézus nevében most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
0: Én köszönöm szépen a beszélgetést, és békesség Istentől.
1: Békesség Isten Istentől. Áldjon.
0: Köszönöm szépen.
2: Nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzel fogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
3: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
2: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
4: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, én Görgényi Tünde vagyok, és műsorismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádiót választják, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Az esti mese veszi kezdetét néhány perc múlva, majd ezt követően a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet. 8 óra előtt néhány perccel minden napunk ajándék Istentől című rövid gondolatot hallhatnak, melyet Veres Judit Mária önkéntesünk állított össze a mai napra is, majd 20 órától reflektorfényben Istennel Ferenc Emese várja önöket. 9 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozunk nemzetünk lelki megújulásáért, majd a béke rózsa füzérét végezzük, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk. Kilenc óra 25 perctől Efatta nyíj meg adással várjuk önöket, Bajcsi Tibor önkéntessel szerkesztjük ezt az adást, 10 órától pedig a zsolozsmából a befejező imaórát imádkozzuk, 10 óra és 10 perctől hallgassuk az Örömhírt Szilágyi Lászlóval. Az Életre Növelő című műsorunk ismétlése 10 óra 40 perctől lesz hallható Pécsi Rita szerkesztésében, majd 11 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss adása kezdődik, ezzel zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap, május 12-én reggel 8 órakor közvetítünk Szent Misét Nyárád remetéről, majd délután 6 órától Csíksomlyóról a kegytemplomból, ahonnan folytatódik a Szent Antal nagy kilenced. Elhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy szerdán, május 13-a van, ezért nem csak reggel 8 órától lesz Szent Mise, hanem déli 12 órától is Portugáliából, Fatimából közvetítjük a Szent Misét, majd délután 5 órától Déváról, 6 órától pedig a Mária Rádió világcsaládjával imádkozzuk a rózsafüzért, melyet szintén Fatimából fogunk közvetíteni. Minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, áldott, békés estét!

0: kedves gyerekek! Ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel!
1: Kedves gyerekek! Ma este a Herceg és az Árnyéka című mesét fogom elmesélni nektek. Hallgassátok szeretettel! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy herceg. Nagyon szerette a szép ruhákat, a ragyogó ékszereket és az aranyos díszeket. Szerette a fénylő, reggeli napot, amikor az egész világ tündöklően csillogónak látszott. Ezért aztán a népe előtt is mindig csak feltűnő, szikrát hányó sejemruhában mutatkozott, és csak a reggeli órákban, amikor arcába sütött a nap, amikor ruhája tükörként visszaverte az ég kék fényét. Egyszer azonban az történt, hogy a délutáni órákban kellett a népe elé állnia. A nap már nyugovóra készülődött, s hosszú árnyakat vetett a földre. A herceg először életében megpillantotta saját árnyékát. Ettől a látványtól úgy megrémült, hogy egy szót sem tudott szólni az egybegyűltekhez. Csak ennyit tudott dadogni a körülötte állókhoz. Rettenetes, hogy fekete alakom háromszor nagyobb, mint az igazi. Ettől kezdve nem volt nyugta. Elhatározta, olyan helyen fog élni, ahol az embereknek nincs árnyéka. Ez minden kincsnél, még az uralkodásnál is többet ér. Vándorútra kelt, de akárhová ment, mindenütt találkozott saját árnyékával is. Egyszer egy erdő szélén lakó remetéhez jutott el. A remete azt mondta neki: kedves herceg, ahol napfény van, ott árnyék is van, és ez csak akkor baj, ha árnyékod elfedi az igazat, a szépet és a jót. Arra vigyázz, hogy ne essen másokra az árnyékod sohasem. A herceg azonban nem nyugodott meg a remete tanácsától. Azóta is vándorol, s valahol egyszer talán találkozhattok is vele, ha azóta meg nem halt. Gyerekek, vajon mit mondanátok neki?
0: Kedves gyerekek, a Herceg és az Árnyéka című mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
0: Íme vár a bárány asztala, öltsünk fel tiszta gyolcsruhát, átkelve már a tengeren, zengjük most Krisztus himnuszát.
1: Kereszten értünk szenvedett, szent teste lelkünk étele, vérének éltető bora Istenhez fűzi életünk.
0: Húsvétes dúló angyala, minket nem sújthat, vére véd, hiába zúg a fáraó, kínzó rabságunk véget ért.
1: A bárány immár Krisztusunk az ártatlan feláldozott, s az új kovásztalan kenyér szent teste, melyet ránk hagyott.
0: Igaz méltó szent áldozat, hatalmad megtör poklokat, raboknak nyitja zárait, örök jutalmat visszahad.
1: A sírból Krisztus fényesen fel kell legyőzve a halált, rabláncra fűzi zsarnokunk, megnyitja égnek ajtaját.
0: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Áldott, aki az Úr nevében jön hozzánk, alleluja. Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszélye.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül. Kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged.
0: Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban aras diadalt.
1: Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod.
0: Nyilvessződ halálos éles, népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál.
1: Trónod Isten áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara.
0: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az öröm olajával társait közül.
1: Ruhát fahéjtól, aloétól és mirhától illatos. Elefántcsont palutákból örömödre hárfa zendül.
0: Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon, Ofir aranyával ékesítve.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áldott, aki az Úr nevében jön hozzánk, alleluja.
1: Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára, alleluja. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra. Felejtsd el népedet és atyád házát.
0: Elbűvölte a királyt szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte.
1: Tírus leánya ajándékokkal siet hozzád, a nép gazdagjai arcot fényét keresik.
0: Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszőve ruhája.
1: Színpompás ruhába vezetik a királyhoz, szüzek követik és barátnői kísérik útján.
0: Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába.
1: Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket.
0: Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során.
1: Hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. Alleluja.
0: Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Alleluja. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyért gazdagon árasztott ránk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Alleluja.
1: Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül a mennyben. Mint papi szolgája a szentének, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be.
0: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Az igazság lelke, aki az Atyától származik, majd tanúságot tesz rólam, tegyetek ti is tanúságot rólam, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szúrta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az igazság lelke, aki az Atyától származik, majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam. Alleluja.
1: Krisztus Urunkat, aki feltámadásával megvilágosította a világot, örvendezve kérjük.
0: Krisztus, életünk, hallgass meg minket.
1: Urunk Jézus Krisztus, te tanítványaidhoz csatlakoztál az úton, állj zarándokló egyházad mellé.
0: Krisztus, életünk, hallgass meg minket.
1: Ne engedd, hogy híveid késedelmesek legyenek a hitre, hanem add, hogy megvalljanak téged, aki legyőzted a halált.
0: Krisztus, életünk, hallgass meg minket.
1: Tekints jóságosan azokra, akik még nem ismertek fel életútjukon. Mutasd meg magadat nekik, hogy elfogadjanak üdvözítőjüknek.
0: Krisztus, életünk, hallgass meg minket.
1: Te a kereszten saját testedben kiengesztelődést hoztál minden embernek. Adj békét és egységet valamennyi nemzetnek.
0: Krisztus, életünk, hallgass meg minket.
1: Élők és holtak bírája, adj bűnbocsánatot meghalt testvéreinknek, akik hittek benned.
0: Krisztus, életünk, hallgass meg minket.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megöljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Isten ajándékaiért a legszebb köszönet az, hogy azokat tovább adjuk. Mondta Mihály Folhaber.

Reflektorfényben Istennel. Ferenc Emese műsora következik, melynek keretén belül megtudhatjuk, ki áll a reflektorfény mögött Istennel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm, köszöntjük a kedves hallgatókat a mai este is. A hónap második hétfője van, mely egyben azt jelenti, hogy az úgymond ajándékbeszélgetésünk műsorideje is. Én elneveztem ezt a műsort, igaz, hogy más a címe, de valamiért az én lelkemben az van, hogy ez ajándékbeszélgetés abból a szempontból is, hogy mindig számomra egy ajándék az az ember, akit éppen meghívok, vagy akinek az életét átnézzük, akinek a mindennapjaival megismerkedhetünk. A mai vendégem Bodor Barbara, akit hát a kedves hallgatók hallhatnak itt csütörtök esténként, meg szombat reggelenként, nem is olyan régóta, mert nem olyan rég csatlakozott ehhez a csapathoz, és hát sok mindent nem tudnak a kedves hallgatók róla, talán az sem, hogy mindig mosolyog, ha bár lehet, hogy hallani azt, akár úgy is lehet, hogy ez úgy érződik, de azt talán még kevesebben tudják róla, hogy egyébként látássérültként van itt, és hihetetlen az az energia, amivel éri a mindennapjait. Szia Barbie, nagy-nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést.
1: Szia, én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én köszönöm a felkérést, nagyon-nagyon megtisztelő.
0: Mindig hogy vagy kérdéssel indítunk, úgyhogy most is így fogok. Hogy vagy ma este?
1: Nagyon jól vagyok. Produktív napom volt. Ma úgy alakult, hogy órákra nem kellett bemenjek, és akkor így tudtam úgy haladni produktívan a dolgaimmal, megszakítás nélkül, és nagyon jól jött ki a lépés, mert mielőtt idejöttem, a teológián Kari Szent Misén vettem részt, amit a főesperes úr végzett, és valahogy úgy pont amikor ide beültem, akkor az jutott eszembe, hogy olyan jó bevezetője volt ennek a mai beszélgetésnek, vagy úgy bátorított, hogy úgy mondta a prédikációját, és úgy közben arra gondoltam, hogy jaj, milyen jó, hogy most ezeket mondja, annyival bátrabban megyek most a rádióba.
0: Igen, ez egy jó indítás volt így ide jönni. Gyerekkortól szoktuk kezdeni ezt a beszélgetésünket, úgyhogy arra kérlek, most mesélj egy picit a gyerekkorodról, milyen volt az a világ, ahonnan indultál, milyen értékeket hoztál otthonról, és melyek a legmeghatározóbb emlékeid ebből a korszakból?
1: Mindig erről a legérdekesebb beszélni a gyerekkorról. Főleg, hogyha mondjuk az egész picikort nézzük, de hogy alapjáraton honnan jövök, hát én Gyümesfelsőlökről származom. Én azt mondom, hogy egy átlagos, szeretetteljes családból, tényleg így visszagondolva is nagyon, nagyon szép gyermekkorom volt, szüleimmel és a nővéremmel élhettem, nőhettem fel, katolikus szellemiségben nőttem fel, rendszeresen templomba jártunk, tehát ezek a meghatározó dolgok, amik azt gondolom, hogy most így a fiatal koromat is meghatározzák, amit onnan hozok, azt tényleg onnan hozom, és így átlagos tekintetben szerintem én úgy tudok visszagondolni, én nagyon szép gyermekkorom volt.
0: Gyermekként milyen elképzeléseid voltak az életről, és bennem magáról, a majdani felnőtt önmagadról?
1: Hú,
0: te is ilyen énekesnő, meg nem tudom, mi akartál lenni, mint az átlagem.
1: Persze, hát mindig ki voltam állva a lépcsőre, és ami nagyon jó, hogy közel laktunk az úthoz, és akkor ki voltam állva a lépcsőre, mindig találtam egy mikrofont, és akkor énekeltem természetesen is, színésznő szerettem volna lenni, és ezek úgy... Igen, mind benne voltak a pakliba, és ugye a világról, hát nem tudom, egészen más elképzeléseim voltak, azt hiszem, mint ami ma a világ, de ezt ugye az élet is alakította.
0: Mesélted, hogy végeredményben te már vallási, tehát belenevelkedtél a vallásosságba, úgymond, igaz? Milyen volt a vallási kötődés a családban, vagy milyen emlékeid vannak így erről a részről? Nagymama, a szülők, kik tanítottak imádkozni akár?
1: Én inkább azt tudom mondani, hogy a szüleim, bár ugye a nagyszülőkkel is főleg egyik részről közel éltünk, de valahogy ez a vallásosság inkább a szűk belső családból, édesanyámtól, de azt hiszem az is egy nagyon szép példa volt az életemben, hogy azért láttam azt, hogy vasárnap reggel az a fix programunk édesapának, édesanyának, hogy felöltözünk és szigorúan a reggeli 8:30-es kicsi misére elmegyünk, és ezeket én úgy mind a belső családból hoztam. Nem azt mondom, hogy feltétlenül a napi-napi imaritust, azt talán később úgy magamnak alakítottam ki, de az alapokat, azokat igen, igen. És hogyha egy meghatározó személy, akkor bár mindenkinek a példája hozzájárul, de édesanyának a legnagyobb ebben a szerepe.
0: Na de térjünk vissza egy kicsit a színészetre, mert színésznő akartál lenni, de végül is nem lettél színésznő, mi lettél?
1: Igen, hát aztán az ember rá kell jönni, hogy se énekhangja nincs
0: na ez az.
1: A színészethez, se tehetsége. Hát végül gyógypedagógus lettem úgy első körben, ugye az első alapképzési diplomám az gyógypedagógus, most, ha minden jól megy, 2 hónap múlva pszichológiai tanácsadó diplomám is lesz, és jelenleg teológiát tanulok.
0: És mi lesz a következő, amire beiratkozol?
1: Jaj, most már remélem, hogy így ennél megállok, de érdekes, mert amikor a gyógypedált befejeztem, akkor is azt mondtam, hogy én még egy alapképzésre be nem ülök, nincs az a pénz, hogy én még végig csináljak 3 évet. Eltelt egy év, és akkor így mondtam, na jó, megyek teológiát.
0: De jó. Gondolom, nem bántad meg.
1: Nem egyáltalán.
0: Igen, ez tényleg így van, ma viccelődtem a főnökömmel, túl mondtam neki, hogy összeiratkozok be neurológiára. Már úgy együtt tanuljuk a pszichopatológiát lassan, mert most ebbe a félibe tanítok, és folyamatosan kell készülni valamire, meg valamivel, és akkor olyan kifejezések vannak, hogy életemben nem hallottam, utána kell nézzek, úgyhogy keményen tanulom a neurológiát, elkezdett érdekelni, úgyhogy mondtam neki, hogy összefelmondok, mert megyek neurológiát, nézett nagyon, persze nem vettek komolyan, de amúgy igen, szerintem ez egy kicsit így van, hogy van egy csomó álmunk, így gyerekként is, majd később felnőttként is, és aztán én azt hiszem, vagy úgy abba tudok hinni, hogy az teljesül, ami teljesülnie kell. Mert hogy végeredményben azzá válunk, aminek az Isten megalkotott, vagy megálmodott minket. Te hiszel ebben?
1: Egy teljes mértékben. Ez, főleg így az utóbbi években nálam ez abszolút beigazolódott, vagy így, és néha úgy alakítja, hogy észre sem veszük, vagy éppen egy helyzetben azt mondom, hogy ennek biztos, hogy nincs értelme, ami most velem történik, és akkor eltelik néhány hét, hónap, év, és rájövök, hogy de ennek volt értelme ott és akkor.
0: Mesélsz egy kicsit arról, hogy hogyan váltál látássérülté, vagy ez hogy alakult nálad ki?
1: Hát alapjáraton már születéstől fogva volt egy alapbetegségem, zöldhája, glaukoma. Akkor a születésnél nem vették észre. Most ezért is mondom, hogy ezekről az időszakokról kicsit olyan fura beszélni, mert ezeket így nem én értem meg, hanem persze. Amiket így hallottam róla, de hogy később 4 hónapos koromban vették észre, hogy valami nincs rendben, már nem úgy reagálok a fényekre, ahogy egy 4 hónapos gyereknek kellene, és akkor kiderült, hogy amikor elvittek orvoshoz, hogy hát teljesen vakon születtem. Utána hát az itthoni lehetőségek azok kevésbé lettek volna jók, itthon kevésbé jó forgatókönyvet mondtak, de én most sem tudom, hogy a szüleim akkor hogy vettek ekkora erőt magukon, de nem adták fel, és egészen Budapestig vittek, és ott meg tudták menteni mind a két szememet olyannyira, hogy gyermekkoromban volt egy alaplátás sérültségem, de ez azért nem volt számottevő, vagy mondjuk kisgyerekkorban írni, olvasni ugyanúgy megtanultam, mint bárki más, hosszú-hosszú évekig úgy tudtam tanulni, mint egy átlag gyerek. Persze voltak, mert mondjuk a táblát nem láttam úgy, mint egy átlagos gyerek, de az írás, olvasás, ezek ott voltak. Igen. És aztán Hát igazából ugye a glaukománál ott alapjáraton a szemideg az, ami érintve van, tehát ez egy bejósolható folyamat, hogyha akkor sikerült is ezt visszahozni, de később egy progresszív romlás fog következni, és ez így is lett, hát úgy nagyjából a 11-12-es éveimben volt ugye a legnagyobb romlásai.
0: Nem tudom, én mindig csodáltam az ilyen embereket. Hát abból a szempontból is, hogy úgy sokszor elgondolom, vagy valamelyik nap is elgondoltam, hogy mi látjuk azt a sok csodát, ami körülvesz, de elmegyünk sokszor, és nagyon sokszor mellette nem tudjuk értékelni azt, ami van, és amit látunk. És ott vagytok ti, akik ezt nem látjátok, mégis a legnagyobb csodának élitek meg. Hogy lehet ez?
1: Egészen más átalakul az értékrend. Ezt magamon is észrevettem, hogy úgy, ahogy változik benned a világ, és teljesen átkerülsz egy másik állapotba, mert gyengén én úgy tudnám magamat titulálni, hogy gyermekkoromban gyengén látó voltam, most már alig látó vagyok. És ez, hogy a hallgatók is esetleg jobban értsék, a gyengén látó az úgy körülbelül az éplátásnak a 30%-a. Igen, a gyengén látó, az alig látó, az meg 10% alatt van. És ezt úgy magamon is nagyon szépen észrevettem az évek során, hogy ahogy történik körülötted a változás, mert nem tudsz úgy gondolni a világra, mint előtte, mert teljesen más dolgok válnak fontossá, vagy mondod ezt, hogy egy látó esetleg elmegy olyan dolgok mellett, amin mi meg rácsodálkozunk. Igen, mert talán sok mindenre pont emiatt tudatosabban odafigyelünk, vagy teljesen más dolgok válnak az életbe értékessé. Mert az nekem már nem feltétlenül jelent értéket, hogy nem tudom, kimegyek a hegytetőre, és akkor onnan mindent aprólékosan megfigyelek, de az, hogy kimegyek, ott vagyok a friss levegőn, és érzem a Jóistennek a lehelletét, és látom, hogy körülbelül zöld körülöttem a táj, és látom, hogy körülbelül vannak körülöttem dolgok, fantasztikus.
0: Meséld el egy napodat, kérlek. Most azért kérdezem, mert azért a kedves hallgatóknak elmondom, hogy én Messengeren szoktam írni Barbinak, és mindig válaszol vissza. És így elgondoltam, hogy vajon ez hogy megy, vagy hogy mennyire lehetne ez nehéz.
1: Hát úgy, hogy van egy titkárnőm, aki mindig ott van mellettem, és akkor mondja, hogy most írt messi, és akkor mondom, hogy jaj, neki gyorsan írjunk vissza. Nem. Hát... megtanul az ember ehhez is alkalmazkodni, és én amit ki szeretnék emelni, hogy olyan fantasztikus, és annyira szeretem azt, hogy én ma vagyok látássérült a 21. században, mert annyi lehetőségünk van, hogy nyilván kicsit lassabban, meg kicsit másként, mint egy átlag ember, de hogy nagyon sok esetben ugyanazt el tudjuk végezni, és pont ez az egyik ilyen tévképzet ezzel kapcsolatban, hogy azért, mert valaki látássérült, azért ugye a hétköznapokban is kevesebb mindenre képes, vagy alapból tőle ne várjunk el dolgokat, tehát hogy és szerintem ez nem igaz, mert nyilván van, amit másként oldunk meg, vagy van, amiben kompromisszumot kell kössünk, hogy na most ez tényleg nem megy, de alapjáraton a hétköznapi dolgok azok mennek, csak kicsit más technikával, vagy taktikával. Hát nekem egy napom az hát indulásban szerintem ugyanúgy indul, mint bárki másnak, morcosan ébredek, és senki nem szóljon hozzám. Első pillanatban, a második pillanatban, meg így, amikor kinézek, és tényleg észreveszem azt, hogy süt a nap, hát ez, annak meg nagyon tudok örülni. De hogy... Itt, amit talán ki tudnék emelni, hogy amiben más, hogy mindent jobban meg kell tanuljak. Tehát például az, hogy kimegyek a konyhába, és akkor mi hol van. Tehát azt én nem látom kifejezetten, hogy itt ez van, és ott az van, hanem meg kellett tanuljam azt, hogy mit hova teszek el.
0: És hogyha valaki elrakja onnan, akkor megtalálod?
1: Hát akkor borul a rendszer.
0: Hát ez a
1: akkor,
0: baj.
1: Igen, és akkor addig kutatom, és keresem, amíg meg nem találom. De hogy igen, az a rendszer, meg alapból jobb lenne, ezt úgy magamról is bevallom, hogyha egy rendszerezettebb ember lennék, de nem vagyok egy nagyon rendszerezett ember, így sokszor saját magamnak gyűjtöm meg a gondomat, mert magammal tolok ki. Úgyhogy igen, tehát ez a megtanuljam, hogy mit hova tettem el, legyen mindennek egy rendje, egy helye, és akkor úgy nyúlok dolgokhoz. eljutni A pontból B pontba, például ehhez is egy nagyon nagy tudatosság kell, mert időben is kiszámolni azt, hogyha én most el akarok jutni, nem tudom, egy alapból másnak 10 perces sétára, akkor az nekem biztos, hogy nem 10 perc lesz. Mert lassabban megyek, mert bizonyos lépéseknél jobban megfontolom, esetleg megállok, és akkor tényleg meggyőződök, hogy mondjuk valahol el tudok-e menni, vagy átjárónál mondjuk kevésbé biztosabban kelek át. Mondjuk itt Kolozsváron azért ez nem egy rossz helyzet, mert az átjárók azért elég segítőkészek a jelzésekkel, de hogy mindent sokkal jobban ki kell számoljak. Nekem például a közlekedésben, ami segít, az a fehér botom. Ez is nagyon érdekes, mert most kezdtem el használni fél éve. Úgy már ért bennem egy ideje, hogy sokkal könnyebb lenne vele közlekedni, de úgy voltam, hogy megvárom, amíg azt érzem, hogy én erre tényleg fel vagyok készülve, és amikor én úgy tudom a fehér botot használni, hogy szeretettel, és nem úgy, hogy megyek, és akkor most mit gondolnak, és kidéz, és nem tudom, hanem hogy menőnek érezzem magam azáltal, hogy én használom a fehér botot. A tanulásban például ott nagyon sok mindent tud segíteni, tehát a rengeteg modern eszköz van most már. A laptopom is például olyan, hogy ilyen képernyőolvasó program van rajta, tehát amit én írok, a dokumentumokat ő felolvassa, tehát például így, mikor te is írsz nekem, akkor ő felolvassa nekem, hogy mit írtál, és akkor én is, mikor írok vissza, akkor mondja a betűket, vagy most már például a telefonomon is van ilyen program, hogy az is olvassa, és amikor én írok, akkor is mondja, hogy miket írok. Úgyhogy ilyen szempontból ezek a dolgok most már egész lassabbak. Tehát időben mondjuk biztos, hogy egy látó ember mondjuk visszaír neked 10 másodpercen belül, nekem kicsit több idő, de megoldható.
0: Hát biztos, ma harmadik egyetemedet végzed, azért ne felejtsük el. Szerintem azért nem semmi 3 egyetemet így végig csinálni. Volt-e bármikor bármilyen hátrányod, vagy megkülönböztetésed emiatt?
1: Nem. Így visszagondolva nem. Valahogy úgy mindig úgy alakította az jó Isten, én ezt tudom mondani, hogy nagyon jó közösségekbe kerültem be, pedig úgy talán, ami kicsit nehéz, hogy azért ez még egy járatlan út, hogy nagyon sok nagyon-nagyon-nagyon ügyes látássérült van, én ebben biztos vagyok, de hogy azokban a közegekben, ahova én mentem, ott valahogy mindig kicsit járatlan út volt, tehát az egyetemen is, és ugye a hétköznapokban is nagyon sokszor találkozok az, hogy nem tudom, például akartam menni edzőterembe, és akkor mondták, hogy hát, ilyen megkeresésük meg nem volt, de próbáljuk meg.
0: Komolyan?
1: Igen. Hát, próbáljuk meg. És akkor inkább ez a része, hogy úgy mindig ki kell járjam az utat, de tudom, hogy megéri, és úgy ez is van bennem, hogyha már én kijárom, és mondjuk valakinek utánam emiatt könnyebb lesz, akkor nekem már azért megérte, de hogy például ebből a szempontból is igen, ki kell járjam az utat, de soha nem mondták azt, hogy nem haragudj, de nem, én erre nem vagyok felkészülve, nem. Úgyhogy nem, és egyetemen se nagyon pozitívan fogadtak mind a két részen, tehát úgy a gyógypedapszichó részén, mint a teológián. Egyből próbáltak, tehát az volt az első mind a két helyen, hogy de akkor hogy tudunk érdemben úgy segíteni, hogy se pozitív, se negatív diszkrimináció ne legyen, hanem tényleg érdemi segítség. Tehát, hogy így negatív nem.
0: De jó.
1: Talán ami így, hogyha őszinte akarok lenni, amiben kicsit nehezebb most így már fiatal felnőttként, az azért a munkavállalási piac. Az egy nehezebb, meg egy előre látom, hogy egy bejárni is az utat egy kicsit nehezebb lesz.
0: Na de hiszem, hogy a Jóisten segítségével ez ki fog kupálódni, meg amúgy azért az is nagyon érdekes, hogy mind segítő szakmákat választottál.
1: És ez nem volt egy feltétlenül ez például tényleg a Jóistennek a...
0: Nem volt tudatos, tényleg?
1: Hát bizonyos szinteken igen, de hogy nem az a tudatosság, ami ma. És én amikor először úgy eldöntöttem azt, hogy gyógypedagógus szeretnék lenni, akkor akkor már úgy bennem volt az, hogy azért, mert hogy én kaptam már nagyon sok segítséget az életbe, és akkor azt gondolom, hogy ez az a szakma, ahol vissza tudok adni, de akkor még nem volt úgy tudatosan bennem az, hogy lehet, hogy ezzel a Jóistennek tényleg egy elhívása van, és hogy mint látássérült kell ebben másoknak is akár segíteni, uh-huh. példát mutatni, mert hogy én úgy nagyjából egyébként elég korán tudtam, hogy nem színész leszek, hanem gyógypedagógus, tizedik végén uh-huh. már úgy szembesültem azzal, hogy ez a szakma azért úgy vonz, ezt úgy szeretném, meg hogy ezzel tényleg tudok adni én is érdemben másoknak, amiket én is kaptam, de akkor például még nem volt mondjuk a szemproblémám sem ekkora mértékű, uh-huh. mint most, amekkora később lett, és hogy milyen vagány, én így utólag arra tudok gondolni, hogy ugye Jóisten már akkor elkezdte bennem ezt formálni, hogy ez az én utam.
0: Hát meg egyáltalán az, hogy hány embernek lehetsz példakép, abban, ahogyan élsz is, ahogyan meríted az erőt tényleg a mindennapokhoz, hát hihetetlen. Én nem tudom, hogy a te helyedben mit tennék. Én lehet, hogy összezuhantam volna ott valahol.
1: Biztos, hogy nem.
0: Voltak ilyen periódusaid egyébként, amikor ilyen nagyon mély pontokra jutottál, vagy sosem mértél ilyet?
1: Nagyon mély pont nem volt soha. És most megint ezt mondom, de hogy ez is a Jóistennek szerintem, így a közreműködése, hogy valahogy ezek a váratlan helyzetek, vagy például 12-ben volt az, amikor egy nagyobb romlás volt a szememnél, és az is egy olyan helyzet volt, amikor érettségi előtt álltam, pont a szimulálások idején, és úgy abban a helyzetben valahogy úgy nem áll meg az ember akkor ezen siránkozni, hanem tudja, hogy nekem most igen, lehet, hogy egy kicsit rossz, mert éppen valami történik a látásommal, ami úgy az egész életemet meghatározza, de akkor ezt nem tudatosítottam, hanem azt tudtam, hogy nekem érettségi kell, mert én azzal fogok tudni boldogulni, és akkor nem volt időm megállni, és sajnálni magam, meg sajnáltatni magam, hogy majd most, és akkor ez van, és nem tudok semmire, nem leszek képes, hanem tudtam, hogy van egy célom, amit nekem akkor kell elérnem, és ezért ez egy ilyen közhely, de tényleg, hogyha az embernek van célja, akkor a cél az, ami előre tud vinni. És utána meg már, amikor úgy lett volna időm gondolkodni azon a dolgon, akkor meg annyira vitt a sikerélmény, hogy akkor meg már úgy az vitt előre, hogy de így is sikerülhet, és hogy milyen vagány a Jóisten, hogy ilyen helyzetbe adta nekem a legnagyobb kihívást.
0: Most tartunk egy kis zenei szünetet. Én egy olyan dalt választottam neked, amit bizonyára ismersz, és akit bizonyára ismersz. Szerintem Agárdi Szilvia neve nem ismeretlen számodra.
1: Igen.
0: És azt a dalt választottam tőle, ami a Csináljuk a Fesztivál döntőjében elhangzott, és amit úgy érzem most, dedikálhatunk édesanyádnak.
1: Új, akkor ez most neki szól.
0: Küldjük a Barbie édesanyjának, de nyilván mindenkinek, és utána jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetésünket, maradjanak velünk.

0: Hát igen, kedves hallgatók, ez maga a pillanat. Legalábbis számomra az volt, amikor hallgattam, meg amikor néztem is, meg egyébként a Gárdi Szilvia kicsit olyan nekem, mint te, Barbie. Hihetetlen az az életenergia és az az életigenlés, amivel a mindennapokat éli, és ahogyan tényleg mi is erőt kapunk ahhoz, hogy tovább kell menni.
1: Abszolút. Nekem is kérdezted az előbb a nehéz helyzeteket. Hát nem azt mondom, hogy néha nincsenek olyan pillanatok, amikor hogy azért el nem gondolkodik az ember, hogy vagy úgy egy nehezebb pillanat, és abszolút akkor ő egy nagyon nagy példakép.
0: Most így néztem a felvételt, és mindig azt látom rajta, hogy olyan patentű fel van öltözve, mindig olyan szép, minden passzol. Kicsit veled kapcsolatban is ezt érzem, ma meg is jegyeztem, hogy hihetetlen milyen jól nézel ki, és összepasszol minden. Ezt hogy tudod te kibravűrozni, vagy nem is tudom, hogy kérdezzem?
1: Hát alapból nekem, igen, így az alap, vagy hogy tudod, nagyon sokszor, hogyha valaki bármilyen sérültséggel, most tehát beszéltünk látássérültségről, de bármilyen sérültségről, akkor úgy ezzel az emberek nagyon sokszor azt asszociálják, hogy hát ő akkor egy elhanyagolt személy, és... holott meg nem így van, mert nyilván, mint ahogy az átlagemberekben is vannak olyanok, akik kevésbé adnak a külsőségekre, úgy a látássérülteknél is, de hogy nem mindenkire jellemző, és nekem úgy mindig úgy ez is egy ilyen motivációm, hogy azt erősíteni az emberekben, hogy a látássérültek is ugyanolyan emberek, mint egy látó, és ezért erre szeretek úgy amennyire lehet figyelni, hogy tényleg... kívülről is rendbe legyek, és hát nekem azért olyan szinten nem egy nehéz feladat, hogy én színeket, formákat látok, tehát hogy mondjuk nem jelent nehézséget egy ruhának a színének a kiválasztása, de például pont Szilvinek szoktam nagyon sokszor nézni a videóit, és akkor tudom, hogy ő például megjegyzi tapintás alapján, hogy akkor annak a ruhának milyen. És ezt próbáltam én is, és tényleg működik egyébként, hogy megjegyzed, hogy melyik ruhádnak, vagy sokszor, ha már éjjel, mikor fekszek le, és akarom másnapra előszerelni a ruháimat, akkor direkt így megszoktam figyelni, hogy na most tapintás alapján mit veszek ki. És reggel rájövök, hogy jó volt a megértése, tehát, hogy amúgy tapintás alapján meg tudod jegyezni a... mert nyilván látássérültként a tapintás érzeted az azért érzékenyebb, vagy jobban figyelsz rá, és meg tudod jegyezni, hogy melyik ruhád, akkor milyen színű, és ő is mindig azt mondja, hogy így ez alapján jegyzi meg például a színeket. Na most ez is egy érdekes kérdés, most eszembe jutott, hogy sokszor megkérdezik, hogy de látássérült honnan tudja a színeket?
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy az, aki teljesen vak, mondjuk kiskora óta, ő,

0: hogyan asszociálja. Ezt tőlem sokan szokták kérdezni, hogy képzelem el. Hát mondom, nekem ez még egy könnyű dolog, mert egyrészt én a nekem az, és ez egy ez is egy Istennek egy csodálatos közreműködése is, és már fantasztikus. Tehát ezzel is úgy vagyok, hogy később bármi lesz, vagy bármi van most, csodálatos, mert én a világot megismertem. Tehát, hogy, hogy már tájékozódni, vagy elgondolkodni dolgokon, színeken, formákon nem nehéz, mert hogy ezek nekem mind megvannak, mert volt lehetőségem megismerni. És a színekkel is, hogy nekem én úgy képzelem el, ahogy vannak, mert ezeket megtanultam, vagy gyermekként ugyanúgy láttam őket.
1: Igen, biztos nehezebb lehet, vagy most ezen gondolkodtam, nem tudom, te gondolkodtál-e azon, hogy mondjuk milyen lehet az, amikor az ember felnőttként veszíti el teljesen a látását, és tudott, érzékelt egy világot, ami ne, mondjuk szeretett, vagy nem, mindegy, de hogy azt az egyik percre a másikra eltűnik, és akkor egy teljesen más világgal kell felnőttként valamit kezdeni.
0: Igen. Itt nekem például, ami segített, hogy első perctől azt próbáltam magamnak mondani, és úgy azért adtam hálát, hogy egyáltalán ismerhettem, mert ha tényleg, ha abba gondolsz bele, hogy amit addig láttál, amit addig megtapasztaltál, ami addig te újra kell tanulni tulajdonképpen a világot valamilyen formába, akkor az azért le tud nyomni, vagy az azért úgy elveszi a motivációdat is, mert most mit kezdek az életben, mert eddig amit tudtam, az most semmi. És viszont ha abba gondolkodok, hogy amit eddig megtanultam, azt tudom ezután is hasznosítani, és hogy milyen jó, hogy megtanultam, akkor az azért szerintem tud segíteni, vagy nekem legalábbis az segített, hogy, és az segít mai napig, és most is például, mert benne van, mindig benne van a pakliban nyilván, hogy ez lesz rosszabb, és akkor nagyon sokszor úgy próbálok meg tanulni dolgokat, hogy a később bárhogy alakul, akkor azt tudjam hasznosítani, akkor is, ha már mondjuk később nem fogom látni azt a dolgot, amit most még látok. És most kiélvezni, hogy de, most még látom.
1: Elképesztő. Hogyan tudsz feltöltődni, Istennel személyes időt tölteni így a sok egyetemjárás közben meg itt-ott?
0: Hát talán most ez így, most vagyok egy olyan periódusban, hogy egy kicsit így nehezebb erre időt szállni, mert disszertáció, szesszió, minden a küszöbön van, és nekem igazából azt tud nagyon sokat segíteni, hogyha olyan közösségetben vagyok, ahol ez néha kiszakít és ad erre lehetőséget egyrészt. Másrészt nekem a templom csendje, a Szent Mihálynak a csendje például, az nagyon sokat szokott adni, hogy csak beülök és ott vagyok, és akkor érzem azt, hogy tényleg a jó Istennel vagyok. Meg egyébként ott van nagyon sokszor a mindennapjaimban, például most így mostanában nagyon sokszor reggel úgy kelek fel, hogy az első szavam az így hozzászól, hogy tényleg köszönöm Istenem, hogy ma is felkeltem, és sétálok, és akkor úgy próbálok vele kapcsolatot teremteni, vagy beszélgetni, vagy...
1: De jó. Ma a keresztény értékek, úgy általában a keresztény emberek gyakran támadások céltáblájává válnak, ezért hát mondhatni sokan elbizonytalanodnak, elfordulnak az egyháztól, talán még az Isten kapcsolatukat is háttérbe szorítják. Te hogyan látod, mi egy mai fiatal, egy jó keresztény ember ismérve?
0: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés, de... Én alapból azáltal is, hogy látássérült vagyok, nagyon sokszor az embereknek egy egészen más arcát tudom megismerni, mint amit egyébként mutatnak. Nyilván van egyfajta empatikusabb hozzáállás is, amit nem tudhatunk, hogy mikor őszinte és mikor nem. Ez is benne van a pakliba, de úgy az évek során ez is bennem például, én azt érzem, hogy nagyon szépen kifinomodott, hogy azért ezt érzem ma már, hogy ki az, aki mondjuk őszintén közeledik segítségnyújtással, vagy ki az, aki nem, és ez is egy olyan dolog, amiért például hálás vagyok, hogy nagyon sokszor tényleg olyan arcukat ismerem meg az embereknek, amiket egyébként kifele valamiért nem akarnak mutatni, mert talán az ma már nem menő, hogy azt mutassam, hogy valakinek segítek. És nekem meg mutassák ezt az arcukat, és tényleg érzi az ember, amikor ez őszinte, és én azt gondolom, hogy akkor ez is egy jó kereszténynek egy kicsit az ismérve, hogy hogy tudok másokon segíteni őszintén, és hogy azt érezem menőnek, hogyha ott vagyok és segítek, és nem is csak az, hogy tényleg fizikailag segítsek, hanem megálljak, és megkérdezzem, hogy van, és ez az egyik ismérve a jó kereszténynek, meg a másik, hogy azt mutatom-e a külvilág fele is, amit belülről, tehát, hogy egy dolog valamit mondani, és más dolog tettekkel bizonyítani nekem, így ez. Nagyon nehéz ma hiteles embereket találni, én így keresem a környezetemben, hogy tényleg ki az, aki, mert mondani lehet, hogy én keresztény vagyok, és Isten így, és Isten úgy, de amikor kilépek a templomból, akkor mit csinálok? Ez egy nagy kérdés, és hál' Istennek látok. Nyilván adott is valamilyen formában, mert hogy azért a lakóközösségem is egy olyan környezet, ahol jobban megtalálhatóak a keresztény fiatalok, meg az egyetem is nyilván erre egy jó hely ilyen szempontból, de hogy úgy ezeken a közösségeken kívül is úgy próbálom szemlélni, hogy ki az, aki tetteiben és szavaiban is hiteles, és azt tudom mondani, hogy találok ilyeneket, még ha elvétve is, de vannak.
1: Volt olyan tapasztalatod, amikor mondjuk ezt az úgymond segítségnyújtást nem élted meg jól, vagy úgy érezted, hogy ez most nem őszinte?
0: Azért is egy nehéz kérdés, mert alapból segítséget kérni, ez a legnehezebb megtanulni. Ez egy folyamat.
1: És elfogadni is.
0: Igen. Igen, elfogadni azt, hogy meg kell engedjem azt, hogy segítsenek. Uh-huh. Mert hogy egyébként a hétköznapokban meg azért küzdök valahol, hogy amennyire lehet a legönállóbb életet tudjam élni. És akkor elfogadni azt, hogy de sok helyzetben kell segítség, ez uh-huh. nagyon nehéz. Uh-huh. És ez úgy hangulat, nekem is nagyon sok mindentől függ, hogy éppen hogy élem meg azt, hogy valaki hogy segít, mert ha egyébként jól vagyok kívül belül, és jól vagyok magammal, akkor el tudom fogadni, és akkor én is úgy lazán tudok ehhez állni, de hogyha az a segítségkérés még rátesz egyet arra, hogy amúgy is azt éreztem, hogy nem vagyok képes semmire, akkor azt tud talán a legrosszabbul érinteni, de olyan segítségkérést lehet, hogy volt olyan, aki úgy segített, hogy hát muszáj, de az akkor mondjuk csak egy olyan segítség volt, hogy egy pillanatnyi éppen uh-huh. gyors segítség, de azok az emberek, akik a hétköznapokban mellettem vannak, azt érzem, hogy ők tényleg szeretetből segítenek, és ez is érdekes, mert csak azok maradnak igazából melletted, akik tényleg segíteni uh-huh. akarnak, mert egy idő után, akik nem, azok meg szépen lassan lemorzsolódnak. Igen. Az évek is ezt bizonyították, hogy akik nem tudták akár ezt a helyzetet elfogadni, vagy azt a helyzetet elfogadni, hogy nekem van szükségem segítségre, ők lemorzsolódtak. És azok maradtak, akik meg szívből, lélekből tudnak segíteni, és akkor is segítnek, hogyha ők tudják, hogy kell segíteni, de én erősködök, hogy nem kell. Mert én azt érzem, hogy meg tudom oldani, de ők látják, hogy hol vannak az én határaim.
1: Képzeld el, hogy most ülsz egy felhőn, és onnan mondjuk egy varázspálcával egy dolgot megváltoztathatnál ebben a világban. Mi lenne az?
0: A békétlenség. Uh-huh. A békétlenség és a háború. Mert mindennel együtt lehet élni, és ez is, hogy az élet hozza az értékrend változást, és ezt nagyon komolyan mondom, mert én magamon is észreveszem, hogy ahogy változott az én helyzetem, úgy változtak a belső megéléseim. Én azért elmerem mondani, most nyilván most már a családom nem ezt mondja, de én tudom, hogy én gyermekként egy nagyon hisztis kis csaj voltam, egy akaratos, mindent akaró kis csaj, és ahogy megváltoztak körülöttem a helyzetek, úgy veszem észre, hogy teljesen más az, amit akarok, és teljesen más az az intenzitás, amivel akarom, és hogy annyira megtanít az élet, mert ezt tudom mondani, és a Jóisten értékelni azt a boldog pillanatot, amiben éppen benne vagy, mert hogy egyébként a hétköznapokban meg kell küzdj dolgokért, hogy én nagyon szomorúan és tényleg elhűlve hallgatom, amikor akár kisebb közösségekbe, emberi kapcsolatokban, világszinten békétlenség van, és néha azok érintenek a legrosszabbul, talán amik a legközelebb állnak hozzád, hogy akár a szűk környezetedben is vannak, és nem tudsz rajta változtatni, mert nem a te hatásköröd, de tudod, hogy az a békétlenség valójában lényegtelen a mindennapi dolgokhoz képest.
1: Igen, egyszer, nem is olyan rég, tévéadásba, igen, behívtak a tévébe, azt kérdezték, hogyha megváltoztathatnék egy világ, egy dolgot ebben a világban, mi lenne az, és én is ezt mondtam, és olyan érdekes, hogy most tényleg valahogy mindezt szeretnénk, hogy legyen béke már végre, mert hogy mind hangoztatjuk meg folyamatosan imádkozunk tényleg, és ez nagyon jó, de hol van ez a vágyott béke? Már szerintem nagyon, nagyon vágyunk arra. Valamelyik nap azt gondoltam el, hogy milyen jó lenne egyszer úgy ébredni, hogy az egész világ egy ilyen csodahalmaz, mindenki öröm, mindenkinek az arca ilyen örömteli, nem szomorú, és vége van a háborúnak. Igen. És hogy ezt úgy megélni, tudod, úgy igazán. És hogy közben még meg is veregettem a vállam, hogy Emese, te hol élsz? hogy úgy szerintem a remény az, amit nem hagyhatunk el, mert hogyha az is elvesz, akkor valahol semmi nem marad.
0: Pontosan.
1: Tudom, és biztos vagyok benne, hogy most nagyon sokan hallgatnak olyanok, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, és azt is tudom így a betelefonálások során, hogy sokan vannak ebben a helyzetben, de úgy, hogy nem látják ebből a kiutat. Hát szerintem a leghitelesebben egy üzenetet, egy bátorítást megfogalmazni, az pont tőled jöhet, mert én mondhatom a szép szavakat, meg vigasztalhatom, de hogy nem vagyok benne, és tényleg ez az igazság, hogy nem tudom, hogy milyen ez az életforma, és nem tudom, hogy honnan lehet erőt meríteni, amikor nincs, úgyhogy kérlek egy picit valahogy, próbáljuk meg ezeket a hallgatóinkat bátorítani.
0: A legnagyobb szeretettel, hogyha csak egy szó is nekük segít, akkor nekem már az egész napom, hetem, hónapom jó lesz, mert így kérdezted az előbb, hogy hogy segítő szakmák, de hogy így utólag ezt is olyan tényleg a Jóisten művének tartom, hogy a gyógypedagógiában is, mint látássérült, azt gondolom, hogy így tudok a legtöbbet segíteni, hogyha néha talán magamból adok azt is, ami szép, meg azt is, ami nem, mert abszolút. Az is van, ami nem szép, meg nem jó oldala a dolgoknak. Bátorításként, hát a Jóistenbe bízni. Annál nagyobb bizonyíték, én azt gondolom, nincs, és engem ez tart meg a mindennapokban, arra, hogy nekünk okunk van létezni, lenni, itt lenni a Földön, mint hogy a Jóisten küldött minket ide. Tehát, hogyha ő nem akarta volna, hogy mi ne legyünk, vagy nekünk ne legyen az életbe célunk, akkor ő nem teremtett volna ide. Ő akart minket, és vállalt minket, és akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam magamnak, hogy nem vállalom. És azt mondjam a Jóistennek, hogy én nem vállalom magamat, ha ő engem akart. Ez az egyik. A másik meg az, hogy nagyon sokan vesznek körbe, nagyon sok mindent hallunk, jót és rosszat. Van, aki segíteni akar, van, aki el akar bátortalanítani, van, aki azt mondja, hogy csak a menő ki a világ, de kik ők, hogy nekem megmondják. Tehát én lehetek az utolsó, és nekem ez az egyik ilyen nagyon fontos gondolatom magammal szemben is, és sokszor tényleg ezt magamnak is el kell mondjam, hogy én vagyok az utolsó, aki lemondhatok saját magamról. Lemondhat a világ, lemondhat a környezetem. Én nem mondhatok le magamról, mert ha Jóistennek volt velem célja, akkor nekem is van célom, és ezeket nem kell egyedül megélni. Tehát, hogy talán ezért is jó, hogy akár rádióban, vagy bárhol halljunk olyan történt, bármilyen élethelyzetben vagyunk most, függetlenül látássérüléstől, nem látássérüléstől, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, hogy halljunk hasonló történeteket, hogy nem vagyunk egyedül, és nem is kell egyedül megküzdenünk ezzel. Tehát, hogy merjük keresni azokat az embereket, azokat a akár szervezeteket, ahol tudunk segítséget kérni.
1: Barbi, hálásan köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Olyan hamar elröpült ez az 50 perc.
0: Én is köszönöm.
1: És köszönöm, hogy erőt öntöttél belém is, meg hiszem, hogy sokakban ma este, és hogy valóban hiteles életpéldaként itt állsz előttünk fiatalon, három egyetem mellett, tele vidámsággal, életcéllal. Hát, kedves hallgatók, komolyan mondom, hogyha meg szeretnének ismerkedni vele, akkor lehet jönni Kolozsvárra.
0: Igen, nagyon szívesen.
1: Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy még sokáig halljuk a hangodat. Azért is szerettem volna, egy kicsit a hallgatók megismerjenek közelebbről, mert így csütörtökönként, meg szombatonként hallnak, de hogy a te élettörténetedet azt még nem ismerték eddig is, és ez kellett, vagy kell az ahhoz, hogy úgy igazi közösségi formálódjunk, úgyhogy még egyszer hálásan köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: És így a műsorunk végére még van egy dalom, amit neked választottam. Ez így utólag jutott eszembe, vagy isteni sugalmazás. rálátás egy kicsit arra, amilyen az te élettörténeted, nem árulom el mi. Szerintem ismered, nem tudom, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy ez egy szép zárás lesz a mai beszélgetésre. Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk tartottak. További áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot János evangéliumának 15. fejezetéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kedves Mária Rádió hallgatók, amint hallottuk, Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy tegyenek tanúságot róla. Ugyanakkor azt is előre megmondja, hogyha ezt megteszik, akkor ezt nemhogy díjazni fogja a környezetük, de komoly gondjaik is lesznek emiatt. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, sőt meg is fognak ölni benneteket. Hát ez minden esetre érdekes bátorítás, miközben azt kéri tőlük, hogy tegyenek tanúságot róla. Jézus mindezt nem azért mondja meg előre, hogy elbátortalanítsa tanítványait, hanem mert nem akar zsákba macskát árulni. Előre megmondja, hogy mi vár majd rájuk. Ma mégis egy része a hívő embereknek, mintha nem hallotta volna még meg Jézus figyelmeztetését. Úgy meglepődnek, úgy megbotránkoznak, s olyan rosszul esik egy visszautasítás, vagy egy rossz indulatú támadás a Jézusról való tanúságtétel után, mintha ilyen egyáltalán nem fordulhatna elő. Teljesen felkészületlenül ér egyeseket. Jézus pedig éppen ettől akarja megóvni tanítványait. Fel vagyunk mi készülve arra is, hogy esetleg elutasítás vagy üldöztetés ér hitvalló életünk miatt?
1: Mai ima szándékunk, mennyei atyánk, árazd ránk a te szent lelkedet, a vigasztalót, az igazság, a bátorság lelkét, hogy átalakítson bennünket, hogy minden időben tanúságot tegyünk rólad, a te végtelen szeretetedről és jóságodról.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a Te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió,

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: fattanyi meg! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket az fattanyi meg adás újabb részében. Kedves hallgatók, ezelőtt két héttel egy kicsit a szekták világába tekintettünk be, hogy milyen hangzatos nevük is van, és milyen kecsegtető ígéreteket tárnak fel, kicsit olyanok, mint a mézes madzag.
1: Fülcsiklandoztató.
0: Igen, ahogy Pál apostol mondja, hogy fülcsiklandozó vagy fülcsiklandoztató ígéretek, de amikor az ember belebonyolódik, vagy úgy a mélyebbre lát, akkor biza nem is olyan könnyű szabadulni belőlük. És az elmúlt adásban azon kívül, hogy felsoroltunk néhány ilyen hangzatos nevet, eljutottunk addig, hogy azt mondtad, akkor kezdődik a komolyabb baj, ha valaki leszerződik ezekkel a megtévesztő erőkkel, és tudatosan igent mond, és esküvel is megpecsételi. Ugyancsak azt mondtad, hogy minden szektának van egy ilyen beavatási szertartása, és ez veszélyes lehet, csak nem maradt időnk, hogy ezt kifejtsd. Innen folytatnánk. Köszönöm, hogy ismét itt vagy.
1: Ez a lehetőséget.
0: És a kérdésekre válaszolsz. Hiszem, hogy a Szentlélek vezet, mert nélküle nehéz lenne tisztán látni. És akkor kezdjük onnan, illetve folytassuk onnan, hogy akkor kezdődik a komolyabb baj, hogyha leszerződik az ember velük. Ismételjük át ezt, hogy mit is jelent, hogy leszerződik valaki, mert én nem hiszem, hogy tudatos ez a szerződéskötés. Vagy igen, van olyan is?
1: Így van. Persze. Tehát úgy, hogy a Isten szövetségre lépett az emberrel, segítségére legyen, úgy ezek a sötét erők is úgymond ilyen szövetségkötést kötnek bizonyos személyekkel. Diokleciánus császár egy lovász legény volt.
0: De jól vittem-e?
1: Jó, egy darabig egy istállóban dolgozott, ott a hadseregnek a lovait ápolgatta, és egy este megjelent a sátán neki. És azt mondta, hogy ha betartod, amit én mondok neked, akkor én császárt csinálok belőled. És ettől a perctől számítva, körülbelül két hónap múlva Diokleciánus császár volt.
0: Tehát a gonosz tud hatalmat adni a földön?
1: Persze.
0: Mert rá van bízva, vagy hogy van?
1: Hitlert
0: 39-szer
1: próbálta

0: próbálták szakszerűen meggyilkolni. Hát szakszerűen. Nem úgy, hogy naparittyával, vagy nem tudom mifélék, hanem ott komoly bomba, minden. Hát komoly, és egyszer sem sikerült. Olyan helyzetekből vették ki a szövetségesei, ezek a gonosz erők, amit nem volt, ahonnan emberileg kiszámítsanak, vagy tudjanak, vagy tehát ilyen például, hogy egyik előadásánál egy oszlopnál volt egy emelvény, és az oszlopba építették bele a bombát, ami biztos halált hoz.
1: De és valaki csak tudta, nem?
0: Egyedül, aki azt hiszem hárman tudták, egy szakember, és kettő az ötlettel, és beépítették a bombát, jött, és a tisztikarnak beszélt, és a robbanás előtt körülbelül 10 perccel semmilyen esemény nélkül megállt és kiment a teremből, mikor kiért, akkor felrobbant a bomba. Tehát
1: no, ezeket egy kicsit akkor ide.
0: Tehát ezek azok a szövetségek.
1: Igen.
0: Amikor a sötét erőkkel valaki szövetségre lépik.
1: És ők, ugye ezek a sötét erők megvédik?
0: Természetesen, hogy ne. Az övékét tartsák egy darabig, amíg gúnytűznek belőle. Ugye, mert Hitler is ez történt. És a sátánistáknál is ugye ez van, hogy különböző akár vérszövetséget, vagy ilyen szövetséget.
1: Igen, ott áldozatok vannak.
0: Így van. Tehát ilyent kötnek, és amikor ezt megkötték, utána nehéz szabadulni. Nagyon nehéz. Emlékszem, annak idején egy fiatal ember keresett fel, és félve beszélte. De mondom, mondjál konkrétan, mi a problémája. És mondta, hát őt most üldözik. Megkérdeztem, hol ki, ugye, mert ilyen, vannak ilyen üldözési mániák is.
1: De a kettő nem ugyanaz akkor.
0: Nem, ez valóság volt. Ugyanis az történt, hogy őt beavatták. Hát nem volt teljesen beleegyezve, nem tudta pontosan, hogy hova viszik. Egy baráti körbe keveredett bele, egy ilyen menős srácokba, egy esténként bíztak, és akkor mondták, na, akkor most jön a nagy nap, akkor most gyere velünk. Elment és beavatták egy ilyen sátáni körbe, ugye annak rendje és módja szerint. Elmondta, hogy utána benne egy nagy félelem jelent meg, és el akarta hagyni őket. És amikor ezek rájöttek, akkor azt mondták, hogy amennyiben eltalálsz menni, kivégzünk. Éjjel bárhol.
1: Barátai? Vagy ezek?
0: Az a baráti kör, akivel ide belegabajodott, akik által belegabajodott.
1: Értem.
0: És így írt egy jó pár hetet. Aztán amikor eljött, hogy mikor ezeket elmondta, hogy mi van, akkor hogy imádkoztam, hogy akkor most mi is a teendő, mert ez hát egy olyan 25 évvel ezelőtt volt, minimum. És elkértem, hogy bánja meg a tévedését, abban nem úgy teljesen tudatos, mondom, amit csinálta. Megbánt, és utána közös imában megtörtük azt a szövetséget, amit megköttek vele. Ez erőszakosan.
1: Meg kell gyónni, és nem?
0: Igen. Mind bűn. Amit megtörtünk, utána úgy felsohajtotta, és látszott, hogy szabaddá vált, utána még találkoztam egy párszor vele, aztán mondta, hát kapott egy jó külföldi munkahelyet, és akkor menne is. Mondtam nyugodtan, tehát ez nincs, nem köthető ide. Tehát ezek az úgynevezett szövetség, vagy na, hát te is voltál pranádinál, és voltak belovatásaid.
1: Igen.
0: Na, tehát ezeknek a fokozatoknak a magasabb szintje, minél magasabb a szintje, annál keményebb a beavatás, és annál kevesebb esélyed van, hogy felszabaduljál, kiszabaduljál. Tehát, mint tudom én, egyes-kettős fokozatnál valószínűleg egy áldással felszabadulsz.
1: Ja, nem volt olyan. Jaj, az áldás, ami a felszabadításra
0: mondja. Igen, ja, szabadításra, igen. Hármas, négyesnél már nem biztos, hogy a kettő, háromra is felszabadulsz. Uh-huh. Egy alkalommal beszéltem egy valakivel, aki a mesterit is elvégezte.
1: Miből? A Pránanadiból?
0: Igen.
1: De 21 fokozat van.
0: Ő elvégezte, tehát
1: ja.
0: Erre ráadta az életét, mert meglátta, hogy ez egy ígéretes dolog, meg minden, és, hát, és csak miután a mesterit elvégezte, és akkor kezdtek jönni a kísértő erők, és akkor látta, hogy nincs szabadulás. És akkor kért segítséget. Na, hát ilyen esetben egy ilyen kemény szerződésnél egyáltalán nem egyszerű. Vagy vannak azok az esetek, hogy amikor szertartáson keresztül kötnek szerződést egy ilyen megtévesztő szellemi erővel, bajongó lélekkel, vagy sátáni erővel, amit szintén nem lehet csak úgy szimplán, hogy egyet imádkozunk, mert láttam már ilyet, hogy na, imádkoztunk, készen vagy. Készen vagy, csak nem szabad.
1: Hát igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Az a komoly felkészülés kell, és hozzáállás.
1: Amúgy én is, bocsáss meg, csak én...
0: Csak úgy vallásosságban nem lehet ezt megcsinálni.
1: Igen, tehát ezt én is úgy tapasztaltam, mert ugye én azért mentem el, mert az egyik kolléganőm meghívott, hogy így tudnék segíteni a férjemen,
0: után 4,5 évig, hogy tényleg.
1: Igen, persze. És én bármit megtettem volna akkor a férjemért, főleg mikor mondták, hogy de ez biztos segít. És nagyon sok pénzt vittem, és én emlékszem az első beavatáskor, az egy ilyen 3 napos intenzív kurzus volt.
0: Nem semmi kezek.
1: Hát igen, igen. És mindenkinek egyénileg végezték a beavatást. Nem így...
0: Na, vegyétek.
1: A angróba, ahogy szokták mondani. Nem. Tehát bekötötték a szemünket, bevittek egy sötét...
0: El kell mélyülni, igen.
1: Igen, bevittek egy sötét szobába, csak egy gyertyát gyújtottak meg, és ugye a fejünknél, tehát onnan később tudtam meg, hogy az csakronyítás, meg nekem gőzöm sem volt, azt se tudtam, hogy az
0: mi. Csak jót akartál?
1: Hát igen, csak ugye mondták, hogy akkor van ez a 21 nap tisztulási folyamat, én betű szerint betartottam, tehát nem, mondták, hogy aki alkoholt iszik, az többet nem szabad, vagy aki cigarettázik, vagy nekem ezek, mivel tehát nem voltak
0: a... És ez mind jó.
1: Igen, és az ember, mondjuk hosszú. Nekem ezek nem voltak, akkor nekem azt ajánlották, hogy a húsról mondjak le, mert hogy a húsban negatív energia van, ahogy az állatot leölik, s a halálfélelem elraktározódik. Olyan jónak tűnt.
0: Így van.
1: És akkor mondták, hogy akkor majd, mikor megtisztulok, akkor fogok tudni segíteni a férjemen. És én emlékszem, nagyon tisztán emlékszem, mikor feltettem azt a kérdést, hogy rendben, de hol van Isten ebben az egészben?
0: Miért van szükséged Istenre, hogyha ezek ezen keresztül megérték?
1: Mert én úgy tudtam, vagy úgy mondták nekem, hogy hát ez is Istentől van. Csak nem emlegették Istent, hanem egy csomó ilyen szimbólumot kellett megtanulni, mert volt vizsga. Hát mi azok, ott meg kellett tanulni azokat a szimbólumokat, és kellett gyakorolni. Kellett vizsgázni is. Csak nem, tehát Istent szóba se jött, nem volt. És akkor azt mondták, hogy hát mindenki abban hisz, amibe akar. És nekem ez úgy gyanút ütött, de nem voltam.
0: És akkor nem kérdezed, hogy miért kell a szimbólumokba higgyél?
1: Nem, én engem annyira az vezérelt, hogy én a férjemet meg kell gyógyítsam, mert azt mondták, hogy én meg tudom gyógyítani. És akkor gondolom, annyi kudarcot vallottunk, mindenféle orvoslási kezelés, meg minden, hát hogyha most ez a lehetőség, akkor tehát nem kérdés, hogy én ebbe belemegyek. És nem is volt olyan könnyű a szabadulás, mert ugye én is eljutottam arra szintre, amikor már tudok gyógyítani. Mert nem az elsőnél kezded. Tehát úgy van egyes, aztán van a kettes A, B, és akkor így vannak ezek a 21, míg elérsz, az nagyon sok idő. A mesteri fokozat az nem a 21-es amúgy, tehát nagyon kevésnek. Úgy tudom, hogy Romániában nincs senkinek 21-es. No, tehát nagyon, nagyon cseles, és akkor, mikor kezdtem gyógyítani, hát mondták, hogy már gyógyíthatok, és küldhetem az energiát bárkinek, aki igényli, azt megmondták, hogy pénzt nem szabad elvenni, tehát ezt arra, és mind olyan dolgokat mondtak, amit én úgy gondoltam, hogy hát akkor ez tényleg csak jó. Hát igen, hogy segítőkész vagyok.
0: Igen.
1: No, de mikor láttam, hogy nincsenek eredmények, akkor...
0: Az nem tűnt fel, hogy neked aztán, tehát pénzt nem vehetsz el, de ők minden összejövetelre megkérték az övékét?
1: Hát mondom, mondták, hogy kell a ugye teremdíj, meg stb. Előadó. Stb. Előadók már jöttek innen-onnan.
0: Külföldről.
1: Hát Borszékről, mert talán az országban ott van a tökéletes energiaközpont, ahol a levegő a legtisztább, stb. Stb. Na, jól el tudták adni, az biztos.
0: Igen.
1: Na de Istennek hála, hogy kegyelméből felnyitott a szememet, és emlékszem, hogy nagyon sokat bőjtöltem, hogy teljesen szabad tudjak lenni.
0: Látod, én szerintem Isten értékeli, mert jó szándékkal tett, tehát a segítőkészséggel. És sok olyan,
1: de szerintem ezt használják
0: sok
1: ki.
0: Sok olyan embert soknál. Ismertem meg ezekben a körökben, ugye amiért engem keményen megítéltek, akik teljesen jó szándékok voltak, és amit annál beszélgetünk, csak akkor jöttek rá, hogy hűha, tényleg tévedés.
1: Igen, tehát én emlékszem.
0: És én hiszem, hogy Isten nem ítéli meg ezeket, mert azt mondja, hogy légy hideg vagy meleg. Pedig próbáltak egy bizonyos kalóriát kibocsájtani, vagy hogy mondjam én ezt most. Így. Tehát a kérdésedre a válasz, hogy igen, ezek úgy fontosak, éppen úgy, mint a kereszténységnél a megkeresztelkedés, ugye? Ami beavat Isten gyermekévé tesz, és a mennyország örökösévé a keresztség eseménye. Aztán, hogy utána de ezt megtagadod-e, elszakadsz-e tőle, kételkedsz-e benne, elhagyod-e, nem törődsz vele, az egy más dolog.
1: De mi úgy tehát tanuljuk, hogy ez...
0: garancia az üdvösségre.
1: De hát egy olyan jel, amit nem lehet lemosni, hát egy olyan pecsét.
0: Nem, ezeket a jeleket azért nem lehet lemosni, mert ezek lélekben történnek, szellemben, úgymond.
1: De akkor, hogyha...
0: Úgy a démoni világban, mind a mennyei világban.
1: Mivel szabad akaratból mentünk, vagy mennek bele az emberek, akkor...
0: Itt a gond.
1: Ezt a szabad igen. Akaratot, ugye
0: mert
1: Isten?
0: A fiatal embernél is azért volt valószínű könnyebb, mert ő nem volt szabad akaratból, mert nem kereste, és nem azt akarta, hogy most már nem tudom mit csinálni, hanem becsalták, és ott már nem volt menekvés, mikor körülvették, és hogy feketében mindenki fel volt öltözve, ott tették, hogy
1: minket... Na, itt nem voltak feketébe öltözve.
0: Igen, ez egy más kategória.
1: Csak a szoba volt fekete.
0: Igen. Hát a sötétség birodalma valahol meg kell nyilvánuljon évül belül. Tehát ezért veszélyesek ezek a mert ezek ugye ezek szellemi erők.
1: Igen, ezek de
0: nem láthatók.
1: Tudtam én ezekről így, vagy nekem az volt a cél, hogy meg kell gyógyuljon, tehát mindegy, hogy milyen áldozattal, én ezt így sokszor ki is mondtam, hogy mindegy, mibe kerül, de én azt akarom, hogy meggyógyuljon.
0: Én ebben nem látok semmi rosszat.
1: De szerintem ezek a szekták, csak bocsánat, csak
0: rossz hatással az
1: hát által, nyilván, meg a továbbiakban szerintem a családnak is befolyásolták ezek az erők, mert mindig titokba kellett tartani, mindent nem volt szabad beszélni róla, emlékszem, adtak
0: nem
1: minden...
0: Nem, az evangélium hirdesítik
1: alkalmasabban. Nem. És minden karácsonykor adtak egy ilyen fonalat, ami nem tudom, milyen energiával volt feltöltve, senki nem volt szabad hozzáérjen, egymásnak sem volt szabad a fonalakat.
0: Az energia mezeit megzavarni.
1: Hát igen. És akkor ilyen furcsa volt nekem ez a túl sok titoktartás. Nekem ez így nem, hogy otthon sem volt szabad beszélni, mert ha ezek elmondod, akkor... Nem tudom, milyen bajuk lesz.
0: Ezek azért vannak, hogy tudják elkülöníteni a társadalomtól az egyéneket. Tehát legyen zárkozottabb. Legyen kívülálló. Hogy ne tudja a társadalom befolyásolni, mert akkor lehet, hogy közömbös lesz hozzá, és akkor annyi. De hogyha így ezek a titoktartásokkal ugye meggyőzik, akkor automatikusan ő már falakot épít maga mellé, hogy akkor ez neki van, ez benne van, ez csak ő tudja, ez benne ő van, és nem kell kommunikálni a többivel. És ki is szakadnak a...
1: Amúgy, ne felejtsd szavadat, figyeltem, hogy nagyon sokan tehetetlené váltak. Elvesztették a munkahelyüket, ráment a családjuk.
0: Ez a vajár.
1: A vajár. Tehát ezek az erők teszik ilyen tehetetlené?
0: Igen, tehát befolyás, a hatalmat vesznek a gondolkodás és az érzelmi világok felett is.
1: Mondjuk én nem voltam benne olyan sokat, de tudok olyanokat, akik éveken keresztül ezzel foglalkoztak, és képtelenek, mint hogyha életre...
0: Élettelenség.
1: Igen, tehát hogy az életre nem lennének képesek, hogy mint a talpra esettségüket, vagy józanságukat elvették.
0: Józanságot elveszik, így van.
1: És én úgy láttam, ahogy így kezdtem figyelni.
0: De olyan értékrend zavart csinálnak.
1: Igen, pontosan.
0: Gondolkodás mondjukban, hogy csodálkozom, hogy embert ez hol él, vagy mit csinál, vagy hogy gondolkozik. Tehát.
1: Igen. Na de mi a teendő? Mert látom, hogy sokszor a szülők nem tudják mit kezdeni. A gyerekek vagy fiatalok belekeverednek egy ilyen társaságba, vagy egy ilyen szektába, és akkor mintha képtelenek lennének még élni is.
0: Persze.
1: De mi akkor a teendő?
0: Visszaemlékszem arra az anyukára, aki elmondta, hogy a lánya 18 évesen került bele egy ilyen nagyon édeskés bemutatón, nagyon kedvesek, és nagyon kedvelték, és
1: persze,
0: nagyon simogatták,
1: olyanok.
0: És nagyon örültek neki, és ölelték, és minden, és annyira
1: és megértőek.
0: Igen, mindent elfogadnak, mindennel beleegyeznek, meg minden. És annyira ment, hogy egy ilyen, hát ez egy meditációs belépés volt, ugye hogy a meditáció után hazament a lánya, és ugye ilyen mosolygos arccal, meg úgy köszönt, az anyuka gyorsan, na akkor most ez, nem kell semmit csinálni, minden meg lesz. Isten úgyis gondoskodik rólunk. És képtelen volt porszívózni, ágyat vetni.
1: Igen, az elemi dolgokat.
0: Igen. De amit azelőtt megcsinált, takarított, főzött, vagy bármit, semmit sem tudott csinálni.
1: Igen, ezt figyeltem, hogy olyan tehetetlenné válnak. Jó, de akkor mi a megoldás, mert szabad akaratból ugye belemegy az ember. Vagy kíváncsiságból, viszont nem ismeri fel. Sőt, én azt figyeltem meg, hogy agresszívá válnak, hogyha felhívod a figyelmet.
0: Egy bizonyos szintnél igen, tehát amikor már van egy akkora szellemi töltetük ebből az elemi erőből, ahova járnak, akkor az már automatikusan agresszivitás vált ki, mert az már meg akarja védeni az egyént, hogy ne veszítse el.
1: Értem. Tehát olyan, mintha a fülét is be... dugnák, hogy ne értse, vagy ne hallja, ami az igazi...
0: Így van, nem is érti, nem is hallja.
1: Jó, és akkor mi a teendő ilyenkor? Vagy mit kell csinálni? Egy családtag, vagy egy család mit csináljon?
0: Az illető az nem sokat tud csinálni. Abban az esetben tud csinálni, hogyha valami olyan esemény van az életében, ami nagyon megbotránkoztassa. Vagy megbotlassza. Én úgy szoktam mondani, hogyha annyira megüti a feneket, hogy kicsi agyalázkodást kap, akkor ki lehet lépni. Viszont nagy részénél úgy van, hogy segítség is így kaptam legtöbb kérdést, hogy jaj, mert a fiam, mert a leányom, mert elment külföldre, mert nem tudom, hazajött, nem lehet kommunikálni vele. Nemrég kért meg egy úriember, hogy hát tanácsot akar kérni, hogy lehet a fiát kivenni, mert nehova keveredett bele. Azt úgy nem lehet kivenni.
1: Nem.
0: Mert ő ne, hogy kihez volt, ide volt, oda volt, mondtam, hát nyugodtan miért, mert ez úgy nem működik. Tehát az ilyeneknél egy kemény hitben való ellenállást kell gyakorolni azon erők felett, amelyek fogságba tartsák, amelyek az elmébe zavart hoznak. Mert ezek az elmezavarok, ezek elég különböző formában nyilvánulnak meg. Megkezdve, mint tudom én, a féltékenységtől a hatalmaskodási vágyig, a ilyen kényszerérzésektől, az üldöztetési mániát, tehát elég sok ilyen megnyilvánulási formáik vannak, és akkor vagy fixek, hogy mint tudom én, nekem én megváltói küldetésem van, vagy ehhez hasonlók ilyen...
1: Teljesen kicsúszásség.
0: Igen, amikor akik úgy kicsúszik, igen.
1: Ebből lehet tudathasadás is?
0: Igen, jó tudni, a tudathasadás az nem más, mint egy másik szellemi erőnek a behelyezkedése az emberi lénybe. Egyszer megnyilvánul az a szellemi erő, és egyszer az maga az ember.
1: Amikor annyira felül tud kerekedni ezeken az erőkön?
0: Ezek az erők annyira felül tud kerekedni, hogy befolyásolják az elméjét.
1: Mikor ő kerekedik felül, akkor tud normális lenni?
0: Érdekes módon van, amikor nem tudom, hogy nem kell felül kerekedjen, csak vannak olyan percek, vagy mint tudom, amikor teljesen normálisan beszél, és utána egy pár másodperc alatt teljesen megváltozik. Tehát nyugodtan így beszélgetünk ketten, hogy vagy, mit, azt nem tudom, miféle, és akkor egyszerűen meg kell, nem, jönnek, most jönnek, na figyelj, még most jönnek, teljes kell halljad. És elkezd olyan dolgokat mondani, ami számadra, hogy... Úgy,
1: és ilyenkor ezek az erők késztetik?
0: Így van, így van.
1: De akkor vagy, ők a szabad akaratot megkötik?
0: Igen, sugalják is, vagy ugye, nézd, tehát az öngyilkosságban senki, nem történik egy öngyilkosság sem, ugye emberi szándék szerint ezek mind démoni sugallatok. A halál lelkének a befolyása egyének felett. És ezek sugalják, tehát elég sok ilyen esettel volt dolgom az évek folyamán, és ezek sugalják a...
1: Ez mit, hogy értéktelen, vagy nincs értelme, vagy ez a megoldás?
0: Hát, sokféleképpen sugalják. Tehát ha el vagy keseredve, akkor van egy megoldás az életedben, és többé nem lesz baj. Csináld meg ezt a lépést, és készen vagy. Vagy olyan, hogy nem mered megtenni. Egy ilyen biztatás. Vagy ezt megkérted, mert akkor be tudod bizonyítani, hogy te vagy valaki. Vagy mindig másként
1: nyilvánulnak meg.
0: Így van. Tehát ilyen eset például, hogy este vacsoráznak együtt az egyik családba, és az egyik fiatal lány, teljesen minden normális volt.
1: Igen?
0: És mondta, kicsit kemények, jövök vissza. Kiment, vártak egy fél órát, nem jött vissza. Az apuk gondolta, hogy kimegy, utána néz. Nem kapja sehol se, lássa, hogy a garázsba világosság van, bement és felakasztotta magát.
1: Na jó.
0: Nem értette a család.
1: Hát ezért nehéz megérteni. Viszont nekem lett volna még egy kérdésem, csak megint lejárt az idő, hogy ezek a megtévesztő szellemi erők tudják-e, vagy helyet tudnak-e venni, és úgy megnyilvánulni, mintha például a Szentlélek lenne, vagy egy ilyen, mintha Istentől lenne? Meg tudják ezt csinálni, vannak, hogy elhiggyék, hogy...
0: Vannak ilyen kategóriák, tehát az elmúlt alkalomkor szektákról beszéltünk, és ezeknek általában ilyen sugallatjuk van, hogy ők Isten szolgálják, ők felsőbb kategóriájuk, ők igazabb hitűek, meg ehhez hasonlók, tehát ilyen hit felé vezetik
1: őket. Tehát tévhitbe vezetik. Alig 2 percünk van az adás idő végéig. Azért imádkozzunk, hiszen pünköst hétfőn lesz a következő adás, hogy tényleg a Szentlélek vezessen bennünket, a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hogy úgy nyilvánuljunk meg, hogy hitelesek legyünk, és ezt megkívánják tőlünk is.
0: Urunk Jézus Krisztus, néked adatott minden hatalom, amelyben is a földön. És te mondottad, aki bennem hisz, mindazokat megcselekszi, amit én is cselekedtem. Uram, bocsásd meg, hogyha megállunk csak vallásosságban, és nem térünk hitre. Bocsásd meg, Uram, hogyha a formaság lenyűgöz bennünket, és megkötöz, és nem vágyunk élő kapcsolatra veled, hogy bennünk élve, nevedben hatalmat gyakorolhassunk minden idegen erő felett. Adj éberséget, Uram, hiszen megvan írva, az igazi világosság a világba jött, a világ nem fogadta be, de aki befogadta, annak hatalmat adott, hogy Isten gyermeke legyen. Add kegyelmedet, Uram, hogy az Isten gyermeki hatalom minden kedves hallgatónak osztál része legyen, hogy semmilyen idegen erő előtt meg ne hajoljanak, és semmilyen erő meg ne tévessze, hanem igazságot tartsa meg a tőled kapott győzelemben, ebben beteljesedése, a te hatalmas nevedben most és mindörökké. Amen.
1: Amen. Amen. Nagyon szépen köszönöm, amíg imádkoztál, nekem mindaz az ige, Pál apostolnak a szavai jutottak eszembe, hogy minden mennyei kegyelemnek a tulajdonába vagyunk Jézus Krisztus által. Hát éljünk, igen, ezekkel a kegyelmekkel, és ne akarjunk semmilyen más megtévesztő erővel kapcsolatba lépni. Kedves hallgatóknak kívánjuk, hogy a Szentlélek éltető ereje vezesse az életüket, a miénket is természetesen, és két hét múlva találkozunk. Búcsúznak önöktől
0: Bajcsi Tibor
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényeid rendelt éjt napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Pokluk hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg múlandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk vírasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Végy oltalmadva, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál. Boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám és szállj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálod fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szentanyja. Te általad e világra, új világosság virrada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra. Áldott légy drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az elmúlt alkalommal befejeztük Lukács evangéliumát, illetve már két héttel ezelőtt, és a legutóbb, mondjuk így, hogy felvezettem az apostolok cselekedeteit, így, mint könyvet, műfajt elhelyeztem a történelmi háttérben, és megvizsgáltuk úgy különböző szemszögekből magát a művet, az apostolok cselekedeteit. Most viszont akkor belevágunk a cselekménybe. Lukács evangéliuma a cselekmény közepén szakadt meg. A feltámadt Jézus felment a mennybe, miután megbízta követőit, hogy az ő nevében hirdessék az igét minden népnek. Arra utasította őket, hogy várjanak Jeruzsálemben, és megígérte, hogy elküldi nekik a Szent Lelket, hogy erőt adjon nekik. Mielőtt azonban erről az eseményről beszámolna, Lukács evangéliuma azzal zárul, hogy a tanítványok a templomban imádják Istent. Az olvasók talán elgondolkodnak azon, hogyan fog beteljesülni Jézus ígérete, és hogyan fogják végrehajtani a megbízatását. Az apostolok cselekedeteinek elején Lukács folytatja a beszámolóját, elmesélve az előző rész utolsó jelenetét, hogy visszavezessék az olvasókat a történet menetébe. És most olvasom az első két verset. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Az, hogy Lukács evangéliumára az első könyvként hivatkozik, rávilágít arra, hogy az apostolok cselekedetei a második könyv, vagyis az evangéliumban megkezdett történet folytatása. Először közvetlenül Teofilhoz szól, bár Teofilról semmit sem tudunk, a legtöbb tudós úgy véli, hogy ő volt a mecénás, az a tehetős és befolyásos személy, aki segített Lukácsnak evangéliumának kiadásában és terjesztésében. Nevének további lehetséges jelentése is van. Görögül a Teofil azt jelenti, hogy Istent szerető. Így Teofil szimbolikusan az apostolok cselekedeteinek minden olvasóját, Isten szeretőit és szeretjeit jelképezheti. Lukács így foglalja össze evangéliumának tartalmát, mint mindazt, amit Jézus mennybe menetele előtt tett és tanított. A görög szöveg szó szerinti fordítása így hangzana, mindaz, amit Jézus elkezdett tenni és tanítani. Ez a figyelemre méltó mondat világossá teszi, miért tartja Lukács szükségesnek egy folytatás megírását. Ha az evangélium mindazt elmeséli, amit Jézus elkezdett tenni és tanítani, akkor ez a mű azt írja le, amit Jézus továbbra is tenni és tanítani fog, tanítványai szolgálatán keresztül, amikor azok betöltekeznek az ő lelkével. A Lukács evangélium Jézus tevékenységét írja le egészen addig a napig, amikor fölvétetett a mennybe. Végső távozása előtt a Szentlélek által utasításokat adott az általa kiválasztott apostoloknak, hogy még jobban felkészítse őket vezetői szerepükre. Tudjuk, hogy a feltámadt Jézus utasításai között szerepelt annak magyarázata is, miért volt szükséges, hogy Izrael messiása szenvedjen, meghaljon, majd feltámadjon. Feltételezhetjük, hogy utasításai között szerepelt az egyház mennybe menetele utáni vezetésére vonatkozó iránymutatás is. A harmadik verssel folytatom. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik és beszélt az Isten országáról. Miután közvetlenül Teofilhez szól, Lukács folytatja elbeszélését. Először azt meséli el, mit tett Jézus feltámadása és mennybe menetele között. Lukács evangéliuma ugyan beszámolt Jézus mennybe meneteléről, de az időpontot homályosan hagyta. Most Lukács pontosítja ezt az időkeretet, Jézus feltámadása után és a mennybe menetele előtt 40 napot töltött azzal, hogy tanítványait felkészítse távozására és jövőbeli küldetésükre. Lukács hangsúlyozza, hogy Jézus számos bizonyítékkal igazolta nekik, hogy él. Lukács evangéliuma szerint a feltámadott Jézus nem csak megjelent az apostolok előtt, hanem hagyta, hogy megérintsék, és halat evett előttük, hogy megbizonyodhassanak arról, valóban feltámadt, és nem szellem vagy jelenés.
Azok, akik találkoztak a feltámadott Úrral, nem szorultak érvekre ahhoz, hogy teljes mértékben meggyőződjenek arról, hogy él. Az apostolok cselekedetei kifejezetten megjegyzi, hogy a feltámadt Jézus csak követőinek mutatkozott meg, akiknek aztán tanúskodniuk kell feltámadásáról. Csak a világ végén, az ítéletre való visszatérésekor fog megmutatkozni minden embernek. Így tehát, bár Jézus megjelenései vitathatatlan bizonyítékuk voltak azoknak az apostoloknak, akik látták őt, a későbbi keresztények hitükben azoknak az apostoli tanúknak a bizonyságára támaszkodnak, hogy az a Jézus, aki szenvedett, meghalt és eltemették, most valóban feltámadt és él. A 40 nap az az időszak, amely Jézus feltámadása és mennybe menetele között telt el. Jézus számos feltámadása utáni megjelenése és a tanítványainak további oktatása ebben az időben történt, kivéve a későbbi megjelenést Pál előtt, aki az 1 Korintus 15.8-ban hangsúlyozza saját esetének egyediségét. Később a gnosztikus eretnekek azt állították, hogy ez a húsvét utáni megjelenések időszaka 18 hónapig tartott, nyilvánvalóan azért, hogy hitelesebbé tegyék azt az állításukat, miszerint a feltámadt Jézus egy teljesen új, titkos vallást tárt fel előttük. Ezek a későbbi eretnekségek jól illusztrálják, milyen gondviselésszerű volt, hogy az apostolok cselekedetei megemlítettek egy konkrét végpontot, Jézus látható mennybe menetelét 40 nap elteltével, amely után már nem lehetett további megjelenésekre számítani. A 40-es szám olyan bibliai eseményeket idéz fel, amelyekben Isten népe kinyilatkoztatást kapott. A 40 napot, amikor Mózes a Sínai hegyen megkapta a törvényt, és a 40 évet, amikor Isten Izraelt a sivatagban, a pusztában vezette. Ahogyan a 40-es szám megjelent Izrael nemzetének születésekor és tanításakor, úgy jelzi az egyház születését és tanítását is. Sőt, ahogyan Jézus 40 napos felkészülésen ment keresztül földi szolgálatára, ugye a megkeresztelése után, úgy most tanítványai is ugyanilyen hosszú idő alatt készülnek fel a küldetésükre. A 40-es szám hangsúlyozásával Lukács kiemeli, hogy Jézus élete az egyházban újjá éled. Az apostolok cselekedeteiben szereplő csodák olyan bizonyítékok-e, amelyek hitre késztetik az embert, vagy olyan jelek, amelyek megértéséhez további magyarázatra van szükség? Lukács tisztában van mindkét bizonyíték fajtával, amelyeket a görög filozófus Arisztotelész, aki Krisztus előtti 4. században élt, ő is leírt. Tehát bizonyítékok vagy jelek, ez itt a kérdés. Retorikájában Arisztotelész két jogi fogalmat különböztet meg, a jelet, amely olyan bizonyíték, amely további magyarázatot igényel ahhoz, hogy a bíróság előtt teljes mértékben meggyőző legyen, és a bizonyítékot, amely magától értetődő magyarázatot nem igénylő jogi bizonyíték. Arisztotelész példája a jelre egy véres kés, amely önmagában nem elegendő a vádlott elítéléséhez, ha nincs további bizonyíték arra, hogy a kést nála találták. A bizonyíték példája egy olyan szülés, amely több mint 9 hónappal a férj katonai szolgálata alatt történt. Az időzítés bizonyítja, hogy a gyermek nem a férjé. Az a szó, amelyet Lukács az apostolok cselekedetei 1.3-ban Jézus feltámadásának bizonyítékaira használ, az a tekmerion, tehát a bizonyíték. Lukács tehát a feltámadt Jézus többszöri megjelenését az apostolok számára önmagában nyilvánvaló bizonyítéknak tekinti arra, hogy Jézus halála után is él. A legtöbb egyéb csodát Lukács nem önmagában meg nyilvánvaló bizonyítékként kezeli, hanem olyan jelként, amelynek meggyőző ereje csak magyarázattal vagy bizonyítékkal válik érvényessé. Például, amikor Péter a sánta embert meggyógyítja, az jel. Mert ahhoz, hogy megértsék, Péter magyarázatára van szükség. A gyógyulást nem Péter hatalma okozta, hanem Ábrahám istene azzal dicsőítette meg Jézust, hogy feltámasztotta őt a halálból, és a Jézus nevében való hitáltal gyógyította meg a sánta embert.
A tanítványok által Jézus nevében végzett jelek tanúsítják, hogy Jézus él, és meghívnak a hitre, de a hit mindig szabad döntés marad. Ebben az időszakban a feltámadt Jézus továbbra is tanította követőit Isten országáról, amely földi szolgálata során is fő üzenete volt. Isten országa a beteljesülése Izrael reményének, hogy Isten egy napon teljes mértékben megnyilvánul majd az egész világ felett gyakorolt felség jogában, Izraellel kezdve. Még a kiegészítő tanítás ellenére is az apostolok a 6. versben adott válasza azt mutatja, hogy Isten országáról alkotott megértésük továbbra is korlátozott marad. Most a 4. és az 5. verseket olvasom. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Mielőtt bármilyen lépést tennének, az apostoloknak meg kell várniuk, amíg a magasságból jövő Szentlélek felruházza őket erővel, hiszen csak akkor lesz meg bennük az az isteni kegyelem és erő, amelyre szükségük van a rájuk bízott feladat, hatalmas feladat végrehajtásához. Ahogyan Jézus búcsúbeszédéből a János evangéliumában kiderül, többet akart tanítani tanítványainak, mint amennyit a Szentlélek segítsége nélkül megérthettek volna. Itt a feltámadt Jézus arra inti őket, hogy ne távozzanak Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét. János ugyanis vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Jézus így megerősíti a Lukács 24:49-ben adott parancsát, elküldöm rátok Atyám ígéretét, de maradjatok a városban, amíg fel nem ruház titeket a magasságból jövő erő. Az az ígéret, hogy a hívők Szentlélekkel lesznek megkeresztelve, az Új Szövetség egyik leggyakrabban ismételt proféciája. János saját vízzel való keresztelését szembeállította az eljövendő, nála hatalmasabbnak a keresztségével. Én vízzel keresztellek titeket, mondta Lukács 3:16-ban keresztelő János, ő pedig Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. A keresztel szó görögül azt jelenti, hogy vízbe mártani, átáztatni vagy elmeríteni. Ez a bibliai ígéretekre utal, miszerint az utolsó időkben Isten kiárasztja szent lelkét, mint a vizet a szomjazó földre. A Szentlélekkel való keresztelés kifejezés élénk képet ad arról, ami hamarosan bekövetkezik. A tanítványok sokkal nagyobb keresztelést fognak kapni, mint a Jánosé volt. Elmerülnek Isten saját isteni életében. Ez az ígéret pünköstkor valósul meg, majd a keresztény keresztségben, amely magában foglalja mind a vizet, mind a Szentlélek bennünk lakozását és megerősítését. Az apostolok cselekedetei 2. fejezetében Lukács leírja, hogyan tölti el ez a Szentlélekkel való keresztség a tanítványokat Isten szeretetével, életével, erejével és betekintéssel az ő világban végzett munkájába. Lehetetlen túlbecsülni annak fontosságát a keresztény hit és gyakorlat szempontjából, hogy Jézus él. Ő nem csupán egy történelmi Jézus, aki az első században élt és halt meg. Jézus élőként jelent meg az apostolok előtt, többé nem hal meg, és ma is él, és örökké élni fog. A keresztény hit az apostolok szemtanúi beszámolóján alapul, akik Jézus halála után élőként találkoztak vele. Ezt a hitet az első századtól napjainkig megerősíti az egyház tapasztalata, miszerint Jézus él és jelen van közöttünk, Isten tiszteleteinkben, imáinkban és közösségi életünkben. A kereszténység kezdete óta a keresztények az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg az új hívőket. A keresztények kezdettől fogva megtapasztalták az élő Jézus jelenlétét maguk között, különösen az Eukarisztia ünneplése során, ahogyan ő megígérte. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Már azzal foglalkozunk, amit napjainkban történik, akkor egy fontos téma a Szentlélekkel való keresztség újra felfedezése.
Jézus azon ígéretét magyarázva, miszerint a tanítványok a Szentlélekkel lesznek megkeresztelve, 16. Benedek pápa megjegyezte, hogy az apostolok cselekedetei a pünkösdöt ezen ígéret beteljesüléseként, és így Jézus egész küldetésének csúcspontjaként mutatja be. A pápa kifejtette, hogy a pünkösdi kegyelem nem korlátozódik a múltra, hanem olyan ajándék, amelyet ma is vágyakozva kell várni, amelyért imádkozni kell, és amelyet újra kell, fel kell fedezni. Valójában Jézus egész küldetése arra irányult, hogy az embereknek átadja Isten lelkét, és megkeresztelje őket az újjászületés fürdőjében. Ez az ő dicsőítésén keresztül valósult meg, vagyis halálán, megdicsőülésén keresztül, halálán és feltámadásán keresztül. Ekkor Isten lelke bőségesen kiárat, mint egy vízesés, amely képes megtisztítani minden szívet, kioltani a gonosz lángjait, és meggyújtani az isteni szeretet tüzét a világban. Ma ezt a felhívást szeretném mindenkinek címezni, fedezzük fel újra, kedves testvéreim, a Szentlélekben való keresztség szépségét. Legyünk újra tudatában keresztségünknek és bérmálásunknak, amelyek mindig jelenlevő kegyelem források. Kérjük Szűz Máriát, hogy esdjen ki ma is az egyháznak egy megújult pünkösdöt, egy olyan pünkösdöt, amely mindenkiben elterjeszti az élet örömét és az evangélium tanúság tételét. Hallhattuk 16. Benedek pápa egyik beszédéből. A 6. verssel folytatom. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát?

0: hogy a tanítványok is így értelmezték Izrael helyreállítását.
1: Jézus azonban a kérdést arra használja, hogy tovább bővítse a tanítványok Isten országáról alkotott megértését. Jézus nyilvános szolgálata során az Isten országáról szóló prédikációja a héber felfogáson alapult, miszerint Isten, a Teremtő, nem csak a saját zsidó népén, hanem minden népen uralkodik. Jézus arra tanította tanítványokat, hogy imádkozzanak, jöjjön el a te országod, azaz legyen meg a te akaratod a földön úgy, mint a mennyben. Isten országa ott van, ahol Jézus maga jelen van, és ahol Isten akaratát szeretik és teljesítik. Itt Jézus arra utal, hogy az ország nem katonai vagy politikai hódítás révén fog helyreállni, hanem azáltal, hogy tanítványai tanúságtétele révén létrehozza királyságát az emberek életében. Jézus már királyként uralkodik, bár országa csak a történelem végén fog teljes mértékben és láthatóan megvalósulni. A 7. verssel folytatom, nem tartozik rátok felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. Tehát Jézus egy egyszerű válasszal hárítja el a tanítványok kérdését Izrael királyságának helyreállításának pontos időpontjáról, nem a ti dolgotok, tudni az időket, az időpontokat. Az első században a zsidók gyakran tettek fel kérdéseket Isten időtervéről, még ma is felvetik ezeket a kérdéseket a keresztények is. De Jézus nem hajlandó válaszolni erre a kérdésre. Tanítványai megkapják Isten erejét, nem azért, hogy politikai hatalmat gyakoroljanak, hanem hogy tanúi legyenek. És tanúságtételük nem Izraelhez, mint nemzethez kapcsolódik, hanem Isten minden nemzet feletti üdvözítő hatalmához. A 8. vers így hangzik, de megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Tehát megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, magyarázza tovább Jézus. A Szentlélektől származó ez az erő bátorságot és iránymutatást ad nekik, hogy képesek legyenek Jézusról tanúskodni. Jézus ígérete a Szentlélek általi megerősítésről visszahívja a tanítványokat az időkről és a korszakokról való aggodalmaiktól az előző parancsához, hogy várjanak az Atya ígéretére, arra az ígéretre, hogy megkeresztelkedjenek a Szentlélekkel. Ahogyan Jézus saját keresztsége a Jordánban, amikor a Szentlélek leszállt rá, után megkezdte nyilvános működését, szolgálatát, úgy az apostolok pünkösdi Szentlélek keresztsége is elindítja szolgálatukat. Eddig az apostolok féltek és bezárkóztak. A Szentlélek eljövetele megtöri a bénító félelem hatalmát. Jézus ígérete tanúim lesztek, az apostolok cselekedeteinek egyik fő témáját vezeti be. A keresztény hit az apostolok tanúságtételére épül, mind a zsidók, mind a pogányok számára. Az apostolok együtt éltek Jézussal, látták hatalmas tetteit, felismerték benne a Mesiást, és találkoztak vele feltámadása után élve. Miután pünköskor a lélek ereje tölti be őket, bátran hirdetik majd mindazt, amit láttak és hallottak, és így Isten üdvözítő tetteinek tanúivá válnak a történelemben. A 8. vers mint egy vázlatos tartalomjegyzékként szolgál, kijelölve az apostolok cselekedeteinek fő eseményeit. Az apostolok Jézusról szóló tanúságtétele Jeruzsálemben kezdődik, miután megkapták a Szent Lelket. Később Júdeán és Szamarián keresztül terjedt tovább. Péter szolgálata által egészen a földközi tenger partvidékéig. Igen, Péter lesz az első, aki pogányoknak prédikál, majd a 10. fejezetben. Végül Pál egészen Rómáig viszi el a tanúságtételt, a birodalom központjába, ahonnan az tovább terjedhet a föld végső határáig. A föld végső határa nem egy konkrét földrajzi helyet jelöl, hanem azt fejezi ki, hogy a küldetés hatóköre korlátlan. Jézus megbízása az apostolok felé, hogy legyenek tanúi a föld végső határáig, visszhangja Isten megbízásának az ő szolgája felé, Izajás 49.6-ban. A népek, a nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld végső határáig.

Ézsaiás próféta gyakran írt erről az Úr szolgájáról, akinek küldetése az volt, hogy Isten tanúja legyen a pogányok felé. A szolga megtestesíti Izraelnek, mint népnek a hivatását, amelyet Ábrahámmal kezdődött, áldássá lenni minden nemzet számára azáltal, hogy megismerteti velük az egy igaz Istent. Az Úr szolgájának küldetése Jézusban teljesedik be. Amikor Jézust bemutatták a templomban, Simeon megjövendölte, hogy ő a világosság a pogányok kinyilatkoztatására, és dicsőség népednek, Izraelnek. Ez világos utalás volt az Izajás 49.6-ra. Feltámadása után Jézus ezt a szolgai küldetést az apostolokra alkalmazza, akiknek minden nemzet előtt tanúságot kell tenniük Isten benne adott üdvösségéről. Később Pál és Barnabás ugyanezt az Úr szolgájára jellemző küldetést tulajdonítják maguknak, mert úgy parancsolta nekünk az Úr, a pogányok világosságává tettelek téged, hogy üdvösséget vigyél a föld végső határáig, olvashatjuk a 13. fejezet 47. versében. Izrael missziós hivatása, hogy tanúságot tegyen minden nemzetnek arról, hogy az Úr az egyetlen Isten és mindenek üdvözítője, az egyházban, az eszkatológikus Izraelben teljesedik be. Jézus parancsa, hogy az apostolok várjanak, amíg meg nem kapják a Szentlélek erejét, nem csak az apostoli egyház számára jelentős, hanem a mai egyház számára is. Tudatában a világ hatalmas szükségeinek és a szolgálati lehetőségek sokaságának kísértést érezhetünk arra, hogy sietve cselekedjünk, és saját erőnkből próbáljunk megvalósítani dolgokat ahelyett, hogy megvárnánk a Szentlélek erejét és vezetését. Azonban pusztán emberi erőforrások nem elegendők ahhoz, hogy teljesítsük azt a természet fölötti küldetést, amelyet Isten az egyházra bízott. A közelmúlt pápái minden katolikust új evangelizációra hívtak, hogy Krisztus örömhírét ismét elvigyük nem csak a távoli, még nem keresztény vidékekre, hanem a nyugat szekularizált posztkeresztény társadalmaiba is. Szent II. János Pál pápa így írt ennek a feladatnak a sürgősségéről: úgy érzem, elérkezett az idő, hogy az egyház minden energiáját egy új evangelizáció szolgálatába állítsuk. Egyetlen Krisztusban hívő sem, és az egyház egyetlen intézménye sem kerülheti el ezt a legfőbb kötelességet, Krisztust hirdetni minden népnek. Ennek a nagy feladatnak végrehajtásához a mai katolikusoknak ugyanúgy szükségük van a Szentlélek jelenlétére és erejére, mint az első keresztényeknek. 6. Pál pápa hangsúlyozta, hogy a Szentlélek az evangelizáció elsődleges cselekvője, hiszen ő indít minden egyes embert az evangélium hirdetésére, és ő az, aki a lelkiismeret mélyén képessé teszi az embert arra, hogy az üdvösség igéjét elfogadja és megértse. Ebből következik, hogy az új evangelizáció megvalósulásához az egyháznak új pünkösdre van szüksége. 16. Benedek pápa 2008-as amerikai látogatása során így imádkozott: kérjük Istentől az új pünköst kegyelmét az egyház számára Amerikában. A lángnyelvek, amelyek egyesítik az Isten és a felebarát iránti lángoló szeretetet Krisztus országának terjesztésére irányuló buzgósággal, szálljanak le mindazokra, akik jelen vannak. Az egyház számos, a Szentlélekhez szóló imádsága így kezdődik: jöjj Szentlélek! A keresztények már megkapták a szent lelket a keresztségben és a bérmálásban, mégis folyamatosan szükségük van a Szentlélek új kiáradására, hogy betölthessék ezt a küldetést, amelyet Isten mindegyikünkre bízott. Azzal a lelki erővel, amelyet mi is megkapunk, amikor a Szentlélek leszáll ránk, és a saját nemzedékünkben mi is folytathatjuk az apostolok tanúságtételét arról, hogy Jézus feltámadt és jelen van közöttünk. Ebben segítsen mindnyájunkat a Szentlélek, innen folytatjuk majd Lukács második kötetének, az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Két hetenként, péntekenként délután megjelenő műsorról van szó, ahol állandó beszélgető partnerem dr. Bécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nemrégiben zajlott le egy konferencia, amelyet az organikus pedagógia nevében rendeztek meg. Bécsi Rita, az organikus pedagógia magyarországi meghonosítója, mondhatjuk apostola. Járja az országot fáradhatatlanul, és egy olyan pedagógiai módszerről szól az organikus pedagógia, amit az első világháború idejében Kentenik atya próbált meghonosítani, illetve azóta elterjeszteni. Ennek a pedagógiának számos pozitívuma mellett óriási előnye, hogy közösségben gondolkodik, és vallja, hogy igazándiból érett felnőtté közösségben lehet válni. Hogyan értékeled ezt a konferenciát, milyen szándékkal hívtátok életre, és milyen eredménnyel zárult?
1: Nagyon izgalmas esemény volt, mert maga ugye a pedagógiai módszer, vagy talán inkább szemléletnek is nevezhetném, azért szerte az országban már sok helyen kis magocskánként él. Vagy éldegél, vagy él, vagy erősebb, vannak már intézményei, vannak képviselői, van egy szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Főiskolán meg lehet tanulni egy év alatt, tehát itt minden évben több mint 100-an végeznek, tehát ők azért valahova kikerülnek az országban, és ott azért eszerint...
0: Óvónőként, tanítónőként, pedagógusként.
1: Igen, pedagógusként, de akár polgármesterként, vagy orvosként, tehát nagyon sokféle egészségügy védőnő, sokféle ágazatból vesznek ezen részt, tehát azért sok kis sejt létezik már az országban. És pontosan ez volt a célja ennek a konferenciának, hogy igazából ezt minden életterületünkön átélhetjük, hogy nem hatékony az, aki bezáródik egy önmag, még a családba is. Tehát sajnos atomizálódtak a családok is, és nincsenek közösségben. Pedig felsokszorozódik az energia, és az a lelki energia, szellemi energia, fizikai energia is. Tehát, hogy együtt biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudunk működni, de ehhez nyitni kell. Tehát ehhez nem elég, hogy én ott csinálom a magamét, és ahogy én, ugye szoktuk mondani tanárként, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt csinálok, amit akarok. Hát ez bizonyos szempontból jó, de inkább ki kéne nyitni az ajtót, vagy ki kéne nyitni másnak az ajtaját, hogy oda benézni, hogy ő hogy csinálja. És ennek a jegyében szerveztük meg tulajdonképpen ezt a konferenciát, hogy összehívni ezeket a kis sejteket, és segíteni nekik abban, hogy egyrészt a tudománynak más területeire is, tehát ne csak egy szűk területen egyezzen egy felfogás, vagy egy irány, hanem hogy nyissunk rá más területekre is, kérdezzük meg más tudományterületek képviselőit is, hogy mit gondolnak arról, hogy a hálózatosodás, a közösségben való gondolkodás az hogyan termékenyíthet meg egy alapgondolatot. És egyrészt ez volt a délelőtt, tehát itt előadások hangzottak el, talán majd vissza is térünk rá, illetve maga a találkozás, tehát az, hogy eljövök Szombathelyről evangélikus lelkészként például, és találkozom itt egy balatonfelvidéki pappal, vagy egy domonkos apácával, vagy éppen egy sürgőségi orvossal, aki ugyanebben a szellemben próbál a saját maga területén sok mindent csinálni. És ez már maga, tehát az, hogy tudjuk azt, hogy jaja, egyfelé nézünk, de mégis más területen dolgozunk, hát ez nagyon nagy élmény volt, ahogy egymásra találtak, és ahogy próbálták tényleg megkeresni azokat a pontokat, amikkel ők gazdagodhatnak a másikból. És egyrészt ez a találkozás, és délután pedig egy nagyon érdekes forgószínpad-szerű nyüzsgés volt tulajdonképpen, hogy azok a műhelyek, ahol már így elkezdtek dolgozni, tehát vannak óvodák, iskolák, középiskolák, egyesületek,
0: Egyházi közösségek,
1: igen. Tehát nagyon-nagyon sokféle területről kaptunk egy mintát, hogy nézd oda, így is lehet. Tehát ezzel is el lehet indulni, azzal is el lehet indulni. Voltak református fenntartásban, katolikus fenntartásban, egyesületi fenntartásban, állami fenntartásban, rendi fenntartásban működő kis közösségek. Tehát ez is azt mutatta, hogy nem attól függ, hogy fölülről mi történik, hanem attól függ, hogy mi alulról mit csinálunk. És ez egy nagyon nagy élménye volt, úgy láttam mindenkinek, nagyon jó légkör volt, nagyon, nagyon sok jó szándékú embernek az összeadódott ereje. És ezzel is azt hiszem, hogy nem, hát éppen a közösséget is járjuk körbe, ugye itt a Mária Rádióban is ebben a hónapban, hogy ezt nem eléggé értékeljük, hogy valóban van egy úgynevezett szinergiája a közösségnek, ahol egy meg egy az nem kettő. De ezt ugye a házasságban éljük át legelőször, amikor azt...
0: A legkisebb és egyik legszebb és legautentikusabb közösség a
1: így van, a házasság. És a leghatékonyabb, ugye képes új életet létrehozni, és ez nem csak biológiailag érvényes, hanem egy új minőséget hoz létre, egy ilyen mi, ha ott megszületik ez a mi. Tehát, hogyha nem én pénzem, meg én házam, meg az én családom, és a te hülye családod, akkor, hogyha ez szépen összeadódik, és tudunk egymástól tanulni, és ki tudunk nyitni egymás felé, és fel tudjuk használni egymás gazdagságát, és azt magunkba tudjuk építeni, hát ez hihetetlen röpítő erő, tehát tényleg. És sajnos ezek a kisebb közösségek is valahogy olyan kicsit ilyen ráadásként működnek, hogy hát, ha jut rá idő, hát ez nem fér bele az életünkbe, majd talán később, jaj, a gyerekek életében biztos, hogy nem, tehát ott a nyelvvizsgára kell készülni. Pedig azt látjuk, hogy a nyelvvizsgára készülés is jobban megy, hogy úgy mondjam, bandába. Jobban megy akkor, hogyha a közösségben többen is vannak. Ó, gyere már el, stb. Tehát ezt nagyon fel kellene használnunk iskolákban is, egyházi közösségekben is, tehát szóval azok a kicsi kis sejtek, és nem elég, hogy kis sejtet létrehozunk, és ezért is hoztuk létre hívtuk össze ezt az országos nagy konferenciát. Nem elég, ha kis sejtben mi nagyon jól összemelegszünk, és hanem ki kell nyitni a többiek felé, és akkor meglátjuk, hogy ugyanaz az érték, hogyan ölt testet egy teljesen más körülményben, egy teljesen más adottságú helyzetben, és onnan rengeteget lehet tanulni.
0: Az egyik előadó Gerhardt Mária volt, igen, aki a Schönstatt Mária Nővér közösségnek a tagja, és nagyon érdekesen mesél tulajdonképpen a kentenichi pedagógia születéséről és arról a világról, az első világháború idején, ahogy Kentenich atya elkezdte ezt a hálózatépítést, és hogyan talált kapcsolatot a fronton lévő katonákkal, és hogy adott erőt a katonáknak.
1: Csodálatos tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen profétikus tette volt. Ugye nagyon nagy erejű lelkipásztor volt Kentenich atya. Nagyon, ugye palotinus iskolában, vagyis kollégiumban dolgozott ugye fiatal férfiakkal, fiatal fiúkkal. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, természetesen mindenki, mint lelki atyához, atyai jó barátjához, tanárához, mesteréhez. Tehát volt egy személyes kapcsolat. Jó, ezt felépítette, bíztak benne, szerették őt, támaszkodtak rá, hittek neki, hiteles volt, minden megvolt, ami kellett, jó. Jön a háború, és ezek a gyerekek szétfröccsennek a frontokra. Jön a megpróbáltatása annak a meggyőződésnek, annak a karakternek, a jellemnek, az egészségnek, a mindennek, hitüknek, bizalmuknak, Isten kapcsolatuknak, mindennek. És ugye először elkezdenek természetesen, hát akár levelezni, vagy valamilyen formában kapcsolatban lenni ezzel az atyával. Mit csináljak, atya? Így csináljak, úgy csináljak. És nagyon messze látóan nem hagyta meg ezt az egyes szálakat, hanem azt kezdte el művelni, hogy ezek a fiatalok egymással is kapcsolódjanak össze, ő is belement ebbe a hálózatba, és azt ösztönözte folyton, hogy keresd meg a másikat, írjál neki, olvasd el, nézd meg, hogy ő mit csinált, hogy jött rá, milyen eszközei vannak, és ő is egy kicsit, tehát inkább visszafogva, de belefolyt ebbe a dologba, hogy irányt adjon, de megpróbálta őket egymással is összekötni, és egymással megerősítetni. És utána létrehoz egy ilyen, hát ez egy hétköznapi kicsi eszköz, egy kis újságocskát, hogy írjátok le a tapasztalataitokat, és itt kezdődött az a fajta hálózatosodás, mármint ennek az egész mozgalomnak a hálózatosodása, ami a mai napig tart, és azt lehet látni, hogy a családokat is ilyen módszerrel tudta összefogni, osszák meg a közös tapasztalataikat. Tehát, hogy csinálod te, és ebbe a kicsi újságban írtak arról, hogy nem tudom én, engem ezért, stb. Így nem bírtam ki, nem barátokat találtam, hogy bírok el az ösztön életemmel, hogy bírok el ezzel a sok erőszakkal.
2: Félelemmel, rettegéssel.
1: Igen, mit imádkozom, hogyan tudok valahogy békességre lelni, vagy nyugalomra találni. És ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjam, sokszorozták, és ezt a kis újságot, és utána elkezdett arra figyelni, hogy sok helyre jusson el ez a kis újság, jusson el a szüleikhez, jusson el azokba a helyi közösségekbe, ahonnan ugye támogatni tudják ezeket a fiatalokat. És így lassan ugye nem csak az az egyes szál erősödött, amin ők ugye azért nyilván kapcsolódtak, hanem tudott bekapcsolni más olyan erőket is, amelyekre ők abszolút nem gondoltak az elején. Hogy ez segíthet, hogy nem csak a lelki atya segíthet az ő tanácsaival, hanem egymáshoz kapcsolódva is meg tudunk erősödni. Csodálatos ez tulajdonképpen, mert hogyha belegondolunk, hogy ezt egy háborúban tette meg, tehát nem most.
2: A fronton lévő katonákkal, akik nagyon nagy kihívásoknak voltak kitéve. Igen. Hát bizony ezek a kihívások minket is érnek, erről beszélt Felföldi László pénzügyi püspök atya, aki úgy gondolta, hogy ő outsiderként van itt, hiszen effektív pedagógiával nem foglalkozik, de úgy fogalmazott, hogy egy közösséget szétszedő és a közösséget valahol más irányba vívő életben vagyunk, nap mint nap kitéve, és hogy ő úgy érzi, hogy a frontvonalról érkezik, és ő is fronton van, mint ahogy valamikor az első világháborús katonák.
1: Igen, nagyon érdekes, ő egyébként ennek az Organikus Pedagógiai Egyesületnek alapító tagja is, mert kezdettől fogva arról a frontról is úgy érezte, hogy na hát, ha valamire erre nagyon nagy szükség van. És azt tapasztalja szintén, ugye hát a hétköznapi lelkipásztori helyzetben, hogy megint atomizálódtunk. Tehát megint egyenként próbál mindenki megküzdeni azzal a hétköznapi helyzetével, akár a hitében, akár a családi életében, akár a munkahelyén, akár a saját életvitelének a kialakításában, és nem támogatjuk egymást. Tehát egyszerűen az a közfelfogás, közgondolkodás, ez a bizonyos kapart ki a gesztenyédet, azért ez nagyon erősen él, sőt, lököd le a másikat, mert hát ha hozzányúl a gesztenyédhez, ez olyan mértékben gyengíti az erőinket, hogy ő így is fogalmazott, nekem nagyon, nagyon tetszett is ez az egyértelmű irányadása, azt mondja, hogy vagy teljesen más csinálunk, vagy hagyjuk abba az egészet. Mert így nem érdemes. Tehát ezt foltozgatni, ezt így nem lehet. Tehát, hogy vagy ráébredünk arra, hogy közösségben tudunk létezni, és a családot is ki kell nyitni másik családok felé, vagy a nagyobb család felé, és az egyházat ki kell. Na hát azt végképp. Na az, ennek nagyon nagy harcosa, hogy menjünk ki, nyissuk ki, mert ne arra várjunk, hogy bejönnek, néha így fogalmaz, hogy bejönnek a színházunkra majd, azok, akik meg se értik, hogy milyen színház folyik ott, és néha nagyon gyenge a színház ráadásul. Ezt ő mondta tényleg, de szóval, hogy szedjük már össze magunkat, és nézzük meg, hogy hol van az erő. És hát a bevezetőben nagyon jó felütés volt, hát nem röviden szólt püspök atya, de azt azért nagyon erőteljesen felvázolta, hogy az irány valahogy nagyon másban van, ne itt toporogjunk saját magunk körül, hanem tényleg nyissunk.
2: A Budapesti Európai Tehetség Központ vezetője, Fuszek Csilla, Csermely Péternek és Kopp Máriának a kutatásaira hivatkozva jelezte, hogy a hálózatban élő emberek tudományosan igazoltan tovább élnek, boldogabbak, legyen ez házastársi kapcsolat, legyen család, legyen még nagyobb közösség, tehát minél nyitottabb egy ember a közösség irányába, annál akár másfél évtizeddel is tovább élhet, és ez most már tudományosan igazolt tény. Hogyan állunk mi ehhez, mert ez már azért olvasható, látható.
1: Hát ez az, hogy Kopp Máriáék nem most találták
2: nem
1: ezt
2: most
1: el, és hát nem csak
2: 10-20 éve, 10-20 éve.
1: És döbbenetes az a Boldogság Kerelés és útjai könyvük, most azt hiszem 2-3 kiadást is megért, és nagyon, például abban szerepel egy nagyon érdekes kutatás, egy nagyon hosszú távú kutatás, nagyon nagy mintás kutatással dolgoztak,
2: És követő kutatással, igen, tehát a személyeket 20 év távlatából is megkeresték.
1: Volt egy igazán figyelemre méltó, mert ugye ennek a hálózatépítéshez, tehát ehhez a hálózatépítéshez nagyon nagy bizalom kell. Tehát az, hogy én kilépjek abból a jól ismert kis közegemből, és úgy rányissak egy másikra, és azzal még kapcsolatba is kerüljek, ne talán azzal egy intenzív kapcsolatot tanulok tőle, stb. Ilyen, vagy magamat megnyitom felé, azért ehhez kell sok bizalom, és azt mondja, hogy hát a mai társadalomban, a magyar társadalomban is, ahogy Kopp Máriáék vizsgálták, hát bizony ez a bizalmi tőke, ez eléggé megroncsolódott, tehát senkiben nem lehet megbízni, még abba se, csak amit te csinálsz, de még a jó Istenbe se nagyon. Tehát ez a nagyon nagy ilyen bizalmatlanság, ez nagyon sokat árt, és elkezdték, ez egyébként a Harvardon is kutatták, hogy a bizalom magatartás az milyen későbbi előnyökkel jár, illetve ők így fogalmaztak, hogy ennek az ellentéte ez a kicsit tartózkodó, vagy inkább szkeptikus, stb. Hogy is hívták, ellenséges magatartásnak. Tehát most ne kifejezetten ellenségre gondoljunk, hanem ez a kicsit elutasító valami. Egyetemistákkal kísérleteztek, és gyakorlatilag aszerint csoportosították őket, hogy alapvetően bizalommagatartásúak-e, vagy alapvetően ellenséges magatartásúak-e. És egy hosszú távú kutatást szerettek volna felépíteni, és megnézni ezeket a fiatalokat, hogy a szakmai életben, személyes életben, a családi életben, a társadalmi előrejutásban, a ambícióban, stb. Mindenben hogyan működnek. Nem pontosan emlékszem, az első mintafelvétel azt hiszem 15 év múlva volt aktuális, és akkor az ellenséges magatartásúak közül olyan sokan meghaltak már, hogy nem lehetett folytatni ezt a vizsgálat, mert gyakorlatilag nem volt már érvényes a mintája. Tehát mindentől függetlenül, tehát jó állástól, IQ-tól, jó bizonyítványtól, lehetőségektől függetlenül maga az, hogy valakit védette ez a bizalom magatartás, és nyilván tudott magának társakat, tudott maga köré közösségeket szervezni, vagy belelépni, vagy élni, vagy belőlük táplálkozni, vagy veszély esetén védelmet kapni, hogy az ellenségesnek nevezett csoportnak már ott, tehát ennyire rövid idő alatt, tulajdonképpen, ahogy mondta éppen Fuszek Csilla is, hogy ez a bizonyos másfél évtizedes egészségügyi károsodás, vagy akár halandóság is ennyire élesen látszik. Tehát egészségügyi tényező is a hálózatosodás, nem csak szellemi egészség kérdése.
2: Arról is beszélt, hogy a tehetségek kibontakoztatásához is hihetetlen erőt ad a közösség.
1: Igen, ezt nem annyira régen fedezték fel, hát Csermely Péter ennek ugye nagyon nagy elöljárója is volt, és ami Magyarországon azóta el is terjedt, ez a nemzetközi tehetséghálózat, aminek a vezetője is Fuszek Csilla, hogy nem csak hogy országon belül kezdték el kiépíteni ezt a hálózatot, hanem nemzetközileg is.
2: Én hát már 48 országban jelen vannak, ez egy hihetetlen nagy dolog, és van összehasonlítási alap.
1: Minden van, tehát olyan rálátás van, tehát nem ott kotorásznak, nem tudom én, a kis városunkban, vagy mit tudom én, Szigetváron, vagy Dombováron, vagy Pécsen, vagy akárhol, hanem ezeknek a gyerekeknek is megteremtik azokat a kapcsolódásokat, hogy rálássanak mások munkájára, mások haladására, mások örömeire, gondjaira, eredményeire. Oda viszik őket, mestereket kapnak,
2: kurzusokat vezetnek.
1: Igen, irodalma van. Hát ma meg már ugye az internet mondjuk erre nagyon-nagyon jó, hogy be tudják őket kapcsolni a legkülönbözőbb hálózatokba, és nem csak, hogy a saját munkaterületükön, vagy a saját tehetségterületükön, és szerintem ez a legnagyobb előnye ennek, hogy gazdagítják ezeket. Tehát nem csak felfedezik, nem csak, ugye itt vannak ezek a bizonyos tehetségpontok, iskolák, stb. Tehát nem csak felfedezik, és azt mondják, hogy jó, akkor egy kicsit alátámasztunk, hanem gazdagítják, megmutatják neki, hogy nem csak az a világ, nem csak az a kis simpája létezik. Hát, ha van még egy más felé való nyitásod, vagy, egy, vagy hát, ha még a gondolkodásodat ez is egy kicsit megszínesítheti meg. Tehát nagyon nagy értéke van ennek, és hát ezt fedezték fel, hogy a tehetség kibontakoztatásához is nagyon nagy ereje van. Ugye nyilván, hogy mindjárt erre gondolunk, hogy egy elszakadt, nem tudom én, földrajzilag elszakadt területen, vagy például egy szegénységben élő területen, nyilvánvaló, hogy ott a közösségből, hogy úgy mondjam, kiemelve, megerősítve azt a tehetség gyanús hát gyereket, az is egy nagyon nagy előny, de nem csak ez, hanem a gondolkodását és a továbbjutását és a másokkal való együttműködését tudja segíteni nagyon nagyszerűen.
2: Hihetetlen érdekes volt Földi Lászlónak az előadása, aki jelen pillanatban a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamikor a hírszerzés műveleti részének irányítója volt. És összehasonlította az előadásában a szabadkőműves, a munkásmozgalmi közösségek, hálózatok szervezését, meg hát maga a hírszerzés is, mert az is egy hálózatra épül, és arról beszélt, hogy ezek legalább megfogalmazták magukat, fölléptek, láthatóak lettek valahol, de most léteznek ezek a bizonyos NGO-k, amelyek egy olyan elképesztő hálózatot hoztak létre a világban, hogy lassan ott tartunk, hogy a politikát akarják irányítani. És aggasztó a helyzet, hiszen úgy fogalmazott, hogy hihetetlen pénz áll mögötte, és azért tudjuk, hogy ezeknek a kiépítéséhez azért szükség van pénzre, nem is kevésre. És kérdezi, hogy hol van a megoldás. És az egyben látja a megoldást, hogy a már meglévő hálózatok, jó szándékú hálózatok valóban javítani, társadalmat javítani, problémákra odafigyelő hálózatokat kell összekapcsolni egy közös hálózattá, amely hálózatnak lehetősége lesz arra, hogy a tömegek révén, bár kevesebb a pénzünk, de a tömegek révén a normalitás előtérbe tud kerülni. Ő magát is outsidernek nevezte be az egész közösségbe, de hihetetlen érdekes volt az előadása.
1: Nagyon érdekes volt, Földi László, egyetlen, ahogy bekerült ebbe az előadói körbe, persze ahol elkezdtem írni, hogy ugye kik lesznek az előadók, úgy láttam, hogy úgy, ha közzé tesszük, hogy mi, az a Földi László, az a hírszerzős Földi, ne, hogy kerül ide, pedagógia, nem tudom mi. És nagyon, és pontosan ez az a bizonyos hálózatképzés, amit éppen Fuszek Csiba is kiemelt, hogy ne csak a magunk körébe, tehát egyszerűen nézzünk rá olyan gondolkodókra, akik azért hasonló értékek mentén, de valami teljesen más észjárással gondolkodnak. Na, Földi László tényleg egy ilyen volt. És nagyon örülök neki, hogy belekerült ebbe a közösségbe így, ilyen formában, vagy előadói közösségbe. És ő, mint a Védett Társadalomnak a kuratórium elnöke jött most ebbe. Persze, nyilván van egy háttértudása. De miért jött itt ez a Védett Társadalom? Ez is egy nemzetközi hálózat tulajdonképpen, és egy nagyon intenzíven működő, és pontosan a nyílt társadalom megnevezésű, hát ellenébe jött, igen. Azt mondja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket meg kell védeni, és ehhez valóban nekünk is össze kell kapaszkodni, de ezt kicsibe is ugyanúgy csináljuk. Nyilvánvaló, hogy az ember azokat az értékeket, amelyekből élni akar, azt védelmezni kell. Tehát azt és erre jöttek rá ebben a Védett Társadalomban is, hogy a legkülönbözőbb területeken élőknek, akik képviselik ezeket az értékeket, mint például, nem tudom én, család, vagy nemzet, igen,
2: hagy, nemi identitás,
1: igen. Nagyon-nagyon, tehát itt nagyon sokféle van, igen, hit. Igen, hit, igen, tehát nagyon-nagyon mély rétegekbe benyúló értékekről van szó, és hogy azokat valóban csak így alulról összefogva tudjuk megvédeni. És hogyha mi nem kapaszkodunk össze, akkor ne tárjuk szét a kezünket, hogy jaj, ezek milyen csúnyák, mert ezek az NGO-k mennyire így meg. Nem erről van szó, tehát nem lövöldözni kell, és nem köpködni kell, meg nem tudom én, nem, hanem egyszerűen élni azt az értéket, ami van, felragyogtatni azt, ami van, és élni azt, ami van, és ezt megerősödve, tehát azt mondani, hogy itt nem lehet egyedül megállni. Tehát itt biztos nem lehet egyedül megállni, hogyha nem kapaszkodunk össze. És ennek ennek az erejét mutatta meg Földi László azzal abból a sajátos szemszögből, ahonnan ő érkezett, és ő is ugyanide jutott ki, hogy ne gondoljuk azt, hogy kevesen vagyunk, de ezt én is tapasztalom. Tehát azért járva az országot, most csak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dologban, ez a pedagógiai szemlélet, ami a mostani közoktatási szemlélettel 25 ponton szembe megy, vagy 125-ön lehetséges, és mégis azt mondom, amikor ez megszólal valahol, hihetetlen nagy szomjúságot találok, hogy de tényleg, hát nem is gondoltam, de tényleg ez már ember, tehát pedagógusoknál, szülőknél, óvónőknél, mindenhol, igen, ez én érzem, hogy ez működik, hanem mi nem csináljuk, mert sehonnan nem kap bátorítást, sehonnan nem kap egy olyat, hogy te jó irányba mérsz, higgyél benne, jó irány. Na erre való ez az alulról jövő hálózatosodás, amelyiknek nagyon sokszor, de persze nyilván kell mindig forrás is, azért persze én is mondom, tudom is, de nem mindig az anyagiakon áll. Tehát először egy belső meggyőződésen áll. És ezt lehet nagyon, nagyon szépen követni ebben a gondolatmenetben is, amit Földi László így hát rövid ideje alatt felvázolt. Nagyon nagy sikere is volt.
2: Nagy sikere volt valóban, hiszen Európa hihetetlen nagy veszélyben van. Akárhogyan is megnézzük most, Európa nem találja a helyét hát semmilyen szinten, és bizony kézzelfoghatóan ezek az NGO-k valóban rátelepednek a politikára, és a politika rossz döntéseket hoz, és ebből következően hát itt az 500 milliós Európa kiszolgáltatott hát helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Erre világított ő rá, és ezért bátorított mindenkit, hogy kapaszkodjunk egymásba mindenféleképpen, mert viszont többen vagyunk. Kevesebb a pénzünk, de többen hát vagyunk. Én. És többen vannak azok, akik a normalitás mellett állnak, és felismerik az ebben rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem.
1: Természetesen, és ebben nyilván belefér az elfogadás, meg minden, szóval ebben nem mentünk most bele. Nyilvánvaló, de attól még azt az értéket, amin szilárd tudunk állni, és amiben bele tudunk kapaszkodni, az biztos, hogy meg kell védeni.
2: Nagyon érdekes volt még Tereza Voroszkának, a műfordító tanárnak, Szent János Bogár közösség alapítójának, és Szent János Bogár közösség egyik lelkének az előadása, hogy hogyan működik a Szent János Bogár közösség, mint élő minta, élő példa. Hát mesélj erről!
1: Hát ez egy nagyon különös valami, és én azt hiszem, hogy egy nagyon egyedülálló és egy nagyon életképes, hát nem tudom, mozgalom, vagy nem tudom, minek nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot és sokkal nagyobb talajt érdemel. Abból a gondolkodásból, vagyis abból a problémából indultak el, családok szintén, tehát Voroszkáik családjában is felmerült probléma, hogy mitől lesz élő egy hit. És akkor ugye azt vették észre, hogy hát jó, hittanóra ide, hittanóra oda, hát ettől azért nem nagyon. És hogy a gyerekeknek valahogy az élet kérdéseikre kell hitből is táplálkozó válaszokat kapniuk. És hogy arra a helyzetre, hogy amikor belédrugnak, amikor nem tudom én, akkor mit csináljál? Amikor te látsz egy szenvedőt, most ez egy nagyon triviális helyzet persze, de sok ilyen kicsi, amikor kicsi döntéseket kell hozni, amikor lelkiismereti döntések, stb. Tehát élethelyzetekre kell választ adni a hitnek, és nem elvont elméleteket az eukarisztiában lévő, nem tudom mi. Tehát, és erre azt mondja, hogy és mi a közege egy gyereknek? Hát a játék. A játék, és felépítettek egy olyan, hogy mondjam, hát ők klubfoglalkozásnak, vagy akár táboroztatásnak, tehát, ahol közösségben vannak, tehát ahol egymásra találhatnak ebben a légkörben, nyilván mindenhol vezető, és játszanak, és olyan jó játékokat, olyan indító játékokat találtak meg, amelyek nyomán élethelyzetekről, életkérdésekről tudnak beszélgetni. Ki is dolgozták ennek a módszertanát is, tehát hogy hogyan, és ezért így ezeket a bogarakat, a Szent János bogarakat, most már több évtizede, hogy úgy mondjam, erre képzik, úgy, mint a cserkészvezetőket, vagy ezeket, tehát hogy a belső embereiket megtanítják arra, hogy játsszál, de ne olyan, hogy játékos feladatokat adjál, tehát tényleg igazán add át magad a játéknak, engedd a gyerekeket bele azért, hogy tényleg az egész lénye részt vegyen benne, és utána hogy lehet ezeket a helyzeteket átvinni beszélgetésbe. Hát itt ez két dolgot ad meg. Egyrészt az élményt, ami nagyon hiányzik a gyerekek életéből, mert tényleg nagyon nagy az intellektuális megterhelés, nagyon kevés az élmény. A másik a beszélgetés, ami végképp hiányzik a gyerekek életéből, mert a családokban se beszélgetnek már egy-két kivétellel. Iskolában nincs rá idő, a vonaton már nem beszélgetnek, az utcán már nem. Egyszerűen nincs a beszélgetés. Beszélgetés nagyon nagy eszköz. Tehát az, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, a gondolatait, a kérdéseit, az ellenkezéseit, hogy vitatkozni tud, hogy ki meg tudja fogalmazni a saját érzéseit, hogy ez hogy volt, amikor kilöktek, amikor elestem, amikor érted ezeket. És ezek nagyon, nagyon szépen egymásra épülő tartalmak, és hogyha sok éven keresztül részt vehetnek a gyerekek egy ilyen jellegű esztük, tehát ez egy hittanítás, hát azért ez alapjában véve teljesen megfordítja az irányt. Tehát nem úgy van, hogy magyarázok egy valamit, és utána majd játszunk egy kicsit, fiam, hanem egyszerűen a te nyelvedet használjuk, játszunk,
2: és a játékban van benne.
1: Úgy van, és ott meg tapasztalod, és abból nem egy ilyen
2: elvont.
1: Hogy igen, ebből az a tanulság, fiam, tehát véletlenül is erről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek maguk tudják valahogy úgy elrendezni ezeket az élményeiket, és ebből tényleg azt lehet mondani, egy ilyen láncolatot alakítva az évek során, valóban egy életképes, keresztény szellemiségű hozzáállás, viszonyulás keletkezik az élet legkülönbözőbb helyzeteihez. Tehát az undok testvéredhez, vagy az undokon viselkedő testvéredhez, a serdülőkorban a szerinted ellenet forduló anyádhoz, és ilyenek. Tehát ezekkel nagyon kell foglalkozni, különben fölmegyünk oda valamilyen eszmei izéba, vasárnap azt szépen meglobogtatjuk, meg leporoljuk, és szerda délelőttömhöz nulla köze van. És ezt akarták kikerülni, és egy nagyon, nagyon, nagyon életképes tulajdonképpen módszertannal.
2: Nagy örömmel dolgoznak. Hallottam, hogy dolgozzák már ki életkorra, igen, fölfelé menő rendszerben, igen, hogy a hittanórán, amelyek bekerültek az iskolába a rendszerváltás után, de sajnos tantárgyá degradálódtak, ezt a kifejezést használta, és nagyon jól, mert valóban tantárgyá degradálódott a hittan. És nem kap a gyerek élményszerűen, vagy nem kap minden esetben élményszerűen olyan közvetítést, amelyikben rájön arra, hogy neki ehhez személyesen köze van, és ebben neki helye van, és meg tudja majdan esetleg a felmerülő problémáit valóban oldani. No, óriási élmény volt ez a konferencia, és nagyon örülünk annak, hogy számos műhelyben elindult munka valóban kezd hálózattá nemesedni, vagy hálózattá növekedni, bízunk ebben, és kívánjuk, hogy további közös munka kövesse ezt, hiszen hát több mint 220-an voltak jelen és regisztráltak, tele volt egy nagy előadó, és sok csillogó szemű, egymásra figyelő emberrel találkoztam, és ez mindenféleképpen biztató. Hát beszéltünk ma nagyon sok mindenről, a hálózatról, a közösségszervezésről, több aspektusból megközelítve, és bízunk abban, hogy ennek lesz folytatása. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, vendégem volt dr. Pécsi Rita, neveléskutató. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mária Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as, tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.
2: Szekeres Gyuláné Erzsi vagyok. Hívő katolikus családból származom. Anyukám nagyon nagy Mária tisztelő volt. Felnőttként tudtam meg tőle, hogy születésemkor a szűzanya oltalmát kérte rám. 2016-ban jelentkeztem önkéntesnek a Mária Rádióba. Hogy hogyan értesültem erről a lehetőségről? Egy alkalommal, amikor autóval dolgozni mentem, s valamilyen rádióadást hallgattam, egyszer csak sávot váltott a rádió, és megszólalt a Mária Rádió hangja. Rádióhallgatás közben többször hallottam, hogy önkénteseket keresnek, akkor elhatároztam, hogy amikor nyugdíjba megyek, hogy hasznosan töltsem a szabadidőmet, szeretnék önkénteskedni. Így egy e-mailben jelentkeztem. Megkérdeztem, hogy miben tudnék segíteni. Akkor éppen adatbázis kezelőre volt szükség, ezt heti rendszerességgel egy alkalommal vállaltam. Jelenleg is legtöbbet ebben tevékenykedem, de szívesen segítek másban is, amire éppen megkérnek. Ez mellett még havonta egyszer a budapesti Havas Boldogasszony templom Boldogasszony imacsoportjával imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért. Férjemmel futásszolgálatot is vállaltam. Úgy érzem, hogy ezzel tudom meghálni azt a sok jót a szűzanyának, tudom és tapasztalom, hogy minden szükségünkben velünk van. Jó egy olyan közösséghez tartozni, ahol vidám segítő emberek vesznek körül. Buzítok minden kedves hallgatót, hogy legyen bátorsága jelentkezni. Szükség van az utánpótlásra, önkéntes csapataink frissítésére, bővítésére. Amit szeretnétek, hogy veletek bánjanak az emberek, ti is úgy bánjatok velük.

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik ma arra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya, a Fiú

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk témái... Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Cőli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a Száhel-övezetben. A Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Cőli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Cőli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a Vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakában üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához hűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolás vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalt a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézésében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomi a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetségese lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétus ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszélve végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunk a Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
1: Regina Celi Letare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a szájlövezetben. A pápa felhívása. A Regina Celi erimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a szájlövezet békéért emelte fel hangját,
1: della regione del Sahel,
0: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Szahél-övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
1: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
0: Továbbá a mellrák megelőzéséért tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál Alapítvány a Szahél övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a száhélövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésedett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan forduló ponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a II. János Pál alapítvány a szájlövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez, és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, tovább az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a szájlövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a száhélövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó ember és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szentatya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentős szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szentatya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb.

harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg

0: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség. Mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istennek minden lehetséges. Amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett. Hát egy kicsit ilyen sajnos hál' Istennek. Mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a nehézségeket is, annak ki tud ránt. Egészen kiskorom vittek templomba, meg hittarra. Első áldoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe járt, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. Az egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, ahol igazából nem történt velem úgy semmi, aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És azzal nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. És akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Ez egyik, hát hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgaidőszak kellős közepén ültem, és ezt csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, ezt én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság bennem, hogy nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, az egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kételj, boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm.
1: Dr. Takács Péter jogász és hitoktató gondolatait hallották.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Úgy gondoltam, hogy Szent Józsefről beszéljünk egy picit, és ezen belül pedig az édesapákról, hisz nemrég május 1-én ünnepeltük Szent József a munkás, aki az édesapák, a családapák védőszentje. Egy rövid történettel szeretném kezdeni. Az egyik alkalommal két barát elmentek sízni. Próbálkozott a barát a síjeléssel, és magyarázza, meséli a férfi, hogy annyit estem, hogy a végén már nem is számoltam. Oktatóim mégsem adták föl. Egyikük szabályos síórákat adott nekem délelőttönként, délután pedig a többiek siklottak le velem, kis sebességgel, az enyhébb lankákon, miközben folyamatosan adták az instrukciókat. A negyedik nap délutánján kísérőm, egy atléta termetű férfi felvitt a hegycsúcsra. Ezt a pályát biztosan élvezni fogod, mondta, amikor leugrottunk a síliftről. Siklottunk pár száz métert, majd megálltunk, és megvizsgáltuk az előttünk fehérlő terepet. Inkább hasonlított egy sziklákkal tarkított szakadékra, mint egy hagyományos sípályára. Nem meredek ezek kicsit? Próbáltam nyugodt hangon feltenni a kérdést. De, válaszolta útitársam, innen indulnak a lesiklók, amikor a városban rendezik a sí világkupát. És mi az átlagsebesség? Kérdeztem. Egy pillanatra elgondolkodott, hát úgy 140 km óránként. Miközben a mélységet néztem, kicsit megijedtem. 140 km. A barátom ekkor nagyon megértőnek bizonyult. Oké, nyugtatgatott. A profik egyenesen száguldanak lefelé ezen a nagy meredeken. De mi ketten cikcakban haladunk majd, a lejtő egyik szélétől a másikig. Én majd előre megyek, te csak gyere a nyomomban, és akkor minden rendben lesz. Így történt, hogy azonnal hihetetlenül meredek lejtőn lesiklottam a társam nyomában. Sítalpai éppen a megfelelő méretű nyomokat hagyták, miközben az én sítalpaim beleilleszkedtek az ő nyomvonalába. Szép lassan tudtam haladni ahhoz, hogy az irányt is tartsam és állva maradjak. Lejjebb, lankásabb szakaszok következtek, ahol már egymás mellett haladtunk, és gyönyörködtünk a lélegzet elállító tájban. Kedves Mária Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a történetet, mert sok fontos szempontból a mi keresztény életünk is tulajdonképpen olyan, mint ez a lesiklás a hegyről. Nekünk is a nyomvonalban kell maradnunk, és mi sem vagyunk elég jók. Ha csak a magunk erejére támaszkodunk, újra meg újra elbukunk. Ha csak a magunk erejében bízunk, meghalunk. De milyen jó azonban, hogy nem kell önmagunkra hagyatkoznunk. Mindig van valaki, aki segít megtalálni a hegyről levezető sínyomokat. Elsősorban Isten a mi segítőnk, de sokszor más keresztény testvérek is sok sietnek a segítségünkre, ismerik az útat lefelé. Kitapasztalták és kisíjelték már előttünk az ösvényt, hogy legyen, amit követnünk. Keresztény életet élni olyan, mint jó nyomvonalban síjelni. Mózes arra buzdította Istennek a népét, hogy járjanak mindenben az ő útjain. Pál apostol is azt mondja, hogy a keresztények lépjenek nyomába atyánk Ábrahám hitének.
A keresztény házas élet nem más, mint egy séta, utazás a jól kitaposott ösvényen. És a házas életben azért vannak a férfiak, azért vannak az édesapák, hogy ahogyan mondotta Szent Pál apostol is, tanúságot tegyenek férfiúi hitükről, kötelességükről. Mégis ahhoz, hogy istenfélő férfi váljon belőlünk, ahhoz, hogy istenfélő férj váljon a férfiakból, helyesen kell gondolkodniuk erről az utazásról. Itt különösen is arra célzok, hogy jól lehet a síelés és a távgyaloglás például a sportból ismert fogalmak nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy pusztán csak ügyes, kitartó gyakorlással, edzéssel nem érünk el sikereket. Óvakodnunk kell tehát a teljesítmény orientált kereszténységtől, vagy úgymond a mindent bele kereszténységtől. És ugyanígy van a házasságban is, hogy óvakodniuk kell a férjeknek, a feleségeknek, vagy ketten együtt a teljesítmény orientált házasságtól. Ne az legyen a cél kitűzésük, hogy nekünk több legyen, mint a szomszéd házaspárnak, nekünk jobb legyen, szebb legyen, ügyesebbek legyenek a gyerekeink. Ez túlterheltséget von maga után. Igazából Isten szemszögéből nézve azt kell tenni, amit Isten elvár. Ha még nem vagy férj, de reméled, hogy az leszel, akkor nagyon figyelj, hiszen a szerepet meg kell tanulni, és nem számíthatsz itt súgóra. Ha már férj vagy, de kiderült, hogy nem ismered a saját szerepedet, akkor sürgősen kell tanulj. Isten irgalmas, és Isten neked súg az előadás közben is, ha látja az igyekezetedet és elkötelezettségedet. A lányoknak és asszonyoknak azért kell ismerniük a férj szerepét, hogy tudjanak segíteni. És a segítés első lépésre, asszonyok, figyeljenek, ne foglaljátok el a házasságban a férjnek a helyét. A második lépés pedig, ami nagyon fontos, biztassátok és bátorítsátok férjeteket a szerepének a betöltésében. Annak, hogy egy férj jól tölti be a szerepét, általában az a jele, hogy a felesége boldog. Sem zsarnokok, sem papucs hősök mellett nem boldogok az asszonyok. Azt hiszem azért, mert egyik sem teszi lehetővé, hogy Isten terve szerint tölthesse be a maga asszonyi szerepét. Zsarnok mellett nem tud kibontakozni, és papucshős mellett kénytelen férfivé növekedni. A Biblia szerint tehát az igazi férfi az Istenben bízik. És ha minden férfi hisz Istenben, akkor felteszi a kérdést, hogy vajon boldog-e a feleségem. Füle Lajosnak jut eszembe most a hirtelen egyik verse, amely így szól, hogy a feleségem énekel, harmat húl, levél lebben így, énekel a másik szobában. A hálaének dallama a csukott ajtón átszivárok, s megtölti lelkem templomát, íme az Úr jót tett velem. A feleségem énekel a másik szobában. A zsarnok önmagában, a papucs hős a feleségében bízik,
és végeredményben egyik sem Istenbe, hanem emberbe veti bizalmát. Jeremiás könyvében olvashatjuk, hogy vegyük most elő egy picit a Szentírást is. Jeremiás 17. fejezetének az 5.-6. verse így szól: ez nem egy átok, nehogy megjegyenek a kedves Magyar Rádió hallgatók, hanem ez egy tény megállapítás, amit a Szentírásból most kiolvashatunk. Így szól: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. De ez is tény megállapítás, amit szintén Jeremiás proféta könyvéből olvashatunk, a 7.-8. verse a 17. fejezetből, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. A férj szerep köréről legátfogóbban Pál apostol beszél az Efezusiakhoz írt levelében, az 5. fejezetének a 21. versétől a 32. verséig. És ebben a bibliai szakaszban a szerepkörnek, a férj szerepkörének három fontos összetevője ismerhető fel. És érdemes ezt megjegyezni, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírás szerint a férj szerepköre a vezetés, a szeretet és a gondoskodás. Ezt megismétlem még egyszer, hogy esetleg akinek a férje most nem hallja ezt a műsort, akkor elmondhassa majd este lefekvéskor neki, hogy kedves férjem, ez a te dolgod, vezetni, szeretni és gondoskodni. És most vegyük sorra, kedves Mária Rádió hallgatók, mit is jelent ez? Vezetni, ez az első. A férfi feje a feleségnek, olvashatjuk a Szentírásban, a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ebből a kijelentésből gyakorlati konklúziók is adódnak. És melyek ezek a konklúziók? Tehát először, a vezetés felelősségét Isten adta a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe. Itt most gondolom, hogy nagyon sok háziasszony egy kicsit felkapja a fejét, hogy na én ezt hogy is gondolom, és a Szentírás hogy is ír ilyen, de hát tovább folytatom, és akkor megértik. Tehát a férj vezető szerepe, ha érvényesül, maga a férj szerep az nem rang, hanem megbízatás Istentől. Elsősorban felelősséget jelent a feleség és a gyerekek anyagi, egészségi és lelki jólétéért. Tehát nem azért kell a férjnek vezetnie, mert ő tökéletesebb vagy jobb teremtmény, mint a feleség, hiszen nem az, hanem azért, mert Isten őt bízta meg ezzel, és őt is fogja a férjet számon kérni. Tehát arról sincsen szó, hogy mindent a férjnek kell csinálni a családban, de mindenről tudnia kell, mert mindenért felelős. Ezt úgy képzelem el, mint most az én saját posztomat, hogy én, mint igazgató, tehát nem a műsor igazgató csinál mindent, de ha baj van, elsősorban őt vonják felelősségre. Tehát először a férjnek kell betöltenie a szerepét ahhoz, hogy a feleség és a gyerekek képes legyenek betölteni a saját magukét. Így tehát a vezetés a Biblia szerint szolgálat. Krisztus az egyház feje, azért jött, hogy ő szolgáljon. Olvashatjuk Márk evangéliumának 10. fejezetének a 45. versében.
a férj, aki a feleség és a család feje, a feleségét, a gyerekeit, a családját szolgálja. Lukács evangélistánál a 22. fejezetéből, a 25. 26. verseiből ezt olvashatjuk, idézem: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A vezetés a vezetettek kibontakozása is. Tudjuk, hogy egy jó kertész keze alatt jól fejlődnek a növények. Ugyanígy van a családban is, hogy egy jó férj, egy jó édesapa keze alatt boldog, örömteli és szeretetteljes légkör alakul ki a családban. Így tehát a vezetés légkörteremtés is. Az Istenben bízó férfi Krisztus királyi uralma alatt áll. Vezetése mellett Krisztus szeretete, öröme és békéje költözik be a családba.

Lackfi János, Zsoltáros. Dicsérlek, Uram, amiért nekem adtad kedvesemet, lelkem helyett lelkemet, okos kertészemet, növekedésem ösztönzőjét, burjánzásom visszanyesőjét, akiben megtalálhatom mindazt, amire érdemes volt sóvárognom. Add, hogy fájdalmat ne okozzak, hogy fájdalmában osztozni képes legyek, s ha osztozni nem is tudok, ha terheit átvenni gyenge is vagyok, legalább mellette álljak. Ott legyek, jelen legyek, vele legyek, jelenlétében legyek, jelenlétembe vonjam őt, átéljem, és az enyémbe olvasszam életét. Add, hogy rá ne telepedjek rettentő önzésemben, ki ne pusztítsam, mint kertben feledett lavór az alatta elsatnyult füvet. Hagyjam lélegzethez jutni, ne csörtessek érzéketlenül előre, ne csapódjanak arcába a kezemből kiszabaduló tüskés indák, hanem észrevétlenül elhajlítsam útjából az ágakat, elgördítsem az akadályokat, hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet, hogy ne őrizgessek semmi véletlenül ejtett sebet, hogy ne essek a meddés vétkébe, hogy ne akarjak mindig okosabb lenni, hogy szabadon engedjem, mint egy madarat, és szabadnak várjon vissza, mint egy madarat.

folytatnám tovább az előbbi gondolatmenetemet, ugye, hogy a férj szerepköre, és beszéltem a vezetés szerepköréről, a férj az a vezető. És itt jön a másik probléma, amikor vannak olyan kapitányasszonyok, hogy a férjükön akarnak uralkodni, és a férj természetesen kiengedi a kezéből a gyeplőt, és itt kezdődnek az alkoholizmusnak az első jelei. Amikor a férj nem tud már uralkodni a feleségén, idézőjelbe uralkodni, nem tudja a vezető szerepét, mint férj pozitívan megélni, átvesz mindent a kapitány asszony, és akkor a családban kezdődnek a problémák. De ez megint egy másik fajta téma, útvonal. Visszatérnék akkor a férjeknek a többi vezető szerepére, illetve a férjeknek a szerepkörére, amelyben az elsőt már megtárgyaltuk, hogy a vezetés, és erre adtak a kedves hallgatók egy konkrét példát is, hogy hogyan is működik a hétköznapi életben. A második szerepkör a férjnek a szeretet. A Szentírásból olvashatjuk, az Efezusiakhoz írt levélben Szent Pál apostol írja az 5. fejezetének a 25. versében: férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. De még ezelőtt, a mondat előtt még benne van az is, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Tehát először az van a Szentírásban, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. És utána jön, hogy férfiak, ti pedig szeressétek a feleségeteket. Na most akkor nézzük meg ezt is egy picit aprólékosabban. Talán úgy hangzik ez a nehéz parancs, mint hogyha egy, hogy is fogalmazzak, hogy ne sértsek meg senkit, mintha egy bénának mondanák. Tehát nyújtsd ki a kezedet, ahogyan Krisztus, kezdeményezően. Tehát nem válasz szeretet az övé, hanem az én szeretetemet megelőző szeretet. Hiszen olvashatjuk szintén a Szentírásból, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, azaz amikor mi még semmi jelét sem mutattuk a mi iránta való szeretetünknek. Tehát a férfi ne csak vállalkozásokban, nyaralási ötletekben legyen kezdeményező, hanem elsősorban a szeretetben. A másik feltétel nélküli elfogadásával. Ez a második gondolat. Az egyház az elmúlt évszázadok során sohasem volt tökéletes, Krisztus mégis kitartóan szerette. Így a férj sem várhatja, hogy a felesége tökéletes legyen. És fordítva is ugyanez érvényes. Szeretete nem függhet attól, hogy felesége jól végzi-e a dolgát, de még attól sem, hogy milyen a magatartása az asszonynak a férje iránt. Önmaga feltétel nélküli odaadásával a harmadik gondolat. Tehát nem csak meghalni, hanem évtizedeken át élni is lehet valakiért, és önmagunkat adva. De nagyon sokszor van az a kifejezés, hogy annyira szeretlek, hogy meghalok érted.

szükségleteimről. Például a feleség beszélgetni akar, de a férj aludni szeretne. Tehát itt egyszerűen önmegtagadásról van szó. Negyedik, a tettekkel. Ha kell, virrasztva, gyalogolva, több munkával, minden munkát félretéve, a szavakkal. Jézus is használta a kommunikációnak ezt az igazán emberi módját. Van ez a mondás, hogy szóból írt a magyar ember, de minden idők és minden táj embere is szóból írt az asszony is. Sokszor az asszony sírva panaszolja, évek óta egyszer sem mondtad nekem, hogy szeretsz. Nem elég így vigasztalni, ahogy a viccben is van, hogy megmondtam az esküvőn, és ha valami változik, akkor majd szólok. Tehát nem erről van szó. Önmegtagadás. Az érzelmeknek a kimutatása, nem félni az érzelmektől. Mindezekből következik, hogy szeretetünknek elsősorban, a férj szeretetének elsősorban akarati döntésen kell alapulnia, és nem változékony érzelmeken. Akár a béna, aki Jézus parancsára kinyújtotta a kezét. Így szeretni is csak akkor leszek képes, ha megértem, a mindenható Isten az, aki erre szólít fel engem. És ezért fogalmaztam az elején, hogy nehéz ez a parancs, pont olyan nehéz, mint amikor Jézus szól a bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet. És a béna hisz, szereti Krisztust, és meggyógyul. És a férjnek és a feleségnek is ez a feladata. Nyújtsák ki közösen a kezüket Krisztus felé, mert erre szólítsa fel őket, és közösen elérik a békesség és a szeretetnek a légkörét. Harmadik pedig a szerepkör a férjnek a gondoskodás. Szintén a Szentírásból, az Efezusiakhoz írt levélből olvashatjuk, a férfiak szeressék a feleségüket úgy, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Ha férfi vagy, akkor most gondold át, mennyi időt, energiát, figyelmet fordítasz naponta a tested táplálására és gondozására, legyen benne a tisztálkodás, borotválkozás ideje, természetesen az is a magaddal való törődés, amikor a tested valamelyik része fáj. No és mennyi idő kell, energia és figyelem, mennyi idő, energia és figyelem jut naponta a feleségednek? Van egyszer egy asszony mondta a férjének, ha csak olyan pici rész lennék benned, mint a fájós fogad, akkor többet törődné velem. Érdekes hasonlat. És a gondoskodó férj ismernie kell a férjnek a felesége szükségleteit. Tudnia kell, hogy mik a legnagyobb gondjai, részt vesz az álmaiban, és megalapozott vagy akár híjú reményeiben. Tehát a Szentírás szerint a gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, hogy ő fontos a férje számára. Ezt abból tudja meg, hogy a férjének van ideje rá, és a kéréseit nem felejti el. Erre az érzésre és tudásra az asszonynak azért van szüksége, mert ettől függ az, hogy képes lesz-e igazán feleség lenni, vagy betölteni a maga szerepkörét.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Pongrácz. Vértanú. A 304 körül Rómában kivégzett Pongrácz története egy fiatal fiú hősiességének himnusza. 6. századi szenvedés története szerint szüleit korán elvesztette, s a 14 éves fiú nagybátyjával, Dénessel, frígiai hazájából Rómába költözött. Épp abban az utcában, ahol megszálltak, lakott Kornél pápa, és vele számos keresztény, akik hamarosan megszerették az élénk fiút és főpásztoruk elé vezették. Kornél pápa fölismerte a fiú tiszta lelkületét, és megkeresztelte. Dénes, az öreg barát meghalt, Pongrácz azonban ekkor már tudta, hogy nem maradt árván. Részt vett a közösségi máin és áldozati ünnepein, amíg egy napon a katonák el nem fogták, s a császár elé nem vezették. A császár megsimogatta az arcát, és barátságos szóval kérte, hagyjon föl babonaságával. Pongrácz félelem nélkül a szeme közé nézett, és ezt mondta. Éveim szerint ugyan gyermek vagyok. Mégis az enyém, az én uramnak, Jézus Krisztusnak az igazsága és ereje. Ezért a te intelmed nekem annyi, mintha az a festett kép beszélne ott a falon. Az istenek, akiknek imádását nekem parancsolod, parázna életet éltek, gyermekeiket megölték, szüleiket sem kímélték. Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket követne el, te azon nyomban megöletnéd. Nem röstelled, hogy ilyen isteneket imádsz? Diokleciánus meglepetten hallgatott, majd intett az őrségnek. A katonák elvitték a fiút, és lefejezték a Via Aurelian. Tiszteletére Symmachus pápa az 500-as évek elején bazilikát emeltetett a Via Aurelian lévő sírja fölé.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha egy lámpás kialuszik, sokkal sötétebb lesz, mintha egyáltalán nem is égett volna. Sajnos a világ tele van kihunyt emberi roncsokkal, mondta John Steinbeck.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim! A mai szentmisét megnyitó könyörgésben azt kértük, hogy Urunk föltámadásának örömnapjait ünnepelve

0: cselekedeteinkben mindenkor életre váltsuk, amit emlékezéssel fölidézünk. De mit idézünk föl emlékezéssel húsvét ünnepén? Miben áll a húsvéti misztérium lényege? Röviden összefoglalva, Jézus, mivel az Atyából élt a lélek által, annyira értünk tudott élni, hogy bele is halt az értünk való életbe. De mivel az Atyából jött ez a szeretet irántunk, azért az Atya föltámasztotta őt romolhatatlan, dicsőséges testben. Kedves testvérek, nem tudunk másokért élni egészen, hanem Istenből élünk. Ha úgy látszik, hogy Isten nélkül is tudunk másokért élni, az a látszat, és egyszer csak ki fogunk fáradni. Akkor az egy rejtett önzéssé válik, és kimerül. Igen. Viszont, ha Istenből élünk, és az ő szeretetével akarjuk szeretni az embereket, akkor az a szeretet nem merül ki. Itt nem pszichológiai és biológiai fáradtságról beszélek, hanem egy létbeli kimerülésről, amelynek biztos jele az, hogy az illető arra írt kísértést, hogy én mindent itt hagyok. Körülbelül 25 év házasság, 25 év papság, szerzetesség. Egyszer csak kifáradt, nem pszichológiailag, biológiailag. Kifáradt a szeretete, mert önmagából merítette a szeretetet. Talán nem figyeltünk fel feszült figyelemmel, ahogy a szamariaiak figyeltek a prédikáló diákonusra, hogy Jézus nem merült ki. Nem merült ki a kereszten sem, bár teste és pszichéje kimerült. De a szíve nem. Nem dobott el magától mindent, nem volt halálában megtörés. Nem mondta azt, hogy vége mindennek, hanem beteljesedett. Nem mondta azt, hogy szakítok az Istennel, szakítok veletek is, emberek, elegem volt belőletek. Pedig ezt a szakítást várták az emberek, hogy igazolva legyen az elítéltetése. Testvérek, az ő élete belső forrásáról beszélt az előbb nekünk, hogy én az Atyában vagyok, az Atya pedig bennem, persze ez a lélek által. A názareti Jézus olyan kapcsolatban van az Istennel, amilyennel soha senki nem volt, és ha Istennel kapcsolatba lépett, csak a názaretivel kapcsolatba lehet Istenhez eljutni. Ezért mondja, én vagyok az út. A többi vallásban vallásalapítók más tanítanak, de nem tudnak minket Isten életére rákapcsolni, mert nincsenek ott, ahol az Isten van. A názareti valóságos ember és valóságos Isten. Az ő élete belső forrásáról beszélt nekünk most. Én az Atyából élek. A testnek és a pszichének energiapótlásra van szüksége. Ennünk kell, inni kell és pihenni kell. A pszichének is pihenni kell. Ez azt jelenti, hogy elfogadni emberi vigasztalást is, emberi találkozásokat, amelyek jól lesnek, stb. Ám éppen ezek az emberi találkozások azok, amik föltárják, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem szeretettel is. Mégpedig nem olyan szeretettel, amelyet Isten nélkül lehet megkapni. Mert a szeretet mélyén négy dolog van. örökké valóság, végtelenség, ingyenesség és szabadság. Aki ezt tagadja, az már tönkrement. Európa tönkrement. Kineveti a szerelmest, aki azt mondja, hogy örökre, végtelenül. Tulajdonképpen jó, hogy vagy, nem valamiért szeretlek, hanem mert vagy. Ez ki van gúnyolva? Minden egyes film ezt járatja le. Szinte mindenki ezt keresik, hogy igazolva legyenek. Az emberi szeretetben csak bizonyos érzelmek, bizonyos pszichikai, testi gyönyörök vannak, amelyet Isten akar, de ha csak ez van, akkor maga a szeretet kimerül. Mert a szeretet négy jellemzője Istenre utal. Örökké való, végtelen, ingyenes és szabad, de szabad szükségszerűség. Az Atya szereti a Fiút és a Fiú az Atyát, és ez a Szentlélek, ez abszolút szabadság, de szükségszerű. A végponton ezek összetartoznak. Az ember az az egyetlen olyan energiahiányos lény, ezt a kifejezést Kellermeyer professzortól tanultam, olyan energiahiányos lény, akinek bizonyos, és éppen a lényeges energiahiányosságáról, hiányosságát nem lehet föltölteni ebből a világból. Mert a világ nem ismeri az ingyenességet. Sem a kőzetek, sem a növények, sem az állatok, sem a mi testünk. A világ nem ismeri az ingyenességet, nem ismeri az örökké valóságot, nem ismeri a végtelenséget, nem ismeri a szabadságot. Az ember pedig erre éhezik. A gyermekek ezért nagy ajándék a szülőknek. A gyermekben nyilvánvalóvá válik, hogy nem csak az anyja tejére szomjas. Nem csak azt akarja, hogy őt ruházzák és etessék. Egy igazi kapcsolat a szülőkkel, az túlhaladja a szülőt. Ezért a szülői házba visszamenni, a gyermekkorra visszagondolni, ott, ahol minket igazán szerettek, az Isten élmény. Az a ház ragyog. Miért? Mert a gyermek úgy tudja, hogy apa és anya örökké szeret. Nem hallhatnak meg, ilyen nincs, el nem hagyhatnak. Ingyenes, akkor is szeretnek, ha rossz vagyok. És ez örökké való. Végtelen. Ebben lesz normális az ember. Ha ezt nem kapja meg, abnormális társadalmat termelünk ki. Sérült. Örökké éhes lesz a pszichéje, és beszippant mindent, ami nem szeretett. Csak utánzat. Anyánk méhében kapjuk meg azt a szeretetet, hogy ott valaki végtelen szeret, mert az anyánk nem ismer minket. Azt se tudja, hogy fiú vagy lány. Nem érdekes. Azt se tudja, hogy egészséges vagy beteg. Tehát először anyánk méhébe szeretett valaki úgy minket, hogy nem a tulajdonságainkért szeretett. Tehát az anya és az Isten az itt azonos. Ő a médium az isteni szeretetnek. De az anya szeretete is meg tud romlani. Ha nem néz utána, hogy honnét van bennem ez a szeretet. Egy végtelen fölvállalása van az embernek. Nem úgy, mint ahogy a madár. Kikerülnek a fészkéből és vége, meg se ismerik egymást. Hanem valami olyan felelősséget érez a szülő, a normális, a gyermeke iránt, ami ember fölötti felelősség. Az ember tragédiája abban áll, hogy Istennel szakítva a szeretete maga kimerül, lemerül. És akkor, ha nem ismeri Krisztus, nem ismeri azt, hogy az Isten nincs egyedül, hanem három személy, akiben végtelen, örvénylő szerelem van, örökkévaló és ingyenes, akkor a szeretet hamis utánzatai után fog kapkodni, és ez a pusztulása. Mindenre kap, ami hasonlít a szeretetre. Jézus áldozta nekünk Isten életét önmagában, és ezt kínálta föl nekünk. Ez a húsvét, ez a kereszténység. Ő a konnektor, és a lemerült a készülékem rá kell kapcsolni. Testvérek, ez a kereszténység. Csak rákapcsolva tudok igazán szeretni, vagyis úgy élni másokért, ahogy Jézus. Persze azért közben a testem és a pszichém el tud fáradni, de nem az én. Még a halálban sem fárad el a szeretetem, hiszen láttam nemrégen idejáró férfit is imádkozva meghalni. Jézus az atyára bízza magát, és a jobblatornak megígéri az örökké valóságot. Testvérek, ezt jelenti az első könyörgés, hogy cselekedeteinkben megvalósítsuk meg, ragyogtassuk fel, amit Urunk föltámadásának öröm napjain ünneplünk. Fekete vasárnappal kezdődött a Tempus Passionis, a szenvedés ideje. Tulajdonképpen az igazi húsvét idő. És mit imádkoztunk? Jó lenne odafigyelni ezekre a könyörgésekre. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan, kifáradhatatlan szeretet vezessen minket, amelyel Krisztus szerette a világot. Cselekedeteinkben ez a ki nem fáradható, Istentől származó szeretet ragyogjon fel. Valahogy ezt éreztük meg a mi hívő szüleinkben, szent papjainkban és szent tanítóinkban is. Nem azt, amit tettek. Mások esetleg többet tettek értünk. Meg nagyobb anyagi dolgokat adtak. De ezt a fáradhatatlan szeretetet, amely átfolyt az ő szívükön, amely az ő szeretetük volt, de nem ők voltak a forrása. Így függ össze az első könyörgés az evangéliummal, hogy Jézus megígéri a Szent Lelket, hogy ki fogja árasztani a szívünkbe maga helyet. Azt mondja, mást valakit küldök, a Szent Lelket. De édes Jézusom, téged még a Szentlélek se pótol. A Szent Háromság személyei nem pótolják egymást. Ezért hozzáteszik, csak hamar visszajövök. Ebben a csapdában nagyon sokan beleesnek, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön, és elmegy. Hát pünkösd a visszajövetele, amikor már a lélekben bennünk él. Ez a három szakasz a Krisztus követésének. Az apostolokat meghívta és nyomába léptek. Jézus elő megy és megynek utánuk. Tanulják ezt az életet. De Jézus eltűnt a kereszt halálába, temetésével. Most húsvét után igazából így nem lehet utána menni. Most már nem előttünk van Krisztus, hanem ahogy megjelenik, mellettünk van. Az utolsó vacsora termébe, a galileai tengeren, az Emmauszi úton, a sírnál, ahol Mária Magdolna sírt. Ez a húsvét. De húsvét pünkösdbe torkollik. Pünkösd, nem Jézus előttünk van és megyünk utána. Nem mellettünk van, hanem bennünk. ahogy az Isten fia Mária méhében a Szentlélek erejével lett emberré, ugyanúgy a Szentlélekbe ajánlotta fel magát engesztelő áldozatul bűneinkért, írja a zsidókhoz írt levél. Tehát a húsvéti misztérium is a Szentlélekbe valósult meg, a Szentlélek által tudott belehalni az Atya iránti bizalomba és az irántunk való szeretetbe, és a Szentlélek támasztotta fel, és itt nincs vége. A Szentlélekbe Isten a három személyű hozzánk jön. Akármennyit imádkozol, akármennyit gyónz és jársz misére, felrobbanhat a házasságod, a pap meg apostatára. De ha minden nap belegondolsz abba, hogy Isten bennem van, az örökké valóság elkezdődött, akkor ez nem következik be. Igen. Pontosan ennek a valóságát kell szemlélni naponta. Ez ám az igazi imádság. Erre ráébredni. És érdekes, hogy ez pedig a határaimat is tudatosítja bennem. Tehát az így élő keresztény nem hajszolja bele magát oktalan, túlfűtött aktivitásba, nem ő akarja megváltani a világot, az már meg van váltva. Tulajdonképpen lehet szeretettén bemutatni azt, hogy valaki hisztérikusan osztogatja magát, mert ő a jóság. Ez hazugság. Az Isten szeretete általam megy a másik felé, de ez nem azt jelenti, hogy ne tudjam a határaimat. Például egy pap. Milyen csodálatos az, amikor egy Szent Jónás után könnyes szemmel azt mondja valaki, hogy köszönöm, atyám. És akkor nekem tovább kell mondani, hogy köszönöm, mennyei atyám. Én közvetítettem a feloldozást. Nélkülem nincs feloldozás. De nem én tőlem származik. Ez az én korlátom. Igen, egy szülőnek, egy házastársnak is tudja, tudnia kell, hogy az a szeretet, amivel szeretlek, az végtelen, az nem tőlem van, tehát viszont nekem vannak határaim, amit el kell ismernem, hogy kifáradok. Hogy most azt mondom, gyerekek, adjatok nyugodtan most. Nem pedig hazamenve fáradtan a munkáról rögtön elkezd veszekedni a többiekkel. Azt mondom, hogy nézzek, ki vagyok fáradva, adjatok békén, pihenek fél órát. Vagy a nagypapa, nagymama. Hát oda vesznek magukhoz egy unokát egy hétre. Rendben van. Na de 12 unokájuk van. Miért nem veszik oda mindet? Nem tudnak szeretni? És miért nem 3 hónapra? És akkor még hazudnak is maguknak, nem vallják be, hogy már csak egyszer vigyék haza őket, mert már nem bírjuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnek, már nem nekik való ez. Őnekik egy más minőségű szeretetet kell adni. Még minőségűbbet, mint a szülők. Például jobban megérteni. És éppen a határainkat mutatja be ez, hogy a leglényegesebb, a szeretni tudásunk az Istentől származik. Tehát, hogy vannak határaim. Hogy alázattal beval, meg hogy elengedem a gyerekeket, az unokákat. Nem fogok megőrülni abba, hogy elhagyta a katolikus hitét. Megmondtam neki, tragikus, amit csinálsz. Vagy összeállt valakivel. Megmondom világosan, ebből baj lesz. Ez embertelen dolog, nem vállaltátok egyet. De utána se bele ne bolondulhatsz, se az Istentől el nem szakadhatsz, se őt meg nem tagadhatod. Szeresd és imádkozz. És mondd azt az Istennek, Istenem, te teremtetted őket. Nem én. Hát légy szíves, gondoskodj róla. Ez az elengedés is. Úgy engedte el Jézus az apostolokat, hogy imádkozott értünk. Elengedte az egyházat a történelem vigaraiba. Mi van most a világon? millió szálba az ezoterika, az összes babonaság, bocsánat a szóért, marhaság, téves filozófia, erkölcsi fertő, állandóan bombázza a főpapjainkat, papjainkat, minket, titeket is, és Jézus megbízik bennünk. Imádkozott értünk az utolsó vacsorán. És aki ebben az imádságban marad benne, Jézusban, nem fog elveszni. Az egyház az emberiségnek az a csoportja, amely be van burkolva Jézus imádságába, burokba született az egyház. Maga az egyház sose fog elveszni, de elengedett bennünket. Kedves testvérek, ez egy olyan emberi élet, amelynek cselekedeteiben érezni lehet egy fáradhatatlan szeretetet, egy minőségileg más szeretetet. És amikor megérzik, akkor megkérdezik. Azt mondja Szent Péter, most olvastuk, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Mert a keresztény az, aki sose adja abba a reménykedést. Nem azt kérdezik, hogy miben hisztek, mert az a hit, amely nem remél az Istenben, nem kapaszkodik bele horgonnyal, az nem igazi hit. A remény a legszebb neve a hitnek, meg a szeretetnek is, mert azt mondja Szent Pál, hittünk a szeretetbe, belekapaszkodik, ez a három egy. De legtöbbször a reményben mutatkozik, egy munkahely, de mindenki feladta a reményt. Körülötted lévő embereknél feladják a reményt. Isten nem adott fel. Mi az alapja reményednek? És akkor szerényen fel kell tárni, hogy én valóban hiszek Krisztusban, az Isten fiában.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai együtt elmélkedésben arra hívom meg, hogy egy kicsit a papság témában gondolkozzunk együtt. Père François Potez könyvét veszem a kezembe, az öröm súlya, alcímként pedig papnak lenni napjainkban. Valamikor 16 évvel ezelőtt a papi vizsgadolgozatomat, a celibátusról írtam, a papi nőtlenségről, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy minden, ami papsággal kapcsolatos tematika, azt mind meg fogom vásárolni, és szeretettel fogom olvasni. Nagyon megszerettem a papság témáját, a celibátus, a papi nőtlenség vizsgálata folytán. Így került a kezembe ez a Szent István társulat által kiadott 2024-es könyv is. Amikor megláttam a papi címet, akkor azt mondtam, ez mindenféleképpen jön velem. És arra hívom meg a kedves hallgatókat, hogy együtt gondolkozzunk ennek a könyvnek a kapcsán a papi életről, papi elhívásról. Bevezetésképp egy Benoit nevezetű

vezetlek az oltárhoz, ahogyan egy apa kíséri a fiát élete nagy randevújára. Mindkettőnk szeme könnyektől csillogott. Arra is pontosan emlékszem, hogy valami szent félelemből egészen elérzékenyülve füledbe sugtam, nézd, milyen gyönyörű a mennyasszonyod. Igen, te ezen a napon tényleg vőlegény lettél. Közben pedig Keresztelő János hálaadó énekére gondoltam, a mennyasszony a vőlegényi, a vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Sokszor jutnak eszembe órákig tartó beszélgetéseink. Akkoriban még egészen fiatal voltál. Már jóval szentelésed előtt kezdtünk találkozni, és mind a mai napig rendszeresen beszélgetünk. Micsoda út! Most már több mint 10 éve szolgálsz papként. Mindent összevéve boldog vagy. Azonban, mint mindenki, te is elfáradtál, és válladra nehezedik az élet súlya. Ez az őrös világunkban, és korunk viszontagságokkal küzdő egyházában nyilván nem más, mint a szolgálat nehézsége és természetes fáradtság, emberi életünk szokásos tapasztalata. Ha próbálunk hűségesek lenni Isten tervéhez, akkor a viharos hullámokon nehéz küzdelemmel tudjuk életünk hajóját kormányozni. Az élet tényleg szép, de egyszer s mind nagyon kemény. Az évek múltával azért én mindig egyre szebbnek találom, meg egyre nehezebbnek. Ezt sokszor ki is fejezzük. Nem csak a te személyes életedről szólva, hanem úgy általánosságban mindarról, ami a papi élettel, az egyház életével és a világgal kapcsolatos. Mondjuk ki, mi nagyon szeretjük átalakítani a világot. Tudod, mennyire szívesen diskurálok ezekről. Ilyenkor próbáljuk értelmezni az eseményeket, igyekszünk kiolvasni belőlük a lélek útjait. Ő pedig ott fúj, ahol akar. Nem mindig egyszerű sugallata szerint élni. Más papokhoz hasonlóan a közelmúltban kérted, hogy írjak le néhány dolgot ezekből a beszélgetésekből. Olvasni is szeretnéd, hogy nyugodtan, tiszta fejjel gondolhassd át őket. Bevallom neked, bizony nehéz volt legyőzni ellenérzéseimet. Bár jó beszélgető partner vagyok, és bármiről könnyen eldiskurálok, de leírni egészen más dolog. Egy szó mint 100, kérésedre megpróbáltam összeszedni gondolataimat, és egybegyűjtöttem néhány emléket. Igyekeztem fesztelen stílusban megírni a leveleket. Kérlek, engedd meg nekem, az idősödő papnak, hogy úgy fogalmazzak, mint fiamnak, aki közben a barátom lett. Valószínűleg feltűnik majd, hogy nem sokat teketóriázom, nyíltan, sőt néha nyersen fogalmazok, de ezt már úgy is megszoktad. Végeredményben nincs semmi vesztenivalóm, sem más ambícióm, csak kis lépésekkel szépen fölfelé haladni a meredek úton, amely az Úrhoz, a mennyországba vezet. Az igazat megvalva szívesen beszállnék ugyanabba a liftbe, amelyikbe a kis Teréz, hogy gyorsabban felérjek. Lásd a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz imáját Jézushoz. De ehhez nagy alázat kell, és én még nem tartok ott. Neked címeztem a leveleket, mert végig meg akartam őrizni a közvetlenséget. De azonnal rá fogsz jönni, hogy ez a te, nem csak neked szól. Sok más paptársad szintén igényt tart erre a pótapaságra. Néhányan még egészen fiatalok, nálad is fiatalabbak. Mások kissé előrébb járnak korban és tapasztalatban. Meg annyi kedves arc, meg annyi kedves mosoly. Szívemben őrzöm, és lelki szemeimmel látom mindnyájukat, miközben a sorokat írom. Mindegyikükhöz fűződik egy-egy anekdóta, vagy beszélgetés, esetleg élmény, ami összekapcsol minket. Aztán eszembe jutott, hogy esetleg a laikusokat is érdekelhetik a levelek.
lehetőségük lenne jobban megismerni a papírt.

napi életet, sőt, mi több talán ösztönözni őket, hogy némi megértéssel, irgalmas jóindulattal viselkedtessenek ezek iránt az abszolút átlagos férfiak iránt, akiket Isten arra választott ki, hogy olyan egészen különleges kegyelmek hordozói legyenek, amelyek teljességgel meghaladják őket. Kedves Benoit, te tudod, hogy a barátod vagyok, és hűségesen imádkozom érted, minden nap a szeplőtelen szűz anyai gondoskodására bízlak. Az ő gyengéd ölelésében őrizlek téged, és egész szívemből küldöm áldásomat, per François Potez atya. Hát kedves testvérek, erre a kalandra hívom meg most kedves minnyájukat, hogy a papi témákban, papi élet sajátosságokban kicsit elmélyüljünk, és remélem, hogy ez arra is indítja majd a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak értünk papokért. Mindig megható, amikor értünk papokért imádkoznak a hívek. Mindig csodálattal nézem a híveimet, hogy annyi keménységem, durvaságom ellenére is imádkoznak az ő papjukért. Imádkoznak, hogy jó papjuk legyek. Hogy ne olyan pap legyek, akit ők megérdemelnek, hanem aki Isten szíve szerint vezeti a nyájat az üdvösség felé vezető úton. Hogy ez mennyire fog sikerülni, mennyire nem, az nem csak az emberi felkészültségünktől függ, hanem főleg a megtartó imától. A Fatima című filmet néztem, a három pásztor gyermeknek megjelenő szűzanya témáját dolgozza fel a film, és ebben olyan csodálattal néztem, ahogy kitartóan imádkozik a közösség. Amikor a három pásztor leánykát nem engedik szabadon, akkor a rendőrséget körbeveszi az imádkozó tömeg, és hangosan imádkozzák az üdvözlégy Máriákat, a rózsafűzér imádságot. Behallatszik ez a vastag falakon, ablakokon, és bent a gyermekeket megnyugtatja, hogy értük imádkoznak. S ők is kapcsolódnak ebbe az imádságba. És az egyik kommunista, az egyik hát vallásellenes polgármester csodálattal nézi, vagy jegyzi meg a játékfilm szerint, hogy tud ennyi embert, több ezreket, három tanulatlan leányka így lefegyverezni. Amikor hiteles az imádság, kedves testvéreim, annak átütő ereje van. Ha nem is kényszerít térdre, de megindítja az embert. És a szűzanya ebben a filmben mondja, a játékfilmben a gyermekeknek, hogy sokak megtérnek, de vannak, akik sohasem térnek meg, még akkor sem, amikor Isten szín előtt állnak, Isten szín elé járulnak. Ez az emberi megáltalkodottság az egyik legnehezebb, legelviselhetetlenebb keresztünk az élet folyamán. Talán családokból ismerjük az elakadt életutakat, az alkoholizmussal, drogfüggőséggel, játékszenvedéllyel, vagy más gyengeségekkel küzdők életét. Lehet ez például a szexuális téren, a gyönyörök hajhászása, vagy az önkielégítés, vagy bármi, ami egyszer megkötözi az embert és rabbá teszi, és ezekben a kínokban vergődnek nagyon sokan. És ezért nagyon szükségünk van lelki útmutatásra, lelki tanácsadókra, ha úgy tetszik, jó papokra, akik az életünkben a Szent Jónásban a feloldozás szavait átadják nekünk, akik a bűntől való megtisztulásnak az útjára vezessenek, akik a szentségekkel tápláljanak, a szentségi életünket erősítsék. Ezért, kedves testvérek, a hitvalló életútra kell lépnünk. Páter Gurdó egy vallomását néztem a napokban, nem tudom, hogy jól mondom a nevet, de a Facebook oldalamon is megosztottam a videót, úgyhogy aki szeretne egy papi életnek a hivatásában, vagy a hitvallásában, tanúságtételében részesülni, azt megnézheti. Hát ennek az atyának a
a tanúságtétele így kezdődik, hogy ő soha nem akart beszélni önmagáról. De miután találkozott egy paptestvérrel, aki az életéről beszélt, egy hiteles ember, hogy milyen erős tanúságtételt tett a Jóisten mellett, akkor döbbent rá, hogy mennyi embert tud megérinteni egy ilyen tanúságtétel, és ekkor döntött el, hogy ő is bármit kérdeznek az életéről, tanúságot fog tenni. Egy kommunista időben meghurcolt jezsuita páterről van szó, aki korábban élete elején nagyon nagy önfegyelmezéssel próbálta kordába tartani a testét. Viccesen mondja, hogy ahogy Szalézi Ferenc mondta, hogy a szamár testünket, a testet szamárnak nevezte, meg kellett fékezni, kordába kellett tartani, és azt mondja, most már idős vagyok, ez a szamár szépen gyalogol előre, végzi a dolgát, a kötelességét, úgyhogy a mostani életére ez a megnyugvás és ez a kitartó hűség jellemzi, és ezek a tanúságtételek azok, amelyek számomra útmutatást, eligazítást adnak. És ennek az atyának is jó volt a tanúságtételét hallgatni, sokszor megfűszerezte egy kis pikantériával, egy kis, hát úgymond megsokkoló kifejezésekkel, így például a testet is, amikor szamárnak nevezte, az úgy döbbenet volt számomra. Aztán, amikor megértettem a lelkiségét, akkor már én is mosolyogtam, és az lassan célba ügető szamárnak a képe bennem is megmaradt, hogy nekem hűségesnem kell lennem, és teljesítenem a gazdámtól, uramtól rám bízott feladatot. És ez a jó Isten, aki ránk bíz egy földi feladatot, és ami ezt hűséggel teljesítsük, akkor valóban úgy fogunk gondolkodni magunkról, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem az, akit szolgálunk, ez a szerető jó Isten. A Père François Pothez az Öröm súlya című könyvét fogjuk elmélkedni, és ennek az első fejezetének a címe a pap a súlyos öröm embere. A pap a súlyos öröm embere. Mindig ez az író megszólít egy pap testvért, de a te kifejezés az több este, tehát mindegyikünknek szól, úgyhogy ki értse majd a hozzáfűződő üzeneteket saját magára is, illetve lelkesedjen ezeken a gondolatokon. Kedves Benoit, sokszor hallhattál már tőlem az öröm súlyáról. Beszélgetéseinkben gyakran visszatért a kifejezés. Csak nem szlogenné vált, kvázi az ismertető jelünk lett. Egy alkalommal még azt is említetted, hogy miután egy prédikációban az öröm súlyáról beszéltél, kimenet találkoztál az ajtóban egy férfival, aki rákérdezett, hogy egészen véletlenül nem ugyanahhoz az atyához jártok-e. Engedd meg, hadd beszéljek neked erről kicsit részletesebben. Ez az öröm annyira, de annyira fontos nekem, a súlyos öröm. Mintha meghatározna minden mást. Meggyőződésem, hogy egy papnak valóban az öröm emberének kell lennie, az öröm apostolának. A szentelésem napja előtti este történt. Hazatérve a lelki gyakorlatból, egy halom levél várt a postaládában. Jó néhány barátom így akarta szeretetét kifejezni és imájáról biztosítani. Összeszedettségre és belső csendre vágytam, ezért kibontatlanul az asztalon szándékoztam hagyni, hogy majd csak a nagy napon olvasom el őket. Az egyik boríték azonban magára vonta a figyelmemet. Nagyon kedves ismerősöm egy apáca kézírása állt rajta. Számos pótanyám közül az egyik, aki mély hatást gyakorolt életemre. Úgy döntöttem, ezt a borítékot kinyitom. Benne egy lap volt, rajta egyetlen mondat,
François, érezd át az öröm súlyát. Ez a felszólítás jelmondattá vált számomra. Ferenc, érezd át az öröm súlyát. S állandóan visszatérő mottó lett a mindennapjaimban. François, érezd át az öröm súlyát. Vezérfonal, mely irányítja egész papságomat azóta is. Érezd át az öröm súlyát. Azóta is végigkísér egész életemben az apácának ezen buzdító mondata. Öröm. Az öröm mindig jellemző volt rám. Gyermekkori emlékeimre visszagondolva, otthoni életünk többnyire jókedvűen telt. Legfőképpen édesanyámnak volt igazán vidám természete. Sokat énekeltünk szüleimmel. Különösen szép emlékeket őrzök például az együtt töltött karácsony estékről. Az ünnepi dallamokat felváltva is közösen énekeltünk. Apám fuvolán kísért. Elmondtunk egy-egy verset vagy szöveget kívülről. Szüleim két szólamban énekeltek. A nagy slágerük Rameautól az éjszakai himnusz volt. Ott él bennem annak emléke is, amikor a tanítási szünetekben, a véget nem érő éjszakában nyúló estéken elénekeltük kedvenc dalainkat. Történeteket meséltünk, vagy hallgattuk apám jó ízűen előadott sztoriait. Ezek örömteli, vidám emlékek, amelyeket némi komolyság is jellemzett. Orvos édesapám szüntelenül aggódva gondolt betegeire. Szüleim nem a könnyű életet választották, a nehézségek nem hiányoztak mindennapjaikból. Problémák és gondok, amelyek engem mégsem akadályoztak abban, hogy megőrizzem a lendületet, mindig előre tekintsek. Óriási lelkesedés volt bennem az élet iránt. A világ megújításáról álmodoztunk, az élet a nehézségek közepette is igazán kalandosnak tűnt. A 8-as tengerészgyalogsági ejtőernyős ezredért külön rajongtam, és az ő imájukat mondogattam minden áldott nap. Szintén a függelékben hozzá ezt az imádságot. Valami nagy misztérium jelenlétét sejtettem meg benne, ami borzasztóan vonzott. Krisztusban szeretett kedves testvérek, az öröm mellett ott van az életünkben a fájdalom is. Erről így ír Père François Potez atya. Nekem leginkább és mindmáig Assisi Szent Ferenc mutatta meg az örömet. Mindent védőszentemnek köszönhetek. Tőle kaptam a hivatásomat még gyermekkoromban. Szenvedélyesen olvastam történetét, és radikalizmusáról álmodoztam. Rögtön lenyűgözött és mélyen belém ivódott az, amit Leó testvérnek magyarázott a tökéletes örömről. Talán ismerjük ezt a történetet, amikor tartanak egy kolostor felé, és mesél Leó testvérnek, hogy mennyi mindennek örülhetünk. Például, ha megázva köszönünk a kapus testvérnek, s az visszamorog, és mi mégis szeretettel, mosolyogva köszönjük meg, hogy beengedett, ó, mennyire örvendezhetünk. Rögtön lenyűgözött, s mélyen belém ivódott az, amit Assisi Szent Ferenc Leó testvérnek magyarázott a tökéletes örömről. Szent Ferencnek, ennek a rendkívül vidám embernek az öröme, ugyanis egyáltalán nem a természet bolond és gondtalan jókedve, amilyennek gyakran beállítják, hanem szédületesen igényes, egészen földön túli öröme. Radikális, felfele irányuló érzés, ami a teljes önmegtagadás, a végletekig felvállalt szegénység gyümölcse. Néhány évvel ezelőtt egy Assisibe szervezett plébániai zarándoklaton meg akartuk keresni Szent Ferenc örömének forrását. Én pedig megrökönyödtem Alverna hegyén. Itt kapta meg Jézus szenvedésének jeleit, a stigmát. Imájában azt a kegyelmet kérte, hogy egészen átélje a megfeszített Krisztus érzéseit, az atya iránti égető szeretetét, a bűnösök iránti
magát egészen felemésztő szerelmét, és ugyanakkor a bűn szörnyűségét is. Egy hideg, nedves barlang mélyén, hosszú böjtölés után végül meghallgatást nyert, kívánsága messze menőleg teljesült. Mi lenyűgöző misztérium. És az öröm egyben legyen súlyos öröm is. Mindezt egybefoglalja a szokatlan erős szókapcsolat, súlyos öröm. A két kifejezés egymáshoz rendelése valóban meglepő, de nagy jelentőséggel bír. Ez a sajátos érzés ugyanis fölött áll minden másfajta örömnek, annyival nagyobb és mélyebb mindegyiknél. Ott van az optimizmus, esetleg a vidámság, ami temperamentum kérdése. Van az egész testemet átjáró öröm, az a múló érzelem, amelyet akkor élünk át, ha valami kellemes dolog történik velünk, ami egész egyszerűen jól esik. Ott van aztán a megosztott öröm, amelyet akkor tapasztalunk, ha saját magunkból adunk másoknak, például megbocsátunk. Megosztott öröm, dupla öröm, tartja a mondásunk is. De amikor megbocsátunk, már bizonyára sokkal nagyobb és erősebb öröm, és a szenvedéssel vagy a szomorúsággal nehezen összeegyeztethető. És végül van a lelki öröm, a legtökéletesebb keresztény öröm, amit természetfelettinek is nevezhetünk, abban az értelemben, hogy föntről származik. Természetfeletti lelki öröm. Olyan, mint egy erény, a lélek igazi szövete. Valójában ez jellemzi a keresztény embert. Szent Pál is ezt állítja elénk feladatként. Úgy vélem, hogy kötelessége ránk, papokra még erősebben vonatkozik. Örüljünk, legyünk az öröm emberei. Szerintem ezt az örömet nagyszerűen ki lehet fejezni a két szóval, súlyos öröm. Mert igazi öröm, s ezért súlyos. A feltámadást, az élet halál feletti győzelmét zengő újongás ez. Az igazság, hazugság fölött aratott győzelmének boldogsága. Örvendezés, melyet az Istenbe vetett hit és a remény tart fönn. Ez Mária rendkívüli derűje a vizitáció jelenetében. Szívem újong megváltó Istenemben. Kedves Benoit, ha elfeledkezel erről az újongásról, akkor az élet nehézségei szinte azon nyomban egy értelmetlen, halál uralta élet szorongattatásába húznak le. Az efféle csüggedés és lelki gyötrelem egyáltalán nem keresztény. Ennélkül az újongás nélkül előfordulhat, hogy még a teljes kétségbeesés is hatalmába kerít, mint oly sok kortársunkat, akik, hogy ezt a szorongatást és kétségbeesést elkerüljék, könnyű élvezetekbe merülnek, és csak azért isznak, hogy elfelejtsék, mennyire szomjasak. De minél többet iszunk, annál szomjasabbak leszünk. Ráadásul fel sem ismerjük e szomjúság valódi okát. Ördögi kör ez. Most, hogy erről írok, azokra a papokra gondolok, akik szörnyen szenvednek a magánytól és az unalomtól. Azokra, akik este bekapcsolják a tévét, vagy a YouTube-ot nézik, hogy elüssék az időt. Mi szánalmas szenvedés. Ez az újongás súlyos, mert sohasem veszíti szem elől a bűn terhét és következményeit. Sohasem feledkezik meg a világ szenvedésének súlyáról. Nem felejti, hogy Jézus meghalt, mielőtt feltámadt. Ez pedig tényleg komoly történet, aminek terhe ránk nehezedik. Ezt a komolyságot a szeretet tartja fönn, az a szeretet, amely arra ösztönöz, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódjunk. Hagyj fel ezzel a komolysággal, és újongó örömöd kisvártatva a túláradó érzelem kitörésé válik, de akkor már nem lesz keresztény. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a papi témákban és a papi életérzésekbe próbálunk betekinteni. Nagy szeretettel várom a következő adásomban is. Egy kicsit nézzünk bele a papi lelkületbe, ezen a mai
adásban az öröm lelkületével ismerkedtünk. Legyél örömteljes, ez a súlyos öröm, és egy apácának a mondatát elmékedtük át, aki a paptestvért bátorította, François, érezd át az öröm súlyát. Hát ezt kívánom én is a kedves hallgatóknak, további áldott rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!